Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék is érkeznek, 3:46 előtt egy kicsivel best on, tegnapi legjobb pillanatok, és nagyon nagy az érdeklődés már most a Rádió 1 konténer játékunkra, ami most már kevesebb, mint egy hét, és végre elkezdődik. Minden ezzel kapcsolatos fontos infót van a weboldalunkon. Szóval Rádió 1 konténer indul nem sokára megint az őrült kulcsvadászat, szeptember 7 és október 9 között zajlik majd a buli. Ex and Don't Live, ezt hozom most a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak védik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanak akkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Swiss Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Swiss Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyűlnek, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain.
2: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvet refrén, Amy McDonald dalából.
3: A Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban is egy menő olasz house DJ talált, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
4: Hello, Blondos vagyok. Hallgassátok a Rádió 1-et.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

igazi mai sláger megy, például Lady Gaga, akiről most hétvégén kiderül, hogy kap-e Emmy díjat, nem a filmes fő kategóriában, mert a Primetime Emmy gálát azt szeptember 14-én rendezik, hanem ez a művészeti technikai kategória szeptember 5-6 a díjátadó ceremónia dátuma, és hát Lady Gaga a Wednesday sorozathoz írt The Dead Dance című dalával esélyes. Ez pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, amivel a top 500-as listánkat nyerte meg legutóbb. Abrakadabra, hozom!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették. Ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapja, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csak nem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5 millió 300 ezer forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. 25 órás, megszakítás nélküli musical előadással indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart, a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A rendezvény teljes ideje alatt a belépés díjtalan. A látogatók tetszőleges időpontban csatlakozhatnak az eseményhez, és kötetlen ideig maradhatnak. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Hazánk szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé dróntámadás után. Az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Végül a várható időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak védik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanak akkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miley Cyrus itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Akarom mondani, Miley, meg kell még szoknom. Friss hír, heti hír, hogy elhagyta a vezeték nevét, úgyhogy most már mindenféle social media felületeken csak úgy találkoztatunk Miley Cyrus-szal, hogy Miley, így egyszerűen. Az apukája, Billy Ray Cyrus is reagált egyébként a napokban a névváltoztatás hírére. Nagyon támogató volt. Úgy fogalmazott, hogy a család most mindennél többet jelent. Egyébként is mindig csak Miley-nak hívtam a kislányomat. Elmondása szerint a névváltoztatásról ő maga is beszélt a lányával, és olyan legendákat hozott fel példaként, mint Cher, Elvis Presley vagy Prince, akiknek már önmagában a keresztnevük is elég volt ahhoz, hogy mindenki tudja, kiről van szó. 3:46 előtt érkezik kedvenc reggeli csapatunk is, vagyis Sebestyén, hát elhagyhatjuk itt is a vezetékneveket, Balázs, Feri, Eszter, Juli, 6 óra után érkezik kedvenc reggeli csapatunk.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tegnap jelet kaptam.
2: Ne csinálj!
1: Jelet kaptam, motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
2: igen,
1: mondom.
2: Igen, csak olyan hálát
1: hogy adtál. Mondasz egy hálát,
2: és hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
1: Így van, és egy kamion áll.
3: És egy hűtőrácson vagyok.
2: Aki tényleg Pistike, hogy eltűnt, innen mögülem.
1: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
2: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
1: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
2: Hálásra tele van a szíved szeretet, és az, hogy Jézus szeret téged.
1: Jézus szeret téged. Mi ez más, ha nem jel?
2: De a szinkronicitás tényleg meglepő.
1: Hogy tehát pont abban, akkor
2: pont
1: érünk
2: téged,
1: oda.
2: Hogy
1: pont, és pont engem is szeret.
3: Ez a templomom, ugye a legjobb marketinggel rendelkező templomom az egész országban, mert nagyon gyakran szoktál cseregetni a molinóikat, nem tudom, hogy érzed. Vannak
2: igen,
3: ilyen szezonálisak, meg
2: igen,
3: ilyenek. És mindig vannak jó kis üzenetek. Plusz ugye éjjel-nappal Krisztus, ugye az alapban ki van írva.
2: Éjjel-nappal Krisztus.
3: Vagy nincs lazsálás.
2: Igen. Ugye ez, hogy lejössz az Erzsébetről a Pestről, de ez a bal oldalon álló kéttornyos templom. Egyébként nagyon szép épület, kicsit meglepő is ott a híd mellett. És ott volt az üzenet, hogy Jézus szeret téged.
1: Jézus, és én nem nagyon szoktam így erre jönni, mert ugye motorral át tudsz menni a Lánchídon, tehát ha jövök...
2: Igen, sokkal szebb.
1: Sokkal szebb, sokkal igen. Egyszerűbb, tehát nem szoktam erre jönni, nem is láttam a Jézus szeret téged feliratot, és érted?
3: Itt van Spirituális Ferenc.
1: Hát de most mondd meg, hogy erre nem ül, nem
3: de,
1: nem
3: de abszolút, vele. Abszolút. Én azt szeretném, hogy ennek az legyen a folyamány ennek az egésznek, mert tényleg nagyon jók a molinóik, hogy nem veszünk nekik egy ilyen lett táblát, hogy tudják ilyen, hát, hogy dinamikusabban tudjanak hirdetni.
1: Csak átírják.
3: Igen, szóval óriási lenne.
1: De azért nem jó a lett tábla, mert az úgy leesik a izéről, érted? Tehát, hogy az túl modern. Ebbe pont az van, hogy képzeld el, ahogy a sekrestyések, a pap ezt csinálgatják, ezt a molinót fölteszik, tehát ez sokkal szebb sztori. Nem arra megyünk a meleg gondolod.
3: Most átfutott az egyet, hogy visszatok, mit csinálgatni, de... Nem, a lényeg,
2: kérdezik, hogy Jézus elipszilonnál volt?
1: Mert akkor az nem igazi
2: kell
1: jel.
2: Nem kell mindent elhinni azért, ha elipszilonnál, Jézus szeretélyed elipszilonnál, azért akkor...
1: Nem, de most nektek nem volt soha ilyen, hogy valami elkapott, megérintett, érted, és elvitt valamilyen irányban?
3: Nekem volt ilyen, de sosem nem egyet direkt üzenetet kaptam, tehát nem írták el egy puszi Jézus. Nem volt
1: a puszi itt sem. Na,
2: de mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
1: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mitén 45 percet, a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
3: Melyik jött ebben a Jézus egy tízes skálán?
1: 11.
2: De várjál! 11. Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
1: Igen, igen,
3: és ezért Jézus becsekkolt.
2: És Jézus felszólította, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
1: Érted, tehát... ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
3: És milyen hogy... lesz amúgy a Várkert?
2: Milyen drága volt,
3: felé.
2: És mi fizettük.
1: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra úristen, nézünk.
2: Ebben mi is benne akadsz. Vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
1: Érted, tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez? Ha
2: Meli
1: nem
2: kérdezi, hogy
1: és...
2: alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged verik. Nem láttad a kis betűt alatt, nem mondtad, hogy...
3: De hogy reagált, megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
1: Ezt nekem, ezt vagy neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
3: én,
1: szól.
3: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem. Ezt szereted volna
1: mondani? El van osztva igen, minden.
2: Igen. Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk fel, na? És egy pillanatra elhiszünk, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, onnan és esetleg el? Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valami, lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van,
3: plusz,
2: tényleg.
3: Plusz ugye fontos kérdés, hogy...
2: Igen, de figyeld, a sátán már gonoszkodik, már látom az arcom, nagyon gonosz lesz.
3: Hogy ez már a kicsekkolás előtti...
1: Nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
2: Igen, mindjárt jövök érted.
3: See you soon.
2: See you soon.
1: Jövök
2: érted. Érted, amíg lehet, mert már nincs sok...
3: Nem, hogy ez, igen, de hogy azt tudom kérdezni, hogy tehát az eddigi éveid úgy töltöttél, hogy nem gondoltál Jézusra, ami szerintem...
1: De gondoltam,
3: ugye,
1: a hála mindig bennem volt.
3: Értem. Hogy miben változott meg az életed tegnap óta?
1: Még gyakorlom, még keresem az utamat magam is, de a megszólítás itt
3: de
1: ez
3: a lényeg. De előkotortad
1: a... Persze az apró betűs bibliát.
3: Igen. Legalább a képesek kezdjed, hogy
1: a papírzsebkendő helyett az volt az éjjeli szekrényen.
2: Lehet egy hívás egy zarándokútra. Lehet, hogy lesz egy vágyat, hogy ellátogassál Jeruzsálembe, érted?
3: Nagyon szeretek zarándokolni. Benne vagyok.
2: Hát a Ferencvárosban lakni önmagában egy zarándokút szerintem. Tehát minden nap zarándok.
1: De a zarándoklat az nem az, hogy így csapatosan megyünk, megállunk kocsmákba, érted, jól érted. Tehát ott ez egyedül nem, a szenvedés.
3: De team zarándok, mehetünk. Hova? Melyik irányba indul?
1: Team zarándok.
2: Zarándokolni egyedül szoktunk elnéjedve a gondolatainkban.
3: Nem igaz.
2: Nincsen együtt bandázva a Facebook közösségek
3: a zarándokolók. Hát Mária Pócson nem így gondolnak a zarándoklatra. Elmondanám, hogy alapból csoportos piknikekkel ellátott program.
1: Na jó, de ott nagy átélés van. Szenténekek éneklése. Tudsz te szenténeket énekelni?
3: Minden tudok.
1: Akarok.
3: Minden tudok, sőt, még ha kell, akkor viszek magammal a tangóharmonikát is.
2: Igen. Azt mondják, hogy Feri, óvatosan az adathalász üzenetekkel. Igen. Nem lehet, hogy béka intézte, mert így szeretne templomi esküvőn? Ez is megtörtént.
3: Ez egy jó lépés lenne szerintem, hogy először is ugye meg kell pecsételni.
2: Azért, aki ki van írva 5 éve, egyszer az öreg kielutta magát, az oda bírt nézni.
1: Mondom, nem szoktam arra menni.
2: Hát. Jó, de a pillanat egyébként tényleg nagyon mennyei. Hogy gondolkozol, motorozol, hálás vagy, ott ül a kis minisztráns fiú mögötted.
1: Nem, nekem elvitt bele szegény. Vendel,
3: nem jön át, de itt most mindenki kapaszkodik a pultba, hogy rendesen bemaradjon. Csak mondom, hogy itt most mindenki kapaszkodik.
2: Érted, ott ül Vendel mögötted, ránéz és megkapod, hogy Jézus szeret téged. Hát ezzel kezdened kell valamit.
1: Át van itatva szeretettel.
3: Ez figyelmeztetés volt. Jézus szeret téged.
1: De legyél már jó egy kicsit.
3: Hát jó vagyok, hát ezt mondom, hogy ha volt sötét gondot, az azon.
2: Igen. Annyi, hogy amikor elít egy Ignis, legalább tudod, hova kerülsz. Egy másik hallgató. Nem, most figyeld a jeleket a következő egy hétben.
1: Jó, hogy
2: van-e
1: még
2: újabb hívás? Hol nyílik ki a könyv? Meglátsz-e valami árnyékot a falon? Hát mit tudom én?
3: A Biblia, milyen könyv?
2: Milyen könyv? Hát ja, a Biblia, hogy ott van az éjjeli szekrényeden. Hol nyílik ki? Ószövetség, új szövetség, érted? Mi történik?
3: Tényleg, hogy melyiket szereted jobban? Kedvenc kánon?
2: De most az is lehet,
3: jó,
2: hogy meglátsz.
3: Dolgozni fogunk a következőszerűen.
1: Igen,
2: de okay. Az is jel lehet, most akkor mondok egy példát, hogy meglátsz egy utat. Megnyílik egy utazási iroda. És lehet, hogy először megnyílik.
3: A Laudé Tour.
2: Laudé Tour. Megnyílik a Laudé Tour. És hív Izrael.
1: Földi barangolás.
2: Igen. Így is kaphatsz jelet. Így is kaphatsz jelet. Hív a Szentföld, érted? És akkor elmész. Vagy azt mondta, hogy akkor, mint tudom, egy jeruzsálemi körutazás. És akkor megnézed Jeruzsálemet, Tel Avivot, elmész. Kicsit ott még jobban megérint. Végigmész a Via Dolorosán, érted? Megnézed a különböző stációkat, és azt mondod, igen, ez volt az üzenet. Ide kellett jönnöd.
3: De miért nem zarándokoltunk együtt? Ezt nem értem.
1: Mert nem akarok vele. Nem
2: érted, hogy egyedül akarsz zarándokolni.
1: Hogy a zarándoklat az egy egyedüli dolog.
3: Ez egy hülyeség. El kell sétálnunk Rómába.
2: Gyalog.
1: Hát a séta általában.
2: Én nagyon szívesen végignézem, hogy sétáltok Rómába.
3: Na, tehát, nagyon sokan megcsinálják. Hát figyelj, a bentések rendszeresen elsétálnak Rómába.
2: Én szerintem a Bakcsomópontnál már nagyon morzos lennék. De lehet, hogy egy gyors forgalmi, már lehet, hogy kicsit kezdeném feladni.
3: Összedősödött a combom, szerintem vízeforduló.
2: Kettő darab vízhólyag van a lábam, Feri, kussolja le, még csak a...
3: Jézus nem ezt akarná.
1: Lehet, hogy érted, egy ilyen nagy gyógyító leszek?
3: Szerintem már most is olyan, hogy Feri. Te vagy a füstel
1: gyógyító. Érted, hogy valamit megbizsergetett bennem most az úr?
3: Vagy egy nagy gyógyós lezár.
2: Én hiszem, én ezt átélem.
1: Ki fogok állni a blahán. Jézus szeret téged. Nárgy, van egy cikid?
3: Kicsit olyan, mint az úristenkukac.hu volt amúgy, nem? Hogy igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
2: értem. Elmondod nekem egy gyermekem. Őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
1: Egyik vállam, másik vállam.
2: Így van. Én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
3: Nem tudom, melyik helyen a jobban. Kicsit csapat lett a másik vállam.
2: Dolgozunk a gerincferdüléseden. Eszter felült a jobb válladra. Én majd egyesúlyozok, zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
3: Amúgy szerintem Zsűr sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
2: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
3: Hol viszket?
2: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még. És akkor utána viszont el kell indulni. Neki kell menni.
3: Megnézted a fogadott hívásaidat azóta?
1: Hogy híve? Tényleg?
3: Szerintem tényleg el kell mennünk amúgy Rómába. Vatikán túr. De tényleg el kell mennünk, gyalogoljunk el. De kicsit motorozhatsz.
1: De nem hát sokat, jó, de meddig Róma határáig legalább?
3: Majd ott már, amikor már olaszba vagyunk.
1: Mennyi innen Róma 1005?
2: Nagyon hosszú séta. Nem érünk vissza hétfőre, csak szólok.
3: Hát
2: csak szólok, hogy nem jövünk vissza hétfőre, ha nekiállunk Rómába gyalog menni.
3: Meg lesz a napi 20 000 lépésed, azt tuti.
2: Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne. Sokat elmélyednénk, magunkba lennénk, úgy megismernénk jobban önmagunkat. Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne.
1: Már a Budaörs táblánál Eszter az, hogy valahol húsgolyót ennél.
2: Igen, én már állnék a burgerbe, tudod, 2 darab vaperér azonnal, meg egy
3: sajtgolyóért. Menüből van mi?
2: Igen. Jó, én egy kicsit érzem ezt a sztorit.
1: Ugye?
2: Én meg, érzem.
1: Mondom, engem is elkapott
3: teljesen. De te például, amikor lefeküdtél, gondoltál erre, hogy...
1: Igen.
3: Az durva, az
1: közvetlenül
3: a durva.
1: Közvetlenül utána.
3: De van, te volt ilyen pillanat,
1: hogy... De nem érzem, azért hoztam be, mert ez átitatta az egészet, hogy így megfogod.
2: Szerintem ez egy szép pillanat. Hálás motorozik, és ránéz a felirat. Én ezt adom.
3: De például, mi lesz akkor, hogyha...
1: Az ördög.
2: Tényleg mondom, az hogy ördög a sátán.
3: De mi vagyok az ördög? Most keresem neked a...
1: Gonoszság
3: nem,
1: vagy.
3: Nem. Na, de jó, hát én is elmentem, mondom.
1: Ki leszel üzetve a paradicsomból.
3: Én is kaptam jelet a Mambó bárnál.
2: Gyere be.
3: Tulajdonképpen.
2: Pultosokat felveszünk. Csak mondom, hogy a zarándoklat alapvető magatartási szabályok.
1: Tessék,
2: csönd és béke.
1: Na, így meghaltunk. Eszter halott. Itt a vége.
2: Közösségi fegyelem. Itt kiszedtek engem is. Digitális mértékletesség.
1: Jó, Gyulát elvesztettük.
2: De itt amúgy szerinted engem kaptak ki.
3: Igen. Akart ilyet, az apostoloknak volt digitális mértékletessége például?
1: Hát szerintem igen.
3: Hát talán ott volt a tábla a kezükben. Ja,
1: írta Fanny ilyen, hogy...
2: Egészség és józan életmód, Ferenc.
1: Én is kiestem.
2: Azt gondolom, hogy nem,
3: te az utolsóba fogsz, Ferenc.
1: Ki
3: az korhatárok.
2: Korhatárok, kiskorok általában csak szülői engedélye mehetnek. Elmondom, hogy mindenkire igaz egy. Tehát kinek a csönd és béke, kinek a digitális mértékletesség, kinek a korhatár és az egészséges józan életmód. Elmondom, hogy mind a hárman elvéreztünk az arándoklat megismerésénél és lelki fizikai átélésénél, csak szólok.
3: Én ezt szeretném mesélni, hogy nagyon sok egyházi táborban vettem részt, sőt, egyházi iskolában is jártam, nem sokáig.
2: Azonnal kiraktak.
3: Nem volt húzamosabb ideig, de hogy én engem gyerekkoromban a táborok hiányában, hogy ilyen egyházi táborokba küldtek, és 9 éves koromban például itt szívtam először cigit, és
2: ugye ez is tudtuk az egyházról, hogy belejéig romlott.
3: Része volt is, illetve különböző alkoholos termékek is itt találkoztam először. Szóval, hogy ott azért van élet. Tehát ez nem, tehát ez az önmérséklet azért ez nagyon...
1: De ha igazi zarándoklat, ott nincs izé, nincs.
2: Ott semmi nincs. Ott semmi nincs.
3: A zarándoklatnak az adja meg a sava borsát, hogy estén nagyon elfáradsz. És akkor tudsz jobban kapcsolódni a lelki részéhez a dolgoknak, szerintem.
2: Igen.
3: A kaptatás.
2: Igen, hogy ott folyamatosan mész. Abszolút.
3: Igen.
2: Ja.
3: Meg amúgy, de tulajdonképpen az El Caminóban is, hogy ez a jó, hogy ugye, hogy miközben gondolkozol, addig folyamatosan mész, és van egy ilyen élményed, hogy ugye dolgozott fel a dolgokat, amiket még nem tudtál, mert fizikailag csinálsz közben valamit, hogy haladsz az úton, haladsz az agyadban, haladsz a lelkedben, és amúgy azt szerintem működik.
1: Jó, akkor én is elindulok, mert az elmúlt 2 évet melletted mire...
2: Ha az 900 km, hát mész a Pirenneusokon, ha nem mész, hát akkor csak 600 valamennyi. Ha Santiago de Compostela, még ha Finisterig elmész, ott el kell égetni a ruháidat, csak szólok.
3: És azért hívják komposztálónak.
1: És mesztelenül jövök haza.
2: Veszel valamit az ottani Zarába, vagy Tescóba, vagy Houndenbe, de elvileg a zarándokok Finisternél az Atlanti óceán, hogy elégetik a ruhájukat. Az a teljes lezárás a zarándoklatnak. Nem állnak meg Santiago de Compostelában, hanem elmennek az óceánig. Ott van az El Caminónak a vége.
3: Látom magam előtt, ahogy elküzdöttem magam eddig a pontig minden.
2: És elégetted a ruháidat.
3: Elégetted a ruháidat, és majd rájövök, hogy csak...
2: van a háúd, nem?
3: Csak ellesik árul a zarándok ruhá.
2: Nincs
3: XXL. És hazafelé pedig egy crop topban kell jönnöm azért, mert...
2: Ez hülye, elégettem a ruháimat, de mindent zárom vasárnapot.
3: Mert spirituálisan megvilágosodtam. Jó, Istenem.
2: Na jó, figyeld a jeleket.
1: Jó.
2: Ez a lényeg, jó?
1: Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
2: Azt már nem láttad, mert a kis vendég szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
3: Ma Molinónak így, tudod, a széle így nem volt rögzítve, az így
2: reggel. Megfújt a szél.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tell

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már augusztus 4-én több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Magyarország legjelentősebb lóverseny hétvégéjét rendezik a hétvégén a Kincsen Parkban. Szombaton agár és ügető versenyek mellett számos színes program, így tacskóverseny várja a családokat. Vasárnap zenével, jogával, gyerekpóni versenyekkel és Mustang autósóval kezdődik a nap. A délutáni futamokból kiemelkedik a 40 millió forinttal díjazott Kincsen díj. Az esemény mindkét napon 13 órakor kezdődik, a belépés díjtalan. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan. A héten már két tankerhajót is megtámadtak. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai már elutaztak a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csaknem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Végül a várható időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt, hello,
2: hello
1: Feri, jó reggelt, és minden hallgatónak jó reggelt, itt vagyunk. Egyre sötétebb van, így szövetétek?
2: Nem, á, de hogy vak sötét éjszakában itt dulok el.
3: Az ég nagyon szép volt.
1: Igen, vörös volt. Ilyen vörös, rózsaszín, igen.
3: Elhős, nem, a Ferenc felség megkopott, már csak rózsaszín volt.
2: Nekünk csak az jutott.
3: Ilyen Disney-s.
1: Így van, és megjön gyerekek, mivel péntekenként kértük, jó reggelt, már csak 287 nap, 17 óra 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Köszönjük szépen.
2: Elhússam.
1: Heti egyre áttettük, péntekenként kérünk tőle jelentést, és itt van. És 6 óra 16-kor itt van. Elküldte. Nem kér mást, nem írja alá. Nem csinál semmit, csak küldi alázatosan. Nekem így heti egyben megfelel. Ez jó.
2: Jó, akkor maradjunk ennél péntekenként. Látjuk a
1: péntekenként
2: hét végét,
1: és még mennyi van. Jó. Péntekenként jövünk le. Úgyhogy így van, elküldte nekünk. Elküldte nekünk pénteken. Mi újság?
2: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Itt szeretném jelezni minden egyes olyan gyülekezetnek, egyházi szervezetnek, akik a tegnapi beszélgetésünk után köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag...
1: Meghívtak? Meginvitáltak?
3: Megtaláltad végre a közösségedet?
2: De nem tudok dönteni.
3: Na jó, segítek fel.
2: Jó.
3: Miből lehet választani?
2: Figyelj, számolatlanból.
3: Számolatlan?
2: Számolatlanból, Nyíregyházától, Zalaegerszegi.
3: Azt nem engedem, Nyíregyházára nem
2: léphetsz be. Nem teszem be a lábamat oda, meg, nem is lenne praktikus, azt hiszem, ennyi mondjuk egy vasárnapi nyíregyházi gyülekezetbe járnom. Hát elárasztotta az összes felületet, ahol engem el lehet érni. Hogy betaláltunk, gyerekek, úgy tűnik, hogy van rám igény.
1: Nagyon jó, be kell lépned.
3: Hát ahogy figyelj, a kántorok biztos, hogy összerezzentek, amikor megtudták, hogy be akarsz térni, mert azért a te hangoddal, a te orgánumoddal azért...
2: Veszélybe a meló.
3: Az elég kemény.
2: Ugye tegnap elmondtuk ezt a kis történetet, ami benne volt ma is az ismétlésben, hogy hát megtalált engem Jézus.
1: Megszólított Jézus,
2: hogy menjek vagy ne menjek. És ezt nagyon komolyan vették nagyon sokan, úgyhogy köszönöm szépen, hogy számítotok rám.
1: Döbbenet.
3: De most már Jézussal olyanban vagytok, hogy már Jézi?
2: Hát persze.
3: Na figyelj, én azt mondom, jó, nagyon fontos, amikor...
2: Ne legyél sátán meg.
3: Én nem vagyok sátán.
2: De tegnap az voltál.
3: No sátán hír. A lényeg, hogy nagyon sokfajta miséből lehet választani. És a kérdés az, hogy mit szeretsz igazán, mert vannak ugye a praktikusak, ugye ők, ugye...
2: Hát a
3: ők,
2: praktikus miség?
3: Igen, amik van benne áhítat, meg minden, de nem olyan túl hosszú, nem olyan tud ilyen viselhető.
2: Igen, legyünk túl, menjünk, gyerünk. Itt
3: igen,
2: voltunk,
3: ez egy gyengéknek való, ugye, ők a római katolikusok.
2: Aha.
3: Vannak azok, akik megadják a módját, azt mondják, hogy figyelj, mit csinálnék vasárnap délelőtt? Mit tudnék, hogy csinálni? Van értelme egyáltalán bármi más csinálni?
2: Két és fél óra,
3: görög katolikus misel. Nagyon sok éneklés.
2: Hogy csinálsz vasárnapi ebédet?
3: Nem csinálsz.
1: Nem kell csinálni, nem akkor nincsen.
3: Nem csinálsz. Kell egy hitetlen a családba, aki főz.
2: Ő otthon van.
3: Többiek,
2: ugye az Isten tiszteltes visszajönnek.
3: És ott vannak a reformátusok, ugye, akikre azt mondják, hogy a katolikusnak is hitványak. Akik annyira leegyszerűsítették az egészet. Ezt nem én mondom, ez az egyházak közötti én, nekem aztán teljesen mindegy, az egyházak közötti acsarkodás mondja, és hogy ők azok, akik már teljesen leegyszerűsítették, semmi pompa, semmi zé,
2: csak az Isten.
3: Annyit mondok, hogy már a nőket is odaengedték a szentélyhez. Tehát ilyen dolgok történnek itt, úgyhogy
2: egyelőre még hezitálok.
3: Feri egy ilyen református arca.
1: Én szerintem igen. Nekem bárhova jó, csak lépjen be. Igen. Na jó van, gyerekek. Egyébként jó volt a tegnap mindenkinek, ezen túl. Itt velem éjjel bezártak egy éttermet.
3: Bezártak rád egy éttermet?
1: Éjjel egykor.
2: De ott maradtál, vagy mi?
1: Akkor értem haza.
2: Ja.
1: Nem ittam.
3: Várj.
1: Nem alkoholizáltam.
3: De érzek, amit az erőben valami történt veled.
2: Mi az Isten?
1: Csak fáradt vagyok, elfáradtam. Baráti megbeszélés volt, nagy utcán üldögélés.
2: És... engedtek be?
1: Hát egy kinti étterem, már hogy egy ilyen kiülős.
2: Terasz.
1: És ott ültünk, alkohol nélkül lehoztam. Azért ez...
2: Mindannyian büszkék vagyunk rá.
1: Szódával, vízzel. Lehet, igen, ez megviselt.
3: Kaja másnapod van.
1: A barátaim ittak, és én azt mondtam, hogy nem. Én bennem van tartás. Úgyhogy volt sóvárgás. Tessék?
3: Elfogyott a pénzed?
1: Nem tudom, nem akartam. Kocsival voltam, sofőr. Mondom, csak meg tudom állni, és megálltam.
3: Én tudom, mi történt, Feri.
1: Hozták a proszekókat, kocintottak, és nem ittam.
3: Az van, hogy amikor Balázs iszik, akkor mindig ő fizet az egész számlát a végén.
1: Ez igaz. Szerintem, ha nem iszom, akkor is.
3: Szerintem ránézett, és azt mondta, hogy nem, not today.
1: De jó volt. Arany János utca, nagy vonulások, borfesztivál mellettünk, fiatalok, jó hangulatú kis este volt.
2: Mit tettél?
1: Egy sztéket bevertem. Hát fehér izmot építünk.
3: Az Arany János utca?
1: Az, igen, egy jóféle helyen voltunk, de jóféle.
3: Mondanak, hogy nekünk annyi a havi teljes háztartásunk meg a fenntartása.
1: Nem volt vészes.
2: A jót meg kell fizetni.
1: Nem volt, igazából nem volt annyira vészes. De jó volt, hatan voltunk, úgyhogy éjjel nem is tudom, fél egyre keveredtem haza, nem tudom, már értem haza. Úgyhogy,
3: de hát, volt ölelkezés elbúcsúzáskor?
1: Volt, hát ez a gyerekkori tím, úgyhogy ez...
3: Ott volt az új férjem, az új kandúrod?
1: Mindegyik új kandúrod ott volt.
3: Nagy egyszerű. Akkor egy reunion volt.
1: Mindenki, egy hiányzott. Nem, teljes volt a brigád, még megérkezett az, aki se hiányzott, úgyhogy egy tehetem. Mint a gonoszok ültünk.
3: Egymásnak, vagy valamit terveztek, valamire
1: készültek? Nem, ez nálunk ilyen megszokott, hogy így lezárjuk a nyarat egy kocintással, egy kajával dumálunk, megtervezünk az őszt, az elvonulásainkat, a baráti estéket, úgyhogy ez már ilyen hagyomány, hogy így nyár végével összegyűlik újra a banda, és akkor egy kicsit így barátkozunk, bandázunk, röhögünk, kajálunk,
3: nem
1: sírtunk.
3: Hogy ezt valahogy összekötitek az egyházzal? Vagy nem tudjátok Ferit bevonni ebbe?
2: Hogy
3: együtt megyetek itt a nevedésekre, és nem?
1: Együtt vonuljunk valahol. Úgyhogy nagyon büszke voltam magamra. Nem volt könnyű, volt sóvárgás.
2: Megbocsájtottál nekik? A nyári bulikért megbocsájtottál nekik?
1: Átbeszéltük.
2: Hát, hogy hagyták ott a művészt magát.
1: Átbeszéltük, ugye, hogy cserbehagyásos gázolást hajtottak végre, mert kicsekoltak hamar a háromoti buliból, de az utolsót lehozták rendesen, úgyhogy azért megdicsértem. Őket ott már egészen jól viselkedtek. Az első kettő az hagyott némi kívánivalót maga után, úgyhogy ez volt, gyerekek, úgyhogy nem mondom, hogy azért olyan nagyon-nagyon friss vagyok, de nem baj. Ezt lehozzuk ezt így. Műsor idő alatt vettem két sorsjegyet, az egyiken 40, a másikon 30 ezer volt, így nyaralás vagy őszülés előtt egy héttel nagyon jól jött, köszönöm.
2: Ez hogy van, hogy én az életemben, amit vettem, így néha szoktam, tudod, bemegyek a ezért dohánybódban, csak ott van lottozó, és most mondom, adjatok egy jó sorsjegyet, hazaviszem a srácoknak. Hogy az hogy van, hogy valaki vesz kettőt, és mind a kettő viszonylag nagy összegű nyeremény van, 40-30 ezer forint.
1: Igen, te meg semmit soha.
2: Azt hiszem egyszer 200 forintot sikerült kikaparni.
1: Hát ezeket nem keverik meg, és a nyerteseket egymás után rakják. Nem lehet egyébként. Tehát ez én sem értem.
3: Én csak a loviban hiszek. Szerintem a lovi az egyetlen megfelelő ilyen, nem tudom, szerencsejáték.
1: Na, azt tegnap bedobtad, hogy hétvégén menjünk a lovira. Valaki bedobott egy ilyet. Azt tetszem, te voltál, nem?
3: Igen.
1: A csoportba, hogy menjünk hétvégén lovira.
3: Előfordulhat, hogy jó
2: volt. Nincsenek barátaid?
3: Vannak barátaim, külföldön helyezkedtek el.
2: Ja, és akkor most jövünk mi.
3: Igen, az van, hogy elmentek külföldre, aki nem különtelen, annak kisbabája van, a többiek pedig nem szeretik a lóversenyt.
2: Tehát már mindenki elfogyott, körülötted, ekkor jövünk.
3: Akik nagyon szeretik a lóversenyt, azok nem szeretnék találkozni. Vannak olyan barátaim, akik szeretik a lóversenyt, csak azt az attitűdöt nem engedhetem meg már magamnak, mert akkor viszont nekem is takony részegen kell hazamennem délbe, tehát. Van olyan barátom, aki el tudok menni.
2: Bepiáznak, és akkor vállalhatatlanul üvöltözöl, hogy hajra, gyerekes!
3: Régen, amikor még ugye gyermektelen voltam, és mohó, és bohó, akkor még olyan barátaimmal is találkoztam, akik már a buszon egy gömbunikumot tartottak a táskájukba, és aztán kimentünk oda, és nem tudjuk, hogy a kutyáknak, a lovaknak, vagy egymásnak szurkoltunk, de sokat szurkoltunk, igen. Igen, na ez elmúlt. Úgyhogy most az van, hogy most én idősebb decens úrakkal szeretek barátkozni.
2: Rá, Zsűlt nagyon szívesen megy lovira.
1: Anna mondta, megszervezi a programot.
4: Abszolút, de tényleg, én annyira örülöm, mert mondtam sokszor.
3: Ilyen futamok, ilyen fekete futam van?
4: Nem, hanem minden szombaton ugye van ügető, és minden vasárnap van galopp futam, és a drága párom közvetít. Ugye ő is most kint lesz, nagyon nagy díjak vannak most hétvégén, rengeteg külföldi érkezik. Hát csak...
1: Külföldi lovak?
4: Nem, zsokék is, zsokék. De egyébként külföldi lovak is, de vannak.
1: Azok nem beszélnek magyarul.
4: De van, de a sajátja, ugye őket fölkérik lovaglásra. Nagyon-nagyon rangos dolog lesz most hétvégén, nemzeti díjtól elkezdve mindenféle, tehát hogy most tényleg kin futrákos kocsik, mindent szóval.
1: Ó, hát egyszer egyébként megnézhetnénk. Semmi, ez is megy egy olyan program, 16 éve tervezünk, hogy egyszer kimink a lovira. De nem baj.
4: Ha eljönnétek,
3: hogy Balázs, te vagy az igazi lovis arc. Megkérdezte, hogy
1: magának a lovis

0: A kis hajtós. Ha kis hajtós, hogy tapost aludtál?
1: De jó volt.
2: Bocsánat, füvet kellett.
0: Ja, füvet nem alószárt, igen. A füvet kellett.
2: Ez a szabolcsi verzió, mindig keverem. Nálunk máshogy volt nyíregyházám.
0: Igen, a füvet kellett visszatapos, és olyan szép volt ott a Julia Roberts, hogy ott taposabb a ruhába, és ott ilyen 60-as, ilyen öreg, ilyen gazdag nők, és között ott ragyogott az a csaj. De ott szép volt, az egy szép jelenet. Én szeretem a Pretty Woman-t.
2: Én szeretem Julia Roberts-t, szeretem
0: mindig
2: az
0: sírok
2: a nagy hurányakával.
0: Mindig elsírom magam a végén, amikor szól a Roxette, és akkor meg... Most sem bírok róla beszélni.
2: Azt szeretem a legjobb a Balázsban, hogy közös filmeink vannak, tehát a Dirty Dancing és a
0: Pretty Woman. Dirty Dancing, sose kapcsolom el a Dirty Dancing-et. Julia Roberts, Pretty Woman, imádom, hát zseniális. Persze, hát ezek zseniális, zseniális filmek.
1: Figyelj, jöhetnél a kis piknik kosaraddal, tehát ott a kincsen parkban gyönyörű, de...
2: Váltömés, piknik kosár, váltömés, alap, kalap, alap.
0: Ezt most, ami rajtad van, ezt leborítod ezzel a kosarat, meg is vagy.
2: Kussolj! És
3: az úridő!
0: Egy ilyen kockásra van most. Kussolj!
2: Ez már az üsz kockás.
4: Ha ez nincs rajtad, hozhatod Ambrosznak.
0: Igen.
4: Jó lesz.
0: Elhozod, leborítod a kis fonott kalácsos kosaradat.
2: Ez azért van, hogyha zavarba vagyok, magamra terítem. Ez kamuflás, konyhai kamuflásnak
4: hívják. Négy kézláb rász és úgy. Asztal.
2: Na, figyelj, nem tudjátok elkezdeni, milyen ruhatára van otthon, amit nem tudok sehova felvenni.
1: Na, hát oda föl tudnál.
4: Habos babosok.
2: Igen, nagyon jó dolog. Na, úgyhogy történjen ezzel, mikor megyünk, akkor Balázs.
0: Gyerekek, ne annan szerint, ezt annan szerint.
2: Hát ez most nem a lovira, hát most a... Most a
1: jó, de most először a lovira menjünk. Ő gyakoroljon először a lovas póló, gyakorolja.
0: Nekem a lovas póló az kis gyakorlással jár.
1: Először, hát még szép őszi idő van, addig kell menni. Hát bármelyik hétvége lehet.
2: Igen, az nagyon rossz, hidegben rossz
1: nem,
2: amúgy.
1: Az más, az is jó hangulata van. De hát valamelyik szombat, vasárnap...
2: A kedvencem az, amikor megjönnek az ilyen alkalmi fogadók, és ugye ott vannak ezek az ilyen nagyon durán bekövült ilyen régi arcok, tudod, akik minden reggel mennek, és akkor ott megy a...
0: Ott élnek konkrétan, ott élnek, igen.
2: És akkor ahogy így, ez a két társaság így egybe olvad, az, hát, az nagyon vicces. Akkor...
1: Hát azért jó hangulat az a Kerepesi útnak volt, megmondom őszintén, ez már sokkal uribb, rendezettebb, meg szebb, ami teljesen jó, de a Kerepesi út volt az igazi. Tehát ott nagyon testközelből futottak ugye a lovak, ott konkrétan előtted mentek el. Itt azért van egy távolság a nézőközönség és a pálya között. Fantasztikus arcok voltak kint régen. Hát ugye ott most az Aréna Pláza díszeleg, de hát az elképesztő. Tényleg olyan, mint a Sose halunk meg be. Tehát egy az egybe, hogy a pénztárcáját árult az ötödik futam után. Nézze meg, Annácska, milyen szép bőr. Ez szó szerint mondom, nagyon szép.
0: Milyen életek.
1: Én Feri bácsi vagyok.
0: Mihány élet ment ott el, gyerekek? Mik mentek ott el a lovi? Mi vagyonok tűntek el?
1: Mi volt, hogy kimentem, meghívtam őket fröccsre az öreg papákat, és meséltek is olyan sztorikat, és imádtam kijárni. Tehát fantasztikus.
2: Nagyon jó arcok vannak, én is szeretem ezt a brigádot. És van bennük ugye valami kis keserűség is azért, és akkor szóval egy ilyen...
1: Olyan keserédes, olyan keserédes, pont, mint a filmben. Tehát igen. Pont ugyanaz, mint a film. Nagyon jól lehozta azt a Koltai. Az tényleg egy az egybe olyan volt régen. Hát ma már azért sokkal elegánsabb, sokkal, hogy úgy mondjam, szebb, másabb, na, az, ez a pálya, tehát a kincsenpart tényleg más. De egyébként nagyon jó.
2: De nem látod magad, hogy Feri ott láncdohányzik a tribünön, és akkor
0: Én iszom a sarokban.
1: És kiabál a
2: Balázs Zokomer.
0: Én zugivok a sarokban, jó? Azt hagyják én ez a karakter most.
2: Balázs Zokomer eljátszotta a babettát.
1: Balázs a zakójában így odafordul néha.
0: De meghővő szívószállal fölfölt, mint valamint.
2: Az nagyon jó volt, amikor egyszer szíveztek, oda mentünk. Alapból
1: nagyon
2: mentünk,
1: jó
2: hogy
1: hangulat.
2: Mit tudunk, hogy egy rekes sört, meg két gömb unikumot, így érkeztünk meg, és hát az ott erős volt.
4: Nem lehet kapni alkoholt?
2: Nem akartunk sorba állni, mert ez nagyon ponyolultnak tűnt akkor.
4: Bronyó.
1: Peti, mond tippeket, tudjátok, tehát, hogy...
0: Jó, megtesszük. Egyébként jó. Úgy megyünk, hogy akkor Peti mondja a tippeket, és megtesszük.
2: Tippeket.
0: Nagyon
2: én
0: jó.
2: Én azt tudom, hogy Buksi fut-e még a kutyák között. A Buksit úgy írják, hogy B-O-O-K-S-Y.
0: Júj, de jó, ez a ló neve, óval, Buksi.
1: Nem, ez kutya, kutya. Azt kutya. Ez egy agár akkor, ezek egy agár. Szerint, mert hogy agárfutamok is vannak.
0: És fut a lovak között.
1: Hát ő agárfutam, be van ékelve.
0: Ja, tudom, és akkor a nyulat kell elkapni. Igen. Gyerekek, bennünkem egy zsülci integet, jó, úgyhogy ennyit a loviról. Jövünk mindjárt, játékra lehet jelentkezni, megnézzük, mi a helyzet az utakon, ébredezni velünk, mi pedig jövünk mindjárt. Jó, pici hírek, pici zene, aztán itt vagyunk már is.
5: Mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40

0: darabos kiszerelésben is kapható.
1: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka, csak 1299 forint.
3: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak.
12: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Már elérhetők a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. A szervezők közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai már elutaztak a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csaknem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány baptistasegély.hu oldalon vagy banki áttutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Végül a várható időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Ez pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Jó reggelt.
2: Hello, bello.
1: Hello, bello. És mi van? Hát semmi igazából. Ja, jó kis dalocska után M5 Szeged felé, Kecskemét után kigyulladt egy autó. Nem értem, hogy egy kamion sincs annyi, hogy megálljon és segítsen eloltani, de tényleg, miért nem oltjuk el? Mi van már? Miért gyulladt ki egy autó? Mi történik? Elektromos tűz? Vagy mi van? Miért gyulladt ki egy autó?
2: Elektromos
1: tűz. Elektromos tűz,
2: például
1: igen?
2: Zárlat, elrágta a nyest a kábel.
1: Tudnám, hogy hol kell azt eloltani, hogy van-e az én mercimben például.
2: Porraloltó.
1: Valahol azt hiszem, hogy van, de nem biztos, hogy megtalál. Vettél bele? Uh-huh. Szerintem az nem hülyeség.
3: Vettem bele, ott van a vezetői ülés alatt. Ott van.
2: Rögtön ki tudod tépni.
3: Igen, igen. Plusz önvédelmi eszköz is.
2: Így.
3: Amit rájuk, hogy kell kiszedni. Ez így fog működni. De szóval igen, van benne, lehet magadnak választani. Sőt, én még pótkereket is vettem bele, mert nem vagyok egy ilyen nyikhaj, mai fiatal, aki nem tud pótkereket cserélni.
1: Pótkereket? Uh-huh. De miért neked van pótkereked a Mercibe, nem?
3: De azért van, mert választottam bele. Tehát azt én, azt
2: alapból már tudod.
3: Alapból nincs
1: spray. Ja. Sőt, van olyan, amit tudod, ami vékony, csak a perem van, és akkor te fújod föl, és akkor csak a 80-nal tudsz menni. Már úgy rakják be a pótkereket. Nem az egész kerék van bent, csak a felni, meg ilyen vékonyra, és akkor te fölfújod. Jó ötlet egyébként. De akkor te kértél bele.
3: Az új autóban már csak egy elnézést kérő kártya van.
2: Igen, ne, bocs.
1: De azért kértél bele, hogy le tudnád cserélni, ne kiállnál, fölemelni. Tényleg?
3: Igen.
1: Ez menő.
3: Vagy miután rakom azon, ugye a gumis lecserélte nekem, hát azóta már nem vágyom erre a tevékenységre, de igen, hát hogyha most volt már olyan, hogy mondjuk elromlott a víz, és akkor átitt egy ilyen szántóföldön kb., tudod, ahol ilyen lerakott hűtőgépek voltak éjszaka, meg ilyenek, és akkor azt éreztem, hogy itt most, ha meg kéne várni egy autóventőt, akkor lehet, hogy ezt bestresszelnék ezen, úgyhogy inkább lecserélném. Tehát, hogy ezeket
1: az menő.
2: Ha van, aki kereket cserél, van, aki autót.
1: Ennyi. Lassan téli gumi, gyerekek. Hozzak. Itt tartunk. Nem hiszem el.
2: Én nem hiszem el.
1: Fönt kell hagyni nyára.
3: Én megvárom az adventet.
1: Az jó. Hát meg a januárt. Egyébként az a durva, a január-február. Oké, jól van, pont most jöttem el a Jézus szeret téged molinó alatt, pedig én nem hiszek benne. Az ördög nem írt valamit valahova? Kérdezi valaki.
2: Megkeresed azt is.
1: Na jól van, gyerekek.
3: Hol vannak a téli gumiaim?
1: Hát ez egy jó kérdés. Hol tároltad le?
3: Nyíregyháza. Zsülsz egy Nyíregyháza?
1: Zsül vezeti a téli gumi táblázatodat, és tudja, hogy Nyíregyházán van a téli gumi. Téli gumi. De jó is lesz az. Manókerék, Balázs, az a vékony. Hát biztos, hogy nem így hívja a Merci, hogy manókerék.
3: Biztos, hogy manókerék.
1: Ez valami nagyon infantilis elnevezés. A manókerék, azt nem gondolom, hogy a Merci így hívja.
3: Hogy van németül a manókerék? Gyorsan derítsük ki.
1: Manókerék, de nagyon szeretem a nevet, egyébként tényleg jó. A vezetőülés alatti tűzoltó készülék. Egy fékezésnél előre gurul, bemegy a fékpedál alá. Jó,
2: persze! Nyilván nincs neki egy rögzítője, tehát Rásko Eszter olyan hülye, hogy odarakja csak, hogy gurulgass.
1: Nem gurulgass sehova.
3: Egy ilyen beépített, ez egy kalodában van.
1: Igen, srácok, ez be van rakva.
3: Igen, tehát az van, hogy...
2: Akkor az is szar, mert a kalodából nem tudod kivenni.
3: Annak már nagyobb esélyét látom, hogy nem fogom tudni kivenni a kritikus pillanatban, de kigurul, nem gurul. Tehát ez nem egy kéliteres PET palacka, ami ott maradt 3 héttel ezelőtt.
1: Ja, bocsánat, rosszul olvastam. Mankókerék, elnézést.
3: Nem, most bocsánat, van manókerék.
1: Nem ittam tegnap semmit, ez ilyenkor 500 vagy 10%-kal visszavetni. Mondom, manókerék. Hát mondom, esküszöm, nem lehet manókerék, basszus. Ez nagyon hülye, mondom. De hülye a hallgató, tök igaza van. Én vagyok a hülye, ne haragudj. Mankókerék, meg kéne tanulom olvasni.
3: Nem, én nem akarom.
1: Ez mostantól manókerék.
3: Ez manókerék.
1: Nevezzék át! Mankókerék hülyék! Rosszul olvastam, mondom, hogy nem ittam. Hát értitek, hogy ezért kell innom? Mi a manókerék?
3: Németül Wichterrad.
1: Ez egy manókerék. Jó, ez mostantól manókerék. Jó, gyerekek, ezt átneveztem. Országos átnevezés zajlott. Ez nem mankókerék, hanem manókerék.
3: Hoztam manókereket, Zsolti.
1: Hát mondom, ez hülye. Nem hívhatnak így egy kereket, hogy manókerék. Nem hívhatja egy hülyeség. Hát tényleg nem így hívják.
3: Most mennyivel aranyosabb lenne, hogyha
1: manókerék. De milyen cuki a manó. Most milyen nevet adtam spontán?
3: Az óvszer, is nevezzük át, ilyen kobold gúnya.
1: kobold gúnya. Manókerék, úristen, nagyon jó. És be is nyaltam, mondom, ilyen hülye nevet, hát nem, elhiszem a hallgatónak, hát mondom, manókerék.
3: Annyira jó lett volna, hogy ez a magyarosodás nem úgy indul el, hogy kiírunk mindent rovásírással, hanem elkezdik ezt a régi szavakat visszahozni, tudod?
1: Igen.
3: És akkor így elkezdik ugye régi esemben beszélni.
1: Igen, mi a mankó folyik itt, akkor ezek után így lesz. Azt a mindenségét neki.
4: Kinyomtattam Eszternek a programot.
1: Na!
4: Tessék, itt vannak a galopp program.
1: Mankókerékcsere van rajtam?
3: Álljátok elő a mankókerekeimmel, mert...
1: Ha manókerék gurulás van, akkor megyek. Ha nincs manókerék, akkor nem megyek.
3: Prince Karneval, Cyclorizing Katuraszon.
1: Ja, ez a lóversenyte program.
2: Katuraszon!
1: Ez a lóversenyte program.
3: Katuraszon!
2: Az egy japán ló?
4: A jó lónevek. Kincsendi.
3: Red Ranger.
2: És itt csak, ha nem is, a izét nem is tudod, a zsoké nevét.
3: Ilyen? Star
2: nem
3: of Minecraft.
4: Aha, persze.
3: Felippa és Speed Diva. Természetesen mindent a Speed Divára.
1: Kimegyünk.
2: Helyre tétre befutóra.
1: Kimegyünk és szétnyerjük magunkat.
3: Igen már, de most komolyan, most ki az, aki még a Speed Diván kívül bárki?
2: Nem lehet, nem is tudok gondolkodni máson. Hát a Speed Diva viccesz.
3: Anno ugyanez volt, amikor megláttam a Tequila Sunrise nevű lovat, és akkor se tudtam másra gondolni.
2: Így van, és sokat buktál.
1: Ő az én lovam. Én megteszem.
3: Nagyon megteszem vele.
2: Miket, mennyi, milyen occok vannak itt?
4: Ez attól lehet, mert abszolút.
2: Nagy lóvétel tudunk hozni?
1: Cunami. Mi kiad egy cunami nevet a lónak? Abba általában sokan meghalnak.
3: Én az unokahúgomat hívtam itt kiskorában.
2: Ha mindent visz.
1: Igen.
2: Mi volt a legnagyobb lóvé, amit nyertek? Nem tudod, Anna?
4: Tehát, hogy
2: mondjuk egy milliót, vagy ötöt?
4: Hát ez attól függ, mennyit teszel föl, és azt a lovat hányan
2: nyilván,
4: teszik
2: de, hogy
4: meg.
2: Mit tudom, én a lóvi életében, ez mióta ez kérdés. Van, mi volt a legnagyobb lecsó, amit elvittem?
1: Cseh Gipó, Gipó, Gipó, persze. Ott a Viberbe legfelül, csak beütöd, és már mondja is egyébként.
3: Jó, vannak pornós nevek is, Candy Kiki.
1: Ó, de szeretem.
3: Candy Kiki nem fut, ő csak ilyen...
1: Tudod, igen, csak kacsint, csak kacsint.
3: Igen.
1: Jó, gyerekek, csak azért csak közben itt a játékosunk ne várjon sokat. Jó reggelt, haló!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, Norbi!
5: Máté.
1: Ja, azért mondom, Máté. Jó, ne haragudjál, bocsánat.
3: A manókerék.
1: A manókerék az teljesen megzavart, azóta mindenkit átnevezek. Máté, honnan hívtál minket?
5: Ausztriából, Graz mellől.
1: Wow, nagyon jó, jó, Máté.
2: Esik?
5: Nem.
2: Na, jó van.
5: Nem.
1: Nem esik. Jó, hát akkor majd esik.
3: Jó, figyelj, hagyd kérdezzek tőled először is, mert elindul a játék, hogy te például mire tennéd fel a havi fizetésedet? Mamacitára, ami a 8-as számmal indul, vagy pedig Tornádóra, aki 4-es?
1: Na?
5: Mamacita.
1: Mamacita.
3: Egyetlen Mamacita.
1: Bandialó nincs, kérdezik. Bandiló. Kivel játszanál? Kit választottál onnan van a Messi?
5: Menet Balázs.
1: Messi Grácsból, mert hogy ott vagy hegesztő. És akkor hétvégén jársz haza?
5: Igen.
1: Aha. Igen. Az jó. Szereted? Jól fizet?
5: Hát nem szeretem már, de muszáj csinálni.
1: Uh-huh. Politikusokat nem láttál arra felé, Grácsban? Láttál?
5: Nem.
1: Láttál? Nem? Na jól
5: van. Csak hallottam, hogy egyszer volt.
1: Állítólag, hát a legenda így szól, hát ki tudja azt, hogy ez valóban így van-e, vagy nem láttuk, de ott aztán az jártók vannak ott tanuk. Na jól van, figyeljél, akkor játszunk egyet. Jó, van egy szép utalványunk is, azt tudod?
5: Igen.
2: Okay. Hát arra jelentkezett.
1: Jó, nem vagy túl bőbeszélni.
2: A Gráciban nem biztos, hogy be lehet váltani.
1: A Gráci burgerkében nem lesz jó. Ott nem lesz jó.
2: Nézd fel, hogy most nyertem.
1: Hazajössz, és akkor itt te meg beváltod, jó?
5: Pontosan.
1: Na menjünk.
2: Menjünk, árok edzetes!
1: Na itt vagyok. Hegesztő vagy, jól mondom? Hegesztesz.
5: Persze.
1: Mit hegesztesz?
5: Itt vagy, Balázs.
1: Itt vagyok. Mit hegesztesz, vagy mit kell csinálod?
5: Vasakat hegesztek.
1: Van ilyen össze. Szemüveged is?
5: Pajzson van.
1: Ja, pajzs, így hívják, pajzs.
5: Akarlak kérdezni.
1: Akarsz kérdezni, Máté?
5: Pontosan.
1: Kérdezzél, Máté?
5: A DJ Oti Bulin miért...
1: Ez egy jó nehéz kérdés lesz, én érzem.
5: Helyettesíteni próbálom azt, hogy...
1: Koncentrálj, Máté. Felteszed a kérdést végre, Máté?
5: Felteszem.
1: Az a lényeg, csak szépen lassan. Itt vagy, Máté, hallasz?
5: Babettával mentél a színpadra?
1: Szerinted babettával mentem a színpadra, Máté? Őszintén.
5: Talán igen.
1: Jó van, jó van. Én már nagyon, vártam, hogy főbelőd magad. A pisztoly már ott volt a homlokodnál, csak meg kellett húzni arra azt. Már éppen nyúltam át, hogy segítsek, hogy meghúzzam, de ebben a pillanatban inkább úgy gondoltad, hogy saját magaddal vetsz véget az életednek, úgyhogy... Nagyon jó volt, illetve nem. Figyelj, de van egy plusz ajándékod, hogy ez a tiéd.
6: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jó voltából.
1: Na!
5: Köszönöm, szuper!
1: Burger King, jó, csak mondom,
3: hogy péntek. A mamacitát lehúzom most akkor ezzel.
1: Húzd le a mamacitát.
2: Már nem szeretnék bennünket.
3: Jó, még egy kicsekkolsz csak annyi, hogy szerinted a Bright Moon jó, vagy a Machete?
1: Na?
5: Machete.
1: Machete, így van.
5: Abszolút.
1: Jól van, figyelj ide, 30.000 forintod van, úgyhogy azért ez egy komoly kaja a burgerbe, úgyhogy érezd magad jól, és kajálj egy nagyot, ha hazajöttél. Küldjük az utalványt, jó?
5: Köszönöm.
1: Ciao. Mit akartál mondani, Zsülci?
7: 104 millió forintot nyertek, 19-ben.
2: Igen, ezért jó a ChatGPT, mert az a Lovi nevű szerencsejátékon nyerték.
1: Szép volt, Zsül, nem baj.
2: Én is rákerestem.
1: Nekem ma van egy manókerekem, neked meg van egy 104 millió szerencsejátékon. De rendben van. Ő szerette volna elmondani a szerencsejátékon.
2: Jó, értem.
7: Ez az, kész.
2: Jó, neked az, Gyula, én nem vitatkozom.
3: Van a Manover nevű zenekar amúgy, amit az egyik barátom rendszeresen Manovárnak hív, úgyhogy szerintem nem tudom, hogy az első. Igen.
1: Kincsem plusz tuti gépi játékkal nyerték.
2: Kincsem plusz tuti.
1: Igen, gépi játék, gépi. Hát ezt mondom én is, hogy gépi játék. Hát nem a Lover se nyerte, nem azt akarod mondani?
2: Ezt mondtam el az előbb.
1: Azt mondom, hogy neked van igazad, mert az ő meg azt mondja, hogy lóverseny. Tehát azt mondom, hogy
2: lóversenyi játék, csak az a neve. Igen, hogy igen, érted? Igen. Tehát ez mondjuk olyan, mint a kaparós sors, hogy semmi köze nincs az, hogy fogadsz a lovakra.
1: Zsűr, majdnem megnéztél valamit. Ez fog föl így, hogy majdnem.
2: Egyébként ez egy tanúság a ChatGPT használatára.
1: Ez nem Gipo, ez Google.
2: Ja, Google, hagyja.
1: Ez Google, ez nem a Gipo, ez a Google-nek az a... Ez hülye.
2: Ki használ már Google-it?
1: Most a Gipót megkérdezném, az megmondaná. Vagy a Grokkot megkérdezed. A Google-nek hülye az AI-ja, az teljesen hülyeséget.
3: Na jó.
1: Kérdezd meg a Gipót, az azonnal megmondja neked, hogy mi van.
3: Veszel nekem egy lovat?
1: Nem. Nem veszek lovat.
3: De most láttam meg, hogy van Kozákenzifel.
2: Kozákenzifel.
3: Kozákenzifel, ő egy ló, és azt gondoltam.
2: Mit adnál, milyen nevet adnál, ha kapnál most egy lovat Balástól?
3: Nagyon. Valószínűleg manókerék.
1: Manó, egyébként az jó név.
3: Most már manókerék
1: lenne. Manókerék az lovat neki. Lovat neki. Igen. Kérdezzétek meg a Tasnádi Pétert, írja valaki, ezt tudja. Mindjárt megkérdezem a Gipót, egyébként erre én is kíváncsi vagyok, bár azt gondolom, hogy ennek is van felső határa. Tehát, hogy nem tudod őket úgy kifosztani, hogy nagyon sokat vigyél. De én is kíváncsi vagyok, hogy mi volt tegnap. Szerintem ilyen 5-10-15 körül vittek el. Szerintem az lehet a legnagyobb. Nincs, hogy majd megnézzük. Jó van, gyerekek, na, picit akkor rázódjunk össze, jó? És nézzük meg, hogy van-e közlekedési hírünk, de egyelőre békesség.
3: Nem lehet, hogy minden jel az életemben arra mutatom, úgyhogy lóversenyre kell mennem.
1: De! Ezt ott, most már nagyon be akarod vonzani.
3: Ott a könyöklő lótorta, ugye, ahogy megérkezett szintén az életemben, az is lehet, hogy csak egy jel volt. Akkor ugye, most jött ez a koboltkerék, ugye?
1: Tényleg.
3: Ez mind erre mutat.
1: Igen. Menjél már ki egyszer, tényleg kis kosárral, kis magas sarkúba, esernyővel,
3: magas sarkú volt, hogy nézze ki magas sarkúba, Balázs. Úgy nézze ki magas sarkúba, mint egy ilyen nagyon-nagyon rosszul kisminkelt transzvesztita. Úgy nézze ki benne, mert ugye nem tudok jól sminkelni, úgyhogy hát ez nehéz.
1: Egy rosszul kisminkelt travi. Igen. Ez vagy magas sarkúba?
3: Hát figyelj, 190 centőek, szerintem egy magas sarkúba mennyit segítek a helyzetemet?
1: Fölmész 205-re, azért az már nem kevés. Kicsit elmosódott a sminkem. Kér valaki egy csicskalángost.
3: Nem érzem magaménak ezt a szitút, de amúgy látod, ezért is ebben is jobbak a férfiak, mert ők tudják viselni magasan is a magas sarkút. Elmondanám, hogy amíg nem lettek transzvesziták, nem volt rám cipő, csak mondom nektek.
2: És ők adnak?
3: Nem, az van, hogy mert van a transzvesziták, azóta gyártanak majd miért női cipőt. Köszönjük szépen ezt is utólag a hölgyeim nevében.
1: Na, Zsül közben megtalálta, és itt már jó az info, nem gépi, hanem saját kézi jelöléssel Zsokéra fogadott 93 millió forint. Osztalán. 2021 júniusában egy vidéki magyar fogadó a Kincsen Park nemzetközi fogadási rendszerében saját maga választotta ki a lovakat a francia derbire, és 93 millió forintot nyert. Ez osztalán volt a valaha volt legnagyobb kézzel megjátszott lovi találat Magyarországon.
4: Franciára fogadott, tehát ez nem a Kincsen Parkba lévő futás.
1: Hát beszarok, hogy ez meg lesz, se jó.
4: Nem, mert ugye vannak francia futamok, mondom, amiket közvetítenek, de ez nem a Kincsen Parkba lévő futás.
2: Aha.
4: Tehát fogadhatsz külföldi, tehát francia futamokra például. Ja. Igen. És ez ugyanúgy számít, de ez nem a Kincsen Parkba
2: jó, de
4: futó lova.
2: Egy magyar lóversenysportban.
1: Meg megközelítőleg tudjuk az összeget.
4: 26 meg 30 millió forint, én most rákerestem, az azért egy ilyen átlag, tehát ilyen gépi játékkal, tehát ezzel a tutival, az beugró. Tehát 30 millákat visznek el.
1: 945 millió.
2: Jó, persze,
1: 945 millió,
2: hagyjad már. Mi?
1: Milyen 945 millió? Sosem nyert senki.
3: Tudom megképzelni Péter arcát, hogy hazamegyek egy 946 milliós nyereménye.
4: Igen, mert francia futamokat közvetítenek, tehát, hogy arra lehet ugye fogadni.
1: Igen, az erős lenne azért nyersz. Azért majdnem 1 milliárdot, igen. Na jó van, gyerekek, oké, kilovasztuk magunkat, 3 percen pontosan 7 óra. Zsül, 2-ből semmi, azt mondja. Igyász jelen pillanatban.
2: Alakul.
1: Igyász, Gyula, jelen pillanatban 2-ből semmire hozod ezt a reggel, de nem baj, péntek van, úgyhogy hogy belefér. Nem mindegy, úgyse fizetik ki. De valaki. Aztának a másik, nem mindegy, úgyse fizetik ki.
4: Dehogy nem.
3: Ahogy de. Hogy reagálnak a helyiek, amikor valaki olyan nyer, aki csak egyszer ment ki életébe a lovira?
1: Megverik. Iszletesen megverik.
4: Csodálják.
3: Megy a szurkálás?
4: Csodálják szerint. Á, dehogy megy, nem. Csodálják.
1: Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra. Itt vagyunk rögtön, egy ideg után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
11: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
14: Pista a saját születésnapját mindig elfelejti, de az autója szervizelését soha. Mindig a Szalabroncsot választja. Személyautók és teherautó teljes körű szervizelését vállaljuk, valamint gumiabroncsjavítást, tehergépjármű, autóbusz, mezőgazdasági gépeken is. Automata váltó olaj, fékolaj, motorolaj cseréje, futóműállítás, szélvédő, klímajavítás. Ezt is megoldjuk. Szalabroncs Autó és Gumiszerviz, Paks, Tolnai út 2. Szalabroncs.hu.
15: Építkezik, felújít. Ki használná az otthonfelújítási hitelprogram adta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
16: Alfa Echo Bravo!
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra figyelmeztet a fogyasztóvédelem. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan internetes oldalakat is talált, amelyek ismert egészségügyi intézmények nevéhez vagy arculatához hasonló felületeken kínálnak étrendkiegészítőket. Ez azt a hamis benyomást keltheti, hogy a termékeket az adott intézmény ajánlja vagy ellenőrzi. A hatóság azt kéri, online vásárlás előtt ellenőrizzük a webáruház üzemeltetőjét. Adatait, és legyünk óvatosak a gyógyhatást vagy irreális eredményt ígérő termékekkel. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai már elutaztak a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csaknem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Hazánk szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé dróntámadás után. Az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Végül a várható időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 7 óra után, 17 perccel, hello, drága hallgatók. Na, mi a helyzet? Mindenki jól van, itt vagyunk, megjött a reggel is közben, úgyhogy mindenki táplálkozik.
2: A hallgatókat szeretném kérdezni, csak egy rövid ilyen közvélemény kutatás, aztán jöhetsz a témáddal, hogy nektek is van-e olyan kollégátok, aki elvárja, hogy a közösből, ugye, amikor megérkezik például a reggeli, csak hogy egy ilyen valid példát mondjak, ha ezt a szót szoktuk használni, elvárja, hogy az, aki először kimegy, ugye kicsomagolja a reggelit, igen, szépen kitesz, és kitesz, igen, nagyon sok evőeszközt és tányért. Amikor ő ér oda először, akkor oda megy a konyhapulthoz, egy kanalat kivesz saját magának, és egyet a főnökének azzal, hogy Balázs, Balázs, itt a kanál, hogy tud enni a finom sziapudigodat.
1: Zsűl, de most meg miért kellett így viselkedned? Egyszerűen nem értem.
2: És szarik, érted? És szarik a többiekre.
3: Elmondom, mi történt. Reggel
2: én kimegyek minden reggel, kicsomagolom a reggelit, kirakom az összes evőeszközt, ma ugye nem én értem ki, illetve én pont csomagoltam ki, amikor egy kollégám megérkezett, és csak a főnöknek adott egy, hogy itt van Balázs, Balázsa.
3: Már hát így örülök volna neked a keresztények, Feri, csak akár még gyülekezethez fogsz csatlakozni, nagyon nagyot nyertek veled, együtt mondani.
2: Mert azt
3: a
2: várod másik... el, amit
1: csia magosok összetartanak. A csiások összetartanak, ez miután... egy külön kaszt.
2: Igen, Eszter.
3: Miután megérkezett a reggeli késve, ugye, és hát realizáltuk, hogy nem fogjuk tudni megenni, én mondtam, kikiabáltam nektek, hogy most már hagyjuk, mert mindjárt bejelentkezés van.
2: Aha.
3: Akkor ugye elkezdtek arról diskurálni, mert Balázs már sajnos 3 napja nem székelt, és ezért most...
1: Köszönöm.
3: Hát ezt nem hiszem el. És
1: tudod, hogy szarul ebből a sztoriból, a legártatlanabb volt a történetben. Hát most igen, hogy jön ez ide, hogy szorulásom van?
3: Tehát amikor csak én mazsolákat tud kipréselni magámat,
1: apró kicsi bogyókat, koppannak a fajansz, hogy pak, pak, persze, nyilván izgol. Lesz,
3: azt érzi, akkor érzi magát férfiestek, amikor ilyen a kolbászokról tud leszállni.
1: Hihetetlen, hogy átdobtad a labdát.
3: Na várjál, és akkor megjött végre a chia pudding, hogy rostot kapjon az
1: kólikás vagyok, igen.
3: Hogy a vezér úrnak beindulja végre az emésztése, és akkor arról beszélgetettek, hogy milyen rossz az a reggeli szállító ember, mert ugye naponta csak egyet kéne küldeni ugye a kákásnak, a kákabelesnek, és akkor ehhez most ötöt küldtek. És akkor erre mondtam azt, hogy jó, akkor az egyiket én megeszem. Majd oda mentem a fiúkhoz, és adtam egy kanalat ugye mazsolakakinek.
1: A bélbetegnek, igen. A bélbetegnek, a kólikásnak, a szorulás, persze.
3: Igen, igen, és meg ugye jó magamnak, és visszaültem a munkahelyemre, aha, ugye ide, mert tudtam, értem, hogy nem szabad sokáig húzni, igen, az időt, és te addig még mindig kolbászokat szagolgattál.
2: Tényleg még 3 kés kitétele a fiúkból.
3: De Feri nem volt idő, és mondta, hogy
1: nem volt ki. Nem fog tegyenni, ráadásul igaz. Igen, ráadásul Feri rólad az úr gondoskodik, úgyhogy...
4: Igen, a tegnapi adás után
1: rólad az úr gondoskodik. Nem, Eszter jelezte, hogy ne zabáljatok, ma ne dolgozzatok. Most kinyitottátok, kihűl az összes angol reggeli, hideg virslit fogtok a kis bendőtökbe tömni félkor, érted? Ahelyett, hogy becsukoljtátok, és rámentetek volna a csiamag pudingra. Ez, érted? Ez olyan rostot csinálta, hogy 8 órakor itt már ezért rohangáltok. 8 órakor már rohangáltok.
3: Nagyon kérdés, hogy a rostos Balázsnak milyen személyisége.
1: Köszönöm, hogy emésztésemet, hát, hogy is mondjam, csak feltárod és beviszed. Nem, én ezt kép kellő. Ebben a korban figyelni kell a rostbevitelre, gyerekek. Az a bél, ha bélrendszer rendben van az emésztésed, a szorongásod, az agyad, a bél agy tengelyed, minden onnan indul, minden a bélből indul. Az öregedés is a bélből indul. Hát a szorongás is a bélből indul.
3: A te
1: van mit helyrehoznom.
3: A nagy színpadra indult el. Nem a beledből.
1: Mindent helyre kell hozni a nyár után, úgyhogy én most bélflóra visszaépítésben vagyok egyébként.
2: De ezzel semmi baj nincs. Én örülök a te bélflórádnak. Csak hát na, mégiscsak van egy közösségünk.
3: Lórák és faunák.
2: Ezután várod el, hogy menjek el veled a lovira?
1: Uh-huh. Egyébként ez egy jó téma, ezt még nem csináltuk meg, hogy a lehető legnagyobb, most nem rád mondom, mert ezt nem az, de hogy a lehető legnagyobb nyallerek a munkahelyen, tudod?
2: De az!
1: Nem.
3: A viszontlátása! Ennyi volt!
1: Nem erre gondolok, nehogy magadra vett, bár a kis poén után.
3: És mi a rosszul esett Annának? Mert évek óta a legnagyobb nyaller? Ezt akkor engem nevezzek?
1: Anna nem nyaller! Gondoskodó!
3: Elmondom neked.
1: Na most az én bélfertőzésem után...
3: Ki szokta mindig azt mondani, hogy szép vagyok?
1: És nem lehet...
3: Anna!
1: És Biztos, hogy nem azért mondja, mert tényleg ezt gondolja?
3: Annyit szokott mondani, hogy nem most megcsinálna. Ezt mondom, hogy... és ugye, a botra az őszintesen.
1: Nagyon szép vagy. Hát én nagyon megcsinálnának. Én nagyon megcsinálnának.
3: Igen, és onnan tudom, hogy jó napom lesz, hogy Laci megcsinálna, vagy nem csinálna meg. Ez nagyon fontos.
1: Tehát jobb egy Lacitól egy nagyon megcsinálnának. Mint hogy Annától kérsz egy kávét.
3: És sosem kérek Annától kávét,
2: de nem csak, most a Balázs szokott. De Anna nem csak oda, tehát ő nem oda jó fej, ő nekem például citromot vág reggel, úgy vár. A zsült...
3: Látod, te csináltad ezt?
1: Elkapattad!
2: Anna mindenki felé.
3: Azt hiszi hogy jelentőség teljes.
5: Ahogy a Balázs mondta, én gondoskodó vagyok. Tényleg, tehát én nem... Ha én azt mondom, hogy szép vagy, én azt őszintén mondom, ezt úgy hidd el.
1: Még tett hozzá, Laci, megcsinálnálak el, és akkor a kettőből gazdálkodjál.
3: Ez is egy csia puding is úrindul a reggel?
1: Igen.
3: De amúgy igen, szóval az az érdekes, hogy tehát minél több kedvességet kapnak a férfiak, annál igen? többre vágynak.
1: Elkanászodott az öreg egyházi
2: miért
1: ember.
2: Miért kanászodtam volna el?
3: Péter már akkor is boldog, ha visszaköszönök neki. Az egy másik éra. Nem erről van szó.
1: Jó, közben írjatok, drágáltok, keressük meg azt, mit csinál, hogy próbál a főnök kedvébe járni, minden munkahelyen van ilyen, tudod, ezek a, akit így ütnél, de tényleg, amíg mozog, mert hogy annyira kise lóg a feje a főnöke vagy a felettese fenekéből. Tudod, van ez a típus valójában.
2: Mától téged csak puncskockának hívunk, jó?
1: A puncskocka. Puncsos. A kulikás, ő a puncsos. Jó, te vagy a izé. Te meg valami egyházi nevet kapsz, és akkor megvan mindenki. Jó?
3: A kántor.
1: Te tényleg te vagy a kántor.
3: A kántor kutyája vagy. Amúgy elég nőtt mentünk a Balázs kursoltól a nyallerig. Szóval köszönöm szépen. Nagy utat jártunk be.
1: Jó, én nagyon hálás vagyok, hogy ebből a kiad kinek ad alatt, abból jövök ki úgy, hogy nem tudok szarni. Tehát ezért nagyon... Én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen, hogy én csak rendben tartok ezt a dolgot, és eszem egy csiapodikot, és az egész adják ad alatt, nem adok ad alatt, ki a nyale, ki nem, abból az marad meg a hallgatóban, hogy szegény Balázs.
3: Az én személyes célom az az, hogyha legközelebb ott fog szállni 65 ezer ember előtt, akkor ők mindannyian aggódjanak, hogy vajon
1: a sikerülben. Jó, senki nem érdekel az, hogy mi lesz a zene, csak hogy jól van.
5: Jó, ott elég most a szervezetébe.
1: Igen.
3: Csia pudinga fognak szórni téged.
1: Igen. Volt egy kolléganő, mindig az aktuális főnöknek nyalt, amikor engem kineveztek vezetőnek, másnap reggel bejött korábban dolgozni, és teával várt. Az milyen durva, amikor végignézed egy kolléganődről, tudod, hogy nyallereskedik, és amikor te leszel a főnök, akkor neked is teát csinál. Mondtam neki, hogy ezt gyorsan fejezzem, mert ez nálam nem nyerő. Júj! De durva. Tudod, amikor veled valaki egy kinevezik, és neked is megcsinálja a teát, igen.
3: Jaj, ne.
1: Ez kemény. Anna olyan, mint egy jó óra az időseknek, gondoskodó. És egyébként tényleg, odafigyel ránk, gondoskodik rólunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos.
3: Anna időként úgy küld el anyámba, ha érkedjél a...
1: Persze!
3: Örülök, egy Anna most megsértődött, úgy látom, hogy a lovamnak el fogja fűrészelni a lábát.
1: Kész, a lovad az már sehova nem fut be egyébként, igen. Szóval jó, oké, tehát miért csinálják? Fejtsük meg, mi a lélektana akkor? Tehát, hogy előléptetés, fizetésemelés, alázat...
2: Hát csak a jó pozíció már
1: jó pozíció, kevés önismeret.
3: Figyelj, hogy ezt akarod éreztetni valakivel, hogy te is szívesen... tehát alámész, igen? Akkor szerintem azt kell csinálni, az sokkal elegánsabb, hogy amikor belép az ajtónak, hogy letérdelsz, magad elengedi a kezeidet, és az egyiket még megtart, és az a széthúzott a farpofáidat. És akkor ezzel tudod jelezni számára a dominanciát.
2: Jó, de előtte izével nyelven letakarítod a cipőjét.
3: Nem csak lehet, hogy széthúzod a parkfáját, és azt mondja, hogy jó reggelt.
1: Figyeljetek, nagyon jókat fogunk kapni, ezt már látom, hogy nagyon fogunk menni. Figyelj, a kolléga. Volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
2: 5 pontos gyerekek.
1: Mekkora nyaller?
3: Van hová fejlődni az esetben?
1: Igen, azért ehhez képest senki nincs sehol.
2: Nem volt rossz, hogy a kanál trükk, de látod.
1: Nem volt rossz, igen, azért vannak haladók. Bement fél órával előtte, és a műszakvezetőnek beült a műanyag székére, hogy melegítse azt a mindenségét neki.
3: De ez nagyon gusztustalan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
1: Egyébként meg igen. Eddig igen.
2: Van, aki szereti ezek szerint.
1: Én lettem az intézményvezető főorvos, asszisztense, az addig olyan kolléga, aki semmibe bevett, meghívott barbecue partira hozzájuk. De nem azért, mert te most főnök vagy, csak eddig nem mertelek
2: ez
1: meghívni.
2: Ez volt a duma, persze.
3: Nem mertelek.
1: Ó,
2: igen. Pozícióba kerültél, fontos lettél.
1: Igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosonka, a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg. Tehát, hogy így, ehhez kell egy személyiség típus, aki ilyen.
3: Zsú, egy hogy ezzel ilyen... kapcsolatban, hogy szerinted le még van ilyen kapcsolatunk?
4: Elvigyem a kocsit, nem most.
3: Ugye, én nem, ha megvan minden oltásod, csak akkor, mert abban a kocsiban csak nagyon bátran lehet beszállni.
1: A kollégám úgy vigyorog, mikor nyalizik, mint amikor a kutya becsípi a felső ajkait, kint vannak a fogai. Közben meg úgy röhög, mint Peter Griffin. Sajnálják, ne bántsam, de én tudom, hogy ő nagyon sunyi. 9 napja van ugyanabban a pólóban. Mikor 4 meglett férfi szinte fut a nyugdíj előtt álló főnök elé, hogy jó reggelt, Péter bácsi. Milyen jól néz ki, Péter bácsi. Igen, Péter bácsi, nagyon jó ötlet, Péter bácsi. Mikor ezt látom, csak egyre tudok gondolni, cidázzátok le Péter bácsit, nyomorultak. Azt a mindenségét neki. Igen, valahol ezt a típust azért úgy nagyon megveted, nem? Aki látod, hogy ennyire látványosan csinálja. Tehát se tartás nincs benne.
3: Jó, de olyan... mi kell tartással csinálni, Balázs?
1: Nem tudod.
3: De biztos tudod.
1: De hogy nem most mi vagyok még a kolikában, egy tartásanyaló? Nem volt sok igazán szó szerinti főnököm.
3: De miért csak ilyen vicces kedvet, hogy szervusz vezérem.
1: Szia szőröm, nagy uram.
3: Tengermély tiszteletem, a jó reggelt kívánok.
1: Kollégán karácsonyi céges buli mindenkinek hozott 5-6 centis mézes karácsfigurát, a főnöknek A4-es lap méretűt.
2: Ugye mindenkinek ilyen, van, akinek jobban.
1: De őket úgy valahogy ki is veti a kollektíva, nem? Tehát őrőlük van egy ilyen kereszt a hátukon, úgy tudják, hogy ő, tehát hogy nem is fogadod be ezt az embert igazán, nem? Főnök... És ők ki vannak békülve ezzel, hogy őket nem szeretik a munkájukon.
3: A főnökök alapból nem szeretik, hogy nyalnak nekik.
1: Egyébként szerintem is így van. Szerintem is így van.
2: Szerintem van az a típusú főnök.
3: Alapból gyanús leszel neki. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdesz nyalni, ezt én mondom, itt vezér, fővezér.
1: Szerintem, ha így nagyon nyalnak neked, az visszataszító.
3: Ez visszataszító, mert onnantól kezdve csak arra tudsz gondolni, hogy mit titkol. Mi az, amit el akar előlem fedni a viselkedésével?
1: Hogy mi az, mi van mögötte?
3: Igen, mert általában nem a nagyon-nagyon jó munka, vagy a nagyon-nagyon-nagyon lojális hozzáállás, hanem valami más, ami miatt van egy ilyen kis kognitív diszonanciája, hogy szeretne ezzel egy eltakarni.
1: A nyaller kifejezésnél mindig Német Balázs arca kerül elém, borzalmas. Egyébként tényleg jó a megfogalmazás. Jó. Abszolút, abszolút jó. Most becsukom a szemem, és vizionálni kell valamit, akkor megjelenik Mici Mackó.
3: Igen.
1: Nem? Tehát,
3: igen.
1: Hogy akkor ő van ott.
3: Hát ő ennek iskola példája.
1: Abszolút. Ő valószínűleg mindig is ilyen volt. Tehát ez abszolút látszik.
3: És megállja a héten, mondtam, hogy ezzel fedi el, ugye, a hiányosságait. Igen, és ez sajnos nem működik.
1: Igen, ez egészen durva. A kollégák kitörölték az osztályvezető főnökét, mikor eltörte a kezét. Osztályvezető eltörte a kezét, ő volt az osztályvezető, és a kollégák elmentek

0: De látod ezt magad előtt? Hogy ráadásul tudod, nincs is az a Nexus. Nem.
1: Nyaralásból kollégám csak a főnöknek hozott ajándékot, már reggel 6-kor bejött, hogy becsomagolja neki. Aj, milyen emberek vannak azért. Tehát vagy mindenkinek, vagy senkinek. Csak a főnöknek ez nagyon nyal. És becsomagolod. Igen, azt a mindenségét neki.
0: Miért nem hozott neki 2 gram aranyat, az csak így átlesz.
1: Igen. Anikó, hallod? Rólad beszélnek, Balázsék, hogy rohadnám meg. Anikó valószínűleg nagyon megtette. Megtette a dolgokat, így van. Főnöki poziban vagyok, komolyan ilyenek vannak. Engem le se szarnak ezek a mocskok.
2: Na tessék.
1: Írja valaki. Jobb az a főnök, akinek senki nem akar nyalni. Szerintem az a jó főnök, nem?
2: Hát jó, vagy jó a kollektív őket,
1: vagy
2: alatt,
1: nem várjál, vagy jó a kollektív alatt, jó csapatot épített.
0: Az a jó főnök, aki meg is alázza azt, aki nyalni akar neki.
1: Igen?
0: Csicska vagy, cső. Tessék itt a kávét. Miben vagy? Miben csicska vagy?
2: Cégvezetési tanácsánk jönnek.
0: Igen. Van ez a könyv, tudjátok, hogy a vezető eszik utoljára. Ezt nyilván nem tudjátok, miért tudnátok. És akkor vezető eszik utoljára. Ez egy olyan attitűd, amivel könnyű menni szerintem, hogy egy jó vezető nem arra vágyik amúgy, hogy kinyalják a segét, amiért dolgozik, hanem arra vágyik, hogy nyugalma legyen. És arra vágyik, hogy mindenkinek minden rendben legyen. És nem arra vágyik, hogy ő ki legyen emelve, és akkor így együtt éltessétek őt, mert aki ilyen vezető, az általában rossz vezető. Ezt tette észre.
1: De egyébként így van. Tehát aki ebből táplálkozik, vagy ebből él.
2: Az ilyen vezető, az kitermeli a saját segnyalóját.
0: Ez így van.
1: Egyébként tényleg így van, igen. De ezt jól mondod. Az ilyen vezető az előbb-utóbb megtermeli, hogy legyen ott neki egy-kettő, aki ezt csinálja. Igen.
0: Igen. És amúgy, de amúgy a híres sorozatokban is mindig így volt.
2: Mi van a kanállal?
0: Lászárt közlegény. Lászárt?
2: Igen, mi van a kanállal? Tehát az ilyen vezető mindig kitermeli magának a...
1: Jó, egy nyambat kanál!
2: Kérdeztem.
1: Egy nyambat kanál!
0: Majd amikor neked is ilyen ápodban lesz az emésztésed, mint lehet meg...
2: Akkor igen.
1: Majd amikor te is... Majd amikor te is mazsolákat tudsz kitolni magadból.
0: Majd amikor neked is dagad a vörös ér a homlokodon, csak a reggeli rutinod közepette, majd akkor veled is lesz foglalkozva már. Jó? Szeretnék egy mondani.
2: És ez régóta tart ez a szállapot?
0: Hullarabló vagy. Egy rohadt kalandattal a Balázsnak azért, hogy végre tudjad arni, és ezt csinálod vele. 40 perce megzárt.
2: Már ezt az örömet is el akarom venni tőle. Mi?
1: Egy kanalat is elvennél? Hát így vagy. Erre a kanálra. Végre meg tudta menni a csiamagot, igen. Kisfőnök új Volvo-t kapott céges autónak, beosztott, de jól áll neked a Volvo, Feri. Ez is jó ebben a formában. Azt a gyerekek. Hát ez kemény. Ez kemény.
0: Istenem.
1: Na, mennünk-e, Zsuciké? Már integetsz? Igen? Van valami promónk, vagy valami játékunk, vagy mi a helyzet? Ma 8-tól vendégünk van, csak mondom, így péntekre tekintettel, Máté Bence bekerült, ugye, a 2026 az év természetfotósa verseny legjobb képei közé. Volt már vendégünk, magyar természetfotó, szenzációsan mesél, szenzációs képeket csinál, úgyhogy 8-tól érkezik hozzánk, nagyon kedveljük, hosszú ideje egyeztetünk vele, úgyhogy ő lesz majd a vendégünk 8 óra után. Nagyon klassz sztorikat tud mesélni az állatvilágból. Vele folytatjuk majd 8-kor. Most viszont jövünk mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. például szeptember 3-ától 9-ig, fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, a

0: nélkül is olcsó.
1: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
2: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorytricin. A Dorytricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
3: Dorytricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
10: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
11: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
12: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
13: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5 millió 300 ezer forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. 25 órás, megszakítás nélküli musical előadással indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart, a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A rendezvény teljes ideje alatt a belépés díjtalan. A látogatók tetszőleges időpontban csatlakozhatnak az eseményhez, és kötetlen ideig maradhatnak. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Hazánk szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé dróntámadás után. Az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra figyelmeztet a fogyasztóvédelem. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan internetes oldalakat is talált, amelyek ismert egészségügyi intézmények nevéhez vagy arculatához hasonló felületeken kínálnak étrendkiegészítőket. Ez azt a hamis benyomást keltheti, hogy a termékeket az adott intézmény ajánlja vagy ellenőrzi. A hatóság azt kéri, online vásárlás előtt ellenőrizzük a webáruház üzemeltető adatait, és legyünk óvatosak a gyógyhatást vagy irreális eredményt ígérő termékekkel. Végül a várható időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: again.
1: 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és 8 órától jön hozzánk Máté Bence. Beszélgettünk már vele jó régen, olyan érdekes dolgokat mesélt arról, hogy készül egy ilyen természetfotó, mennyit készül, mennyi előkészület van, mennyi várakozás, mennyi munka, és őt hívjuk meg, mert hogy beválasztották a fotóját a 100 legjobb természetfotó közé, és ez ráadásul világviszonylatban. Közben teljesen szürreális dolgok történnek az RTL-en, gyerekek. Csak mondom, a cím úgy szól, elkobrolt robotkutya tévedt a 3-as főútra, és úgy fogták be, hogy rádobtak egy nejlont. Tehát ez nem valós, ami történik.
2: Ez egy kutya elfogó háló, érted? Szerencsétlen jószág tényleg kiment a 3-asra, és ugye gondolom eltévedt, vagy megzavarodott, és csak körbe-körbe a saját tengelye körül forgott, járkált, jött a sintér.
1: Jött a sintér, és fogt, és rádobott valami rongyot, ettől a robotkutya összezavarodott, és megfogták a 3-ason. Hát itt tartunk, hogy robotkutyákat üldöznek a 3-ason, ami elkóborol. Ah, szenzációs. Miért is azt nem láttad, mikor emberre támad?
2: De bizony.
1: Az micsoda?
2: Na már vannak kérdések bennem.
1: Az micsoda?
3: Elmondanám, hogy nekem ma az igazi macskám támadt emberre.
1: Hát az a macska normális.
2: Hát nem adtál neki enni?
3: Nem, eljöttem megy. Otthonról, ott hagytam a lányomat, és anyám kertette, ő vittem a iskolába, és anyám bement a gyerekhez a szobájába, és a macska megmondta, hogy eddig is, ne tovább, mama!
1: és arcú harapta.
3: Nem, és rá, fújt, és rá elverte. Evert anyámat a macska.
1: Én most egy olyan videót láttam, hogy egy humanoid robottal ott küzdenek, és valamin a robot vagy berágott, vagy zárlatos lett, vagy rossz parancsot kapott, és elkezdte verni az alkalmazottakat. És azt látod, hogy rendes emberek küzdenek a robottal, aki viszont megfékezhetetlenül ütiveri őket. Tehát nem is érted az egészet, hogy mi történik.
2: Igen, ugye, és akkor már rögtön föl is teszed a kérdést, hogy létezik-e az a parancs, hogy ne támadj emberbe.
1: Hogy ne támadj emberbe, igen. Mi rág be egy robot? Mitől lesz ideges?
2: Tényleg, tehát mi az, mivel ami... húzol föl egy humanoidot?
1: Igen. Ugye itt van a cikk, mindjárt kirakjuk, megmutatjuk. Ugye ez egy oroszországi elektronikai üzletben. Egy vásárló meglökte a humanoid robotot, és ezt követően a robot felé mozdította a lábát. Tehát az van, hogy a robot berágott azon, hogy őt meglökték, és olyan, mintha megrúgta volna a lökdösődőt, ezután hárman kellettek, hogy lefogják az elszabadult robotot. Érted? A felvétel futótűzként terjed az interneten. Itt van maga a dolog. Ott jön a humanoid, nézd.
2: Azaz.
3: Csőtesó.
1: Csőtesó. Kis duma, lök rajta egyet.
2: Nem akart kezet fogni a köcsög.
1: Ja igen, lök rajta egyet az ember.
2: És beáll karatéba.
1: És beáll karatéba, és megpróbálják lefogni a robotot. Teljesen szürreális, figyelj. És hárman dolgoznak azon, hogy megfogják a robotot, ami viszont karatézve ütvág mindenkit maga körül.
3: Ez elég blaha.
1: Teljesen szürreális. Nézd meg, és 3 felnőtt férfi fogja le a robotot, hogy álljon meg. Szóval, hogy ez érdekes.
2: Jó, mondjuk, nem is nagyon mersz semmit csinálni ellene, mert 15 millióért. Tehát hiába kaszálod el a lábát, akkor te
1: várjál,
2: fogod fizetni.
3: De belétezünk meg, hogy... egy robot amúgy?
1: Nézd meg a viselkedésüket a csávóknak. Kamu a videó, nézd meg, kezet fog. Nem fog kezet, lök rajta egyet. Kicsit nézd meg az emberek mozgását, kicsit teátrális. Nézd meg, ahogy mozognak, ahogy lereagálják. Hogy jön a humanoid, jön egy csávó hátulra. Hát, karatézik a robot, a szenzációs.
3: Mindig az a gyanús, hogy minden mozdulatuk a helyén van, tudod?
1: A srácoknak?
3: És, igen, és időben reagálnak mindenre. Szóval szerintem ez nem igazi, ez a videó.
1: De nézd meg a robotot, hogy mozog. Tehát, hogy közben, oké, hogy meg van játszva jelenet, de a robot azért az elképesztő módon karatézik. Tehát, igen, de egészen megdöbbentő.
3: Nem láttam már igazi verekedést, amúgy a fiúk verekedni?
1: Igen. Na, de voltam is közelről azért egy-két helyzetben sajnos.
3: Igen. Tehát akkor van a verekedés. Az sose így néz ki.
1: Hát egy robottal még nem verekedtem,
3: várjál. Tehát a valódi emberi reakció az nem ilyen, hogy jó, mindig ott fogom meg, ahol éppen kell, hanem az ilyen béna. Érted? Tehát ilyen kellemetlen. És itt ebben ezek mind olyan helyén van. Hát gyanús.
1: Gyanús, de inkább a srácok gyanúsak. De a robot azért az egy szép új világ, hogy jutott az ember eszébe, igen. Mindenki a Terminátorról azonosítja. Na jó van, oké, megyünk tovább. 8-tól ugye érkezik hozzánk majd Máté Bence. Viszont még egy rövid hír felé, ezt veled akartam megbeszélni, te vagy érintett, vagy veled leginkább. Na. Mi ez a krüki történet? Olvastad? Micsoda felháborodást váltott ki? Egy édesanyja posztja, aki elmondta, hogy mi történt Krik-szigeten. Kivágtak 4 magyar fiatalt. Zsúfolt vendéglátó.
2: A szigetről, vagy
1: nem, az étteremből. Aha. És elmondom, mi történt. Zsúfolt vendéglátó, ilyen vacsoridőben kaptak asztalt, egy fél órás várakozás után leültették őket, és ők azt mondták ugye, hogy ők szeretnének kérni mindenki egy adag palacsintát. A pincér pedig felháborodott, óriási csetepati lett belőle, elküldte őket a helyszínről, és kivágták őket az étteremből.
2: Nem ettek?
1: Mert hogy nem rendeltek túlságosan sokat.
2: Hú, de jó dolguk van a horvát kollégáknak.
1: Igen, tehát ugye azt mondják, hogy nincs főétel, csak desszert, azt a négy magyar srác beült a desszertezni, és ugye számon kérte a felszolgáló őket, hogy mi az, hogy csúcsidőben csupán desszertet kérnek. Ezt nem lehet megcsinálni, mások várnak arra, hogy vacsorázzanak, fölállította, és kiküldte őket. Na, ez mi milyen? Fogyasztói jogok, íratlan szabályok, kinek van itt igaza szerinted valójában? Csúcsidő, étterem, nagy várakozás.
2: De most azért rossz a sztori, mert menjenek a francba a horvátok, úgy vannak tele, mint az állat, érted? Tehát, hogy abban az esetben, amikor van egy 50 asztalos éttermed, és ebből 49 asztalnál teljes teltház van, és mindenki vacsorázik és iszik, akkor szerintem pont nem kéne ugatni azért, hogy van négy ember, aki csak palacsintát eszik. Ugyanakkor meg...
3: Pontosan mennyi palacsintáról beszélünk?
1: Négy adag. Csak desszertezni ültek be.
3: De nem az, hogy akkor folyamatosan ették a palacsintát?
1: Nem, négy adagot kértek.
2: Nem kértek ki százat, csak egy adag palacsinta, mindenki gondolom egy kis víz hozzá, vagy akármi üdítő, egy pohár sör, és akkor kész, ennyi a dolog. A vállalkozói szemléletbe meg azt mondod, hogy az az asztal az alatt az egy óra alatt ötször ennyi pénzt tudott
1: igen,
2: volna.
1: Igen, bukik egy 120-150 eurót. Mondjuk, ahol egy négy fős társaság megvacsorázik, az nagyjából Horvátországban annyi. Igen, akár lehet annyi.
2: Hát simán.
1: Vannak ilyen íratlan szabályok, hogy a pincér meghatározhatja a fogyasztási limitet?
2: Nincs.
1: Nyilván írva nem, de hogy íratlanul...
2: Abban az esetben, hogyha... De ezt egyébként ugye van egy országos szabályzás, ami kimondhatja azt, hogy mi a helyes cselekedet ebben az esetben, plusz az étterem mondhatja azt, hogy kiírhatja nagy betűvel, csak akkor írja ki, hogy
1: minimum este, fogyasztás.
2: Így van, este 6 és este 10 óra között minimálisan fejenként 50 eurót el kell költeni. Ebben az esetben mondhatod azt, hogy ne haragudjon, kedves vendég, ki van írva, hogy 50 euró, a palacsinta meg csak 8.
1: Az milyen, amikor ki kell írnod? Megértem, hogy csúcsidő meg minden, de az étterem úgy presszionál, hogy minimum 50 euró per kop, el kell költened. Tehát ez már eleve szül egy ilyen rossz szájsz, hogy nekem úgy kell beülnöm, hogy ezt el kell költenem, nem?
2: Például te este csak egy sört innál már, vagy egy valamilyen ízét italt a barátaiddal, akkor se ülsz be, akkor se ülhetsz be, mert azt mondja, hogy egyébként ő fönt tartja. Szerintem paré.
3: De a magyarok ezt már rég áthidalták. Ilyenkor vannak a túlárazások. Tehát palacsinta 70 ezer. Ez,
1: igen, ezt a magyarok megoldották a Balatonon, igen. Négy lángos, két palacsinta, lehet, két víz, 22. Ők behozzák, egy eladásból behozzák a szezont, igen.
3: Nincs probléma.
1: Igen.
2: Ugyanakkor meg a másik oldalt nézve, nekik is nyáron kell kitermelni ugye az egész éves bevételüket.
1: Én nem sajnálom őket, én ezért nem jártok Horvátországba. Annyira bődületesen parasztok, hogy én nem szeretem se a horvát vendéglátást, se hogy a vendéghez állnak, se hogy bánnak a vendége. Én kifejezetten nem szeretem Horvátországot.
2: Nagyon jó dolguk van.
1: Bődületesen parasztok.
2: Hát ugye, rengeteg vendég van, megteheti, hogy válogat. Tehát ha most ő megsértődik, a magyarok úgyis, tehát jövőre nem lesz ettől kevesebb magyar turista.
1: Nem, de kivágták őket az étteremből. Azért az kemény, hogy kiviszik kemény. Őket. És a négy fiatal srác nyilván nem akarta konfliktus, oda ment 6 horvát pincér, oda ment 4 srác, elmész az étterembe. De milyen megalázó, hogy kidobnak egy étterembört, mert elszel 4 palacsintát. Nem, mennyire el vannak szemtelenedve, mennyire tuskók.
2: Ott meg tengeri halat, érted?
1: Üljél be palacsintázni a tengerpart valami bódéshoz.
2: A palacsintázóban mennyi, ez egy étterem,
1: érted? Ilyen egy igazi étterem, ezt szeretem, ilyen egy igazi étterem. Mennyi haza, főzesi anyáddal palacsintát.
2: 3 hónap a szezon ott is, vagy 4, nekik is egész éves pénzt kell csinálni. Értsük meg a szegény horvát vállalkozó gyerekek.
3: Csak van ilyen emberek, aki ott áll a bejáratnál, és így piszkál.
2: Mit teszik?
1: Igen, nem.
3: Tudok palacsintát, gyere.
1: Igen, van egy palacsinta díler. De azért az, hogy a pincér megmondja, hogy te mit tegyél, vagy mit ne egyél. Na, hát azért az izének is van vége.
2: Szíve joga az ő vállalkozása, ott a tulajdonos a háttérben, érted, issza a jó kis nem tudom miért, szivarozik, és azt mondja, hogy tipli van gyerekek, 7 eurós palacsintát, azt egyél a strandon, haver. Ez egy étterem.
1: Igen.
3: Azért ez elmondja, hogy a kórhelyben mire számítsunk, nem értek?
1: Direkt beülök ma csak egy somlóira, nem egy teára, és ott ülök 3 órát este.
2: Gyere, várunk, szeretettel.
1: Egy fekete teát fogunk meginni, semmi más.
3: Ugye, én ennek keményebbet mondok, van a Ferencvárosban egy reggelizőhely, ahol a Gábor nevű tulajdonos nem bírja elviselni azokat, akik munkaállomást csinálnak az asztalból, tehát ugye elkezdenek laptopon dolgozni, ezért nincs is wifi nála, és időre betérnek, ezt többször láttam, hogy emberek, hogy szia, Nero, wifi kódot meg tudod adni, és így csak egy szokott mondani, ez nem nem egy munkahely!
1: De ezt tökre megértem, belül lefoglal négy asztalból
2: egyet. Ugyanez a palacsinta, tehát hogy van egy négy asztalos kávézód, ahova mindenhol egy darab ilyen számítógépes gyógyegér leül egy kávéval, és négy órán keresztül ott ül. Te nem tudsz forgalmat csinálni, tehát neked ki kell fizetni az alkalmazottat, a rezsit, az alapanyagot, a bérleti díjat, mindent, és a négy darab kávéból, amit négy óra alatt eladtál a négy számítógépes embernek, ezt nem lehet megtenni. Érted? Tehát valahol meg jogos a dolog, a horvát példa azért nem, és ez sokkal jobb példa, amit az Eszter mondott, mert a horvát példa azért nem jó példa, mert egyébként rottyom van az étterem. Tehát ja, nyáron,
1: vannak, érted? Májustól október végig csecsen vannak, végig, hosszabb is a szezon.
2: Nem találsz helyet magadnak, tehát rohadt sok vendégük van, ebben az esetben tökre elfért volna a négy palacsinta. De a kávézós sztori az meg jó, hogy ő nem,
1: ne üljön be oda.
2: Nem fog tudni pénzt csinálni.
1: Persze. Horvátoknál kicsit azt érzed, hogy zavarod a pincért, meg van sértődve, hogy rendeltél, csevapot akarsz enni, kicsit rohadjál meg, úgyse értékeled, nem tud, mi az a csevap, levágja eléd a négy darab tányért, borzasztó undokul elvonul, és kicsit meg van sértődve, hogy nála eszel. Ugye? Igen, tehát a horvát vendéglátás az nagyjából ez. Rohadjál meg, hogy itt akarod náluk elkölteni a pénzed.
3: Érdekes, hogy írnak a hallgatók, Feri, hogy érdekes, hogy mindenki ki tud szakadni, de hogy bezzeg az éttermes szituknál mindig a tulajdonos mellé jársz, de hogy
1: hát üzleti szemlélet,
3: persze. Nem érzed, hogy ez ilyen részrehajló lenne?
2: Nem, abszolút nem. Az elején megvédtem a palacsintásokat, de aztán...
1: Ma mindenki
3: menjen. Minden. Magad ellen beszélsz, úgyhogy gyorsan vagy.
1: Péntek este csúcsidőbe felszóltok mindenkit, menjetek el ma Ferihez. Üljetek le, és egy mentes víz. Jó?
3: Egy
1: pohár csapvíz, és minden asztalnál üljetek. Osszolgatok szét.
2: Sajnos foglaltak teljes teltházban, nem tudtok
1: leülni. Laptop, szkennelőgép, csapvíz. Jó? Ez ma Ferivel. Ez a mi bosszunk.
3: Amúgy ezt megérdemelné, csak mondom a mai napi alakításodért. Igen, és azt szeretném kérdezni, hogy a kanalakat csörgessétek, jó?
2: Mondom, hogy tele vagyunk, tehát foglalt minden azt, sajnos nem tudtok leülni.
3: Igen, én foglaltam le őket, az ott találkozomra, ami sajnos elmarad.
2: Itt is egy olyan hallgatólagos megegyezés kéne, hogy a vendég is, tehát hogy azért azt látni kell, tudod, hogy ez egy üzleti vállalkozás, hogy míg a kávézóban van mondjuk négy asztal, és te egyhez leülsz, addig, amíg a másik három üres, addig nyugodtan ülj ott. De ahogy látod, hogy tellik, hát most...
1: Én amit nem értek üzleti szempontból, azok a teázók. Tehát, hogy azok, hogy maradnak... Azok, hogy maradnak a belváros éppen, vagy egyben, hogy beül két egyetemista, kettő darab fekete tával, négy és fél órás életük megbeszélésére, négy asztal van, és mindenhol fogyasztanak két. Tehát azok hogy?
2: Miben?
1: Ott milyen pénzmosoda az nekem, mondd meg valójában. Mert hogy teázóból te nem élsz meg, hogy négy órát ülnek egy tával egy asztal.
3: Én nem mondom neked, milyen
1: az
3: megoldás.
1: Nem létezik, hogy ez mondom, működjön.
3: Az már sokkal régebben kitalált a megoldás, mint hogy te rágyer a problémára. Mert ezeknél a teázóknál nagyon gyakori az, hogy a földön kell ülni törökülésben. És a törökülésben ülést azt nem tudod végig sokáig csinálni.
1: Ja, hogy 20 percenként rotálod.
3: Az van, hogy először az egyik oldaladat dőlsz, aztán a másik oldal, az sehogy se jó. Így egyáltalán és azt mondja, jó, akkor menjünk át.
1: Akkor elég
3: igen,
1: volt.
3: És nem tudsz órákat ülni a földön.
1: Én nagyon ritkán a belvárosban vagyok, mondom, látok teázókat, és mindig azon gondolkozom, hogy mi az üzleti modell. Négy darab asztal, 8 egyetemista, 4 darab tea. 3 órán keresztül.
2: Ja,
1: tehát
2: ennyi,
1: ott igen. Az hogy termeled ki a bérleti díjat, a rezsit, a fizetést, miből?
2: Pult alatt árul valami.
1: És kaja nincs. Valószínűleg az, hogy hasis van, marihuána. Igen, kristály, herbál, minden van.
2: És mindenki
1: oda jár, menj a teázóba. Jókai utca vége, balra fordulj, jobbra, menjél 5 lépést, ott a teázó. Szóval tényleg elképesztő. Mindegy, én nem kedveltem ettől meg a horvátokat, azt kell, hogy mondjam. Nem jött meg az ingerenciám,
3: nagyon
1: hogy ellátogassam. Nagyon sokan
3: dühösek a horvátokra. Rengeteg üzenetet kapunk, hogy a horvátokkal nem lehet bírni.
1: Figyelj, én nagyon sokszor jártam régen, és nekem az egyik érve az volt, amiért nem megyek, és nem kell, hogy körbeudvaroljanak, nem kell, hogy fú, most akkor elálljanak, hogy ott vagy. De az a fajta undokság és lekezelés, ahogy téged az étterembe veled bánnak, ahhoz úgy nincs kedve. Tehát kimész egy sziklás tengerpartra, belelépsz még 3 darab sűnbe, este kicsit leköp a pincér, és azt mondod, hogy köszi Zadár, gyönyörű voltál. Miközben a napszövegesnél üvölt, hogy Józsi, ez a szemüveg jól áll nekem. És akkor mondod, hogy rendben van, megnyaraltuk ezt a Horvátországot. Nincs ebbe igazából több. Nem tudom, te szereted? Szeretitek?
3: Élitek? Az a bajom vele, hogy amikor én mennék, akkor mindenki megy, és nagyon sokat kell ülni a dugóban, tehát én már ott elvesztem a saját fejemet, utána pedig megérkezel, van egy valamilyen vendéglátód. Ugye azt nem tudod, hogy még mire készül fel, valamennyire van kitakarítva az apartman, valamennyire jó fej a vendéglátó, és a kavicsos tengerpart, meg a rengeteg ember, meg a törölköző háborúk, meg a... Tehát nekem az úgy kicsit
1: abszolút. Valahogy én is így, pedig gyönyörű, tehát maga az ország tényleg gyönyörű, de nem vágysz arra.
3: Meg azt nincs árnyék, tehát az van, hogy a kavicsos belsős tengerpart, láttam egy darab fasint. És akkor ott ülsz, az tényleg maga, tehát az Mephisztója.
1: Igen, tehát, hogy, asszalódva, aztán belelépsz három sűbbe, és mondod, hogy nem elég.
2: Most azt írják egy csomó, hogy Horvátországban az a mentalitás, hogy kávézni kávézóba mész, desszertezni, ahogy hívják be, cukrászdába.
3: Én soha nem láttam horvát cukrászdát.
2: És vacsorázni pedig a étterembe. Hogy ők ezért mondják azt, hogy...
1: Valószínűleg, fia, az, hogy tök jól megy nekik. Tehát azért, ha nem menne ilyen jól, nem lenne ennyi turista, tökre ülnének annak a négy palacsintának. Tehát ezt akkor tudod megcsinálni, hogy iszonyatosan megy a hely, szeretik a turisták Horvátországot, ha nálunk eszel, nem, úgyis jön másik száz, takarodjál ne egyéb palacsintát. Ja. Ez viszonylag nagyképű, minden vendéglátós ilyen, ha megy neki, nem?
2: Tehát, hogy... ne, ezt azért cáfolnám, szerintem nem.
1: Ilyenek ezek a vendéglátósok, látod? Ilyenek ezek a vendéglátósok.
3: Nincs bírás.
1: Nincs bírás.
3: Azért azt gondolom, hogy ha arra jártok, nyugodtan igyatok egy vizet Ferinek.
2: Mondom még egyszer, hogy teltházas az
1: de csak csapvizet, igen.
2: Este.
1: Máté Bencével folytatjuk, gyerekek, az év természetfotós a versenyen. A legjobb képei bekerültek a 100 legjobb természetfotó közé a világon, úgyhogy Bencét látjuk vendégül, és erről beszélgetünk, nagyon szeretjük, úgyhogy belefolytatjuk mindjárt.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
11: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
12: Hát a 80-as maratonra.
11: 80 kilométer?
12: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
13: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
14: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
15: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
18: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7 990 000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
19: Pista a saját születésnapját mindig elfelejti. de az autója szervizelését soha. Mindig a szalagroncsot választja. Személyautó, kis teherautó teljes körű szervizelését vállaljuk, valamint gumiabroncsjavítást, tehergépjármű, autóbusz, mezőgazdasági gépeken is. Automata váltó, olaj, fékolaj, motorolaj cseréje, futóműállítás, szélvédő, klímajavítás. Ezt is megoldjuk. Szalabroncs Autó és Gumiszerviz, Paks, Tolnai út 2, szalabroncs.hu.
20: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
21: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
22: Alfa Echo Bravo!
23: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
22: A

0: a Muki.
1: Övekedve kapcsolni, lassan indulunk.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Rádió 1. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már augusztus 4-én több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Magyarország legjelentősebb lóverseny hétvégéjét rendezik a hétvégén a Kincsen Parkban. Szombaton agár- és ügető versenyek mellett számos színes program, így tacskóverseny várja a családokat. Vasárnap zenével, jogával, gyerekpóni versenyekkel és Mustang autósóval kezdődik a nap. A délutáni futamokból kiemelkedik a 40 millió forinttal díjazott Kincsen díj. Az esemény mindkét napon 13 órakor kezdődik, a belépés díjtalan. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan. A héten már két tankerhajót is megtámadtak. Már elérhetők a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. A szervezők közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Végül a várható időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
2: És most
4: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
6: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7: Itt vagyunk, 8 óra után, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Már is belevágunk, és hát még itt sok sztori az éttermekről, meg a horvát vendéglátásról. Lehet, hogy akkor erre visszatérünk majd, ezt mi is csak úgy bedobtuk. Nem akartunk belőle igazából egy SMS-témát csinálni, de most már ott tartunk, hogy vannak olyan hallgatóink, akiket megkergettek Horvátországban, mert nem tetszett nekik a rendelés. Tehát, hogy jó SMS-ek jönnek egyébként, igen. Hogy kinek mi a véleménye a horvát vendéglátásról. És Igen, jó kis SMS-ek jönnek. Viszont mi megyünk tovább, és egy olyan vendégünk van, akivel valamikor már 100 évvel ezelőtt beszéltünk, vendégünk is volt, és most újra meghívtuk, mert hogy Bence alkotása bekerült ugye a 2026-os az év természetfotósa verseny legjobb képei közé, és hát elképesztő hallgatni Bencét arról, hogy ezek a képek hogy készülnek, hogy ebben mennyi meló van. Meg lehet majd nézni, ha minden igaz, talán a 100 legjobb alkotást, vagy akár a győztest is, a londoni természettudományi múzeumban. Tehát ha valaki arra jár, akkor csak szólunk, hogy
0: meg kell menni.
7: A képek ott lesznek, viszont Bence képét mi személyesen tudjuk átbeszélni. Bencével, hello Bence, jó reggel, ciao.
8: Hello.
7: Ez valamikor októberben derül majd ki, ugye? Október
8: 13-án
7: van. Ez egy eredményhirdetés, vagy egy gála, vagy mi ez?
8: Teljesen úgy néz ki, mint az Oscar gála.
7: Komolyan?
8: Csak nem, egymás mellett vannak a székek, hanem ilyen körasztalokon, különböző kis csoportokban, de egész estés program, és akkor tényleg olyan nagyon-nagyon fel van hype.
0: Vörös szőnyeg, lámpák, minden van.
8: Így, eszméletlen. Tehát amikor először bekerültem ide 2001-be, akkor tényleg leesett az álom, hogy ilyen van, és akkor nem is nagyon beszéltem még angolul. Tehát fantasztikus volt látni ott a világfotósainak a krémjét, meg egyáltalán ezt az egész szervezést, ahogy összerakták, és ez azóta is ugyanilyen élmény.
7: Ez milyen nehéz lehet egy fotósnak, aki azért menekül el, és szeret a természetben lenni, egyedül lenni, napokat, heteket egyedül tenni, hogy ettől elmeneküljön, berángatni egy vörös szőnyeges, nagy felhajtásos rendezvényre.
8: De kell a kontraszt. Hogy a sok csendet lehet kompenzálni. Átlag még mindig nagyon csendes vagyok, de vannak kiúrások.
7: Na, itt a kép mögötted megpróbáljuk leírni a hallgatóknak. Ugye ez tulajdonképpen a kenyai Tsavo Nemzeti Parkba készült. Egy seregnyi, tényleg elképesztő a kép, piros csőrű szövőmadár látható rajta, amit ők egyszerre felrepülnek, és mögötte még elefánt és gazella. Tehát, hogy tényleg az egész annyira futurisztikus és elképzelhetetlen, hogy nem is érti az ember, hogy ez a kép ez hogy tud megszületni.
0: Meddig riogattad a madarakat, hogy a megfelelő időben szálljanak fel?
7: Igen, hogy nézett ez ki valójában?
8: Pár perc. Tehát általában én a fotókat több éven keresztül készítem. Nagyon sok felkészülés van, sok szakmát érintünk, és tényleg évek mire azt lehet mondani, hogy most már itt van készen.
7: Maga a fotó.
8: Ebben az esetben az olyan volt, hogy jártam arra véletlenül, észrevettem ezt a lehetőséget, direkt erre rájátszottam, hogy egy vonalba, egy egyenesbe essek az állatokkal, meg a naplementével, és így sikerült összehozni.
7: Na várjál, de a képen azért a háttérben egy elefánt sétál el, közben a gazellák mozdulatlanul néznek a másik irányba, olyan, mintha beállítottad volna őket. És elrepül, mennyi madár ez körülbelül, ami ott a lencséd előtt elrepül?
8: Több tízezer.
7: Több
8: a képen, és puskázok rá, ezek egy 100 madár lett, vagy alig több, de hogy küldtem át nektek videót, így ilyen felhőbe jönnek, és az csak az egész felhőnek egy részlete, tehát hihetetlen tömegbe, ahogy a zaj, meg a szélhatást az ember érzékeli.
7: Konkrétan szelet csinálnak annyian.
8: Szelet csinálnak a szárnyéval, az eszméletlen.
0: Ugyanezt meg tudod csinálni fostos bugybukával is?
8: Persze.
7: Igen. Hát amikor Balaton fölött egy seregéri raj elhúzza a fejet, hogy annak is hangja van, lehet hallani.
8: Itt az a legfontosabb, hogy a fotós a terepen az adott sávokból rögtön tudja improvizálni, mert néhány percet, vagy néha csak másodpercek vannak, amikor döntést kell hozni, hogy most ide állok, oda állok, erre néz az objektív, hogyan takarom el, milyen távolságot vegyek fel. Itt 10 döntést meg kell hozni mondjuk egy perc alatt, és akkor aztán meg a szerencsém múlik, hogy sikerül-e összehozni azt, ilyenkor amit elképzelt az ember.
0: Hány képet lőszel?
8: Hát most már ez más dimenzióban megy, egyrészt nincs hangja, mert mirror lesz, de nincs benne tükör, és ez természetfotózásra nagyon jó. Ez a gép 120 képet csinált másodpercenként.
0: Jézus.
8: De amikor ezt a 120 képet kattogtatod vissza a gépen, akkor is mind különböző. Tehát mikor van pont olyan, amikor az előtérbe levő madár nem zavarja a háttérbe levő elefántot, mikor nem vágja le a szárnyát zavaró módon, és ennek még mindig jelentősége van. Tehát, hogyha még többet fogunk majd tudni a jövőben, az akciófotózásban nagy segítség lesz.
7: A vörös fény az a lemenő nap adott ilyen fényet a Nemzeti Parkban?
8: Az utolsó percekben, amikor ellenfény megvilágítja a levegőbe szálló port, és azon irizál, akkor lehet látni ezt, ugye szabad szemmel is, egy keskeny sávban. Ez egy teleobjektívvel készült, 600 mm, vagy lehet, hogy még hosszabb teleobjektív, tehát mondjuk egy ilyen 10-szeres nagyítás felett, ez egy keskeny sáv, és abban ez a vörös szín így jelenik meg.
7: Mi van, amikor nincs ilyen szerencsés, és azt mondod, hogy évekig készül egy kép? Ugye elolvasok, erről beszéltünk, amikor itt volt, tehát baromi érdekes, hogy csak amíg megszoknak az ott lévátok, csak amíg a les megépített, csak amíg te megszokod, hogy ők mikor jönnek. Hogy tényleg nem gondolná az ember, de sokszor, amit tényleg mondasz, hogy egy-egy fotó mögött fél év vagy egy évnyi előkészület, rákészülés, szoktatás, kutatás zajlik, mire egy darab kép elkészül.
9: Jó, volt olyan, beszórtad magad kukoricával?
7: Minden volt. Ugye. Szerintem te minden volt. A vízben, víz fölött.
8: Igen, Nutellával.
9: Azt nyalogatták volna. Igen.
7: De azért a laikusoknak segíts be megérteni.
9: Amúgy azzal a Ferencvárosban is tudál, csak mondom.
8: Most nekem ez ilyen lehetőség, most erről beszélhetek, mert kaptam érte egy díjat, de az odavezető út az mindig az a legizgalmasabb, amikor az embernek az a szikra megjön a szikra, és megfogalmazódik az út, hogy milyen képet szeretne elkészíteni, és akkor rájön, hogy hát ez másfajta technika kell, amit eddig használt.
7: De várjál, de mi az út?
8: Meg kell tanulni a madarak viselkedését.
7: De hogy születik meg a kép?
8: Úgyhogy valamilyen inger ér terepen. Tehát, hogy ez most ez egy utazás alatt készült, itt nem volt lehetőségem visszamenni, és tökéletesíteni, hanem ott az alatt a két nap alatt kellett kihozni a maximumot. De amikor itthoni témák vannak, akkor látok valami jelenetet, hogy történt valami érdekesség, és talán elkezdek túljárni az átnak az eszén, vagy legalábbis megpróbálni őt arra motiválni, hogy azt csinálja, amit én szeretnék, tehát és ott és akkor.
7: Egyszer meglátod valójában, még nem fotózol, és azt mondod, hogy na én ezt a képet akarom, igen, és utána arra, amit látták, készülsz egy évet, hogy újra meg tud csinálni, vagy újra megtörténjen az, amit láttál.
8: Mivel én dokumentalista fotósnak gondolom magam, én mindig dokumentálom, hogy a terepen ott volt, és minden pixelre pontosan úgy van, ezért kell egy iklet, és az pedig a természet adja.
7: Mi volt a leghosszabb? Milyen kép született belőle, és mi volt az útja? Mennyi?
8: Ez a legek, ez
7: de csak körülbelül egy év, másfél év. Le akartam fotózni egy selyembékát úgy, ahogy köpi a legyet, és kijön a nyelve, csak egy konkrétat tudsz mondani?
8: Nyolc év. Kergettem azt a témát, hogy madarakat fotózzak villámmal együtt, és akkor erre a villámfotós...
7: Nyolc év, szerintem mennyi türelmem lenne ez? Na jó, hagyjuk, gyere, menjünk, ígyunk valamit.
9: Kérdezzük meg tőle, hogy hogyan szokott udvarolni? Akinek ennyi türelme van.
8: Kitartó. Nyolc évet várok a villámra, akkor...
7: Nyolc évet vártál egy darab képre.
8: Ez nem úgy kell képzelni, hogy vársz a taxira vagy a buszra, hogy majd jön, hanem közben történnek események, mindig le lehet szakítani egy-két gyümölcsöt, készülnek felvételek, azokat ki lehet értékelni, mindig egyre lehet előrébb haladni. Ez izgalmas történet.
7: És elkészült a kép végül 8 év után?
8: Nem kézzel? De azt kérdezik. Hát ez volt a kérdés.
7: De még nem jött a megfelelő villám.
8: Nem szoktam projekteket feladni, de fontos ismérve a fotósnak azt, hogy meg tudja ítélni, hogy mikor kell azt mondani, hogy na, eddig is nem tovább.
9: 8 évnél húztad magadtál.
8: 8 évnél. Akkor éreztem úgy, hogy most már mással is lehetne foglalkozni.
7: Ugye, az, hogy szűritek, hogy az AI ne nyúljon bele. Tehát én láttam azért itt a mesterműveket, meg láttam egy csomó pályamunkát. Ugye, az felkiált az, hogy nem létezik, hogy ez, hogy itt ebben a pillanatban ott volt egy fotós, és ezt lefotózta.
8: Én ezt még mindig azonnal látom, de eljön az idő,
7: azonnal kiszűröd az AI-t? Még mindig?
8: Azonnal.
7: Tényleg?
8: Igen, még, tehát nagyon jó, de ez azonnal lehet látni. De azért meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy ez hetek, hónapok, vagy lehet, hogy évek kérdése, de el fog következni, amikor a legnagyobb szakértő, a legkomolyabb etológus sem fogja tudni, hiszen az AI az a világ minden tudásából fog tudni táplálkozni. És hogyha én most betáplálom neki azt, hogy az a célja, hogy olyan képet csinálj, hogy Máté Bencét verd át, akkor nyilván át fogja verni.
7: Vannak, akik csalnak a pályamunkákkal?
8: Persze, minden évben. Hát mekkora motiváció van, mekkora a presztízs az, hogy valaki egy ilyen versenyen szerepelhet. Az ember mindig próbálkozik, és mint a gyerekek is, hogy azért kipróbálja a határait, és amikor elmegy a falig, akkor onnan egy kicsit visszajön. Hát ez felnőtt mezőnyben sem más, csak komolyabb fegyvereket használnak, de minden évben lehet hallani egy-két ilyen próbálkozást.
0: És színeket változtatnak rajta, vagy oda tesz valamit, ami nem nincs is, rajta a képen?
8: Igazán nem az a probléma, amikor ilyen árnyalatni, hogy most én így láttam, te úgy láttad, és akkor ilyen minimális változások vannak, hanem elvesz valamit, hozzátesz valamit, teljesen időben különböző jeleneteket rak egy felvételre, valamit látott, és azt nem, utána nem várta ki, vagy kreálta meg a természetbe újra, hanem összerakta a pixelekből. Ugye erre van lehetőség, de hát akkor az egész az értelmét veszti. Tehát pont az a lényeg, hogy te kitaláld, meg tud valósítani, ez egy műfaj, létre tud hozni a természettel együttműködve, bele tudják közben kóstolni a természetvédelembe, ott legyél terepen, azokat az ízeket, illatokat, látványokat, annak részese legyél, tehát most AI-jól összerakom, akkor az egész
7: abba nem semmi, nincs, igen.
9: Nagyon érdekes a képeidben, és ezt nagyon szeretem is bennük, hogy ugye ez egy kimerövített pillanat, de hogy ahogy ránézel egy képre, hogy benne van a mozdulat, tehát úgy van benne, hogy tudod, hogy mi fog történni a következő pillanatban. Van aztán ez a kép, amin nem tudom, ez mi madár, egy gyúrgyalag, ahol egy fürkész darázs repül el, és ugye kicsit ugye homályos a madár a háttérben, és ugye van még egy szál virág, ami ott mellette lő, és tehát látom benne azt, hogy a következő pillanat az, hogy oldalra fordul, és hambe kapja. Nem? Tehát, hogy így mindenképpen megvan, valahogy így magában hordozza a következő pillanat, ugye mozdulatok fejnek a folyamányaként. Ez nagyon nehéz, nem?
8: Tehát, ezt most állod már, hogy ezeket a fejeket így ismered, vagy valaki odaírta neked, és
9: pusztán semmi között hozzá, hogy van az információ. Én
7: is kérdezem, hogy hányos objektívvel fotózol. Egyszerűen válaszold meg a hölgy kérdését.
9: Azért, mert titokban ornitológus vagyok.
8: Nagyon megtisztel, hogy örülök neki.
7: Azért, mert megmondta, hogy a 8-as telével fotóztad, érted, a debreceni Hortobágyi Nemzeti Parkba,
9: egy fürkész darazsa csak felismerek.
7: Vidéki a lánya, vidéki a lánya. Valaki
8: nevemek van.
9: Mindenben fürkészusz, darazusz.
8: Fotóztam a gyurgyalovokat egy lovardába. Uh-huh. Azért voltak ott a madarak a lovardába, mert ahol lovak vannak, ott sok a bogár. És a rászálló bögyöket kapkodják el, és több éven keresztül kialakult ott egy kolónia. Több mint 100 pár fészker ebbe a lovardába. Megbeszéltem a tulajdonossal, hogy én ott a kis sátramot felépíthetem, itt csak egy pár hetet fotóztam, és a gyurgyalognak az a különlegessége, hogy ezt a szép tollazatát, ezt a föld alá rejti, úgy fészkel, hogy egy ilyen méternél hosszabb lyukat kikapar a talajba, vagy a partfalba, és oda teszi a fehér tojásait a végére. És amikor ezt a tevékenységet végezte, és készítettem a képeket, akkor hát hasonlóan a szőlőmadarakhoz felismertem, hogy itt volt valami jó jelenet, hogy egy előtte levő virágra rászállt valami, és a gyurgyalagot méhészmadárnak is hívják, és az volt a cél, hogy amikor egy méhecske repül rá a virágra, akkor a háttérbe ilyen életlenül megjelenjen, és akkor így legyen egy ilyen sztori, hogy fú, ott van a méhészmadár, mint a színei, de egyébként a fő téma az pedig a virág meg a méhecske. Hát méhecske nem volt, de milyen bogár jött rá?
7: Fürkészderes.
8: Fürkészderes, mint rájött, és így elkészült ez a kép.
7: Az mit jelent egyébként, hogy a pályamunkák 90%-a nem felel meg a kiírásnak, mert hogy csak olyan indulhat el, aki nem manipulálta a fotó létrejöttének körülményeit. Tehát nem magát a fotót, hanem a létrejöttének körülményeit. Az hogy tudják manipulálni, vagy mit csinálnak? Mondasz egy
8: képéldát? Nagyon-nagyon meredek téma, mert ugye én azt próbálom képviselni, hogy etikus fotózás, dokumentalista ábrázolás, de nagyon sokszor mi élőhelyeket hozunk létre. Tehát például egy valamikori kukorica földön létrehozunk egy gyepet, ott megjelennek a különböző élőlények, és utána ott lehet csinálni egy fotóprojektet. És amikor a tavalyi kiírást beharangozták, és volt az egyik zsűritagnak egy monológia, akkor abban benne volt, hogy semmilyen hatáson nem lehet a fotós, vagy bármilyen más ember a fotózandó alanyra. Most innentől kezdve, hogyha már én elbújok egy lesbe, akkor már hatása vagyok rá, hiszen nem tudja, hogy én ott vagyok, ezáltal becsapom a viselkedését, vagy hogyha vizet adok neki, itatom, vagy élelmet adok neki, etetem, akkor is ugye motiválom egyfajta
7: tevékenységre. Hát már akkor.
8: Ez amit én képviselek, hogy valamilyen szinten megrendezem és létrehozok ilyen terepi, kültéri műtermeket, mert akár egy ilyen les felépítésénél már erről van szó, akkor ilyentől kezdve ez így nem fért bele. Tehát szerintem egy picit túltolták ennek a
7: szabályozását.
8: Én értem, mire gondolt a költő, csak nagyon túltolták, és ugye ennek az lesz az eredménye.
9: Ennek véletlenül kéne történnie ahhoz, hogy ők értékelni tudják?
8: Ennek az lesz az eredménye, hogy sok olyan felvétel lesz, aminél letagadják, hogy készül, de aztán, amikor később kiderül, akkor lesznek kellemetlen dolgok. És emiatt nekem a képeim 90%-a ebbe el sem tud indulni. Ugye én már nem mostanában kezdtem, ezért nagyon sokat tudok veszteni, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon komolyan kell venni, hogy bele így passzolj minden a kiírásba.
7: Hogy néz ki egy lesépítések? Tényleg konkrétumokat, hogy fél évig építed, egy évig építed, megfogod, míg oda jön az állat, kialakítasz egy viszonyt velük, ugye, mert természetes élőhelyet is hoztok létre. De amikor nem volt saját földed, ahol létrehoztál valamit, hanem bementél az erdőbe, és még fél évig készültél ott. Mit alakítasz ki, vagy hogy válsz egyé a természettel, hogy aztán az a kép az ott megszülessen?
8: Hát kettő szerepe van egy lesnek. Az egyik az, hogy elrejtsen téged az a fotózandó alany elől, mert Európában azért az állatok nagy részét jól megtanítottuk, hogy féljenek tőlünk, és hogyha elég távolságba szeretnél fotózáshoz kerülni, akkor el kell rejtőzni. Erre én kitaláltam egy nagyon speciális technikát, még 2005-ben ez a félig áteresztő üvegen történő fotózás. Ugye egy ilyen detektív üvegen, mint itt a stúdióban is át tudsz fotózni a következő térbe, úgyhogy ők nem látnak be, mert kívülről tükör. A másik, ami nagyon fontos, hogy kényelmes legyen. Tehát mikor bemész, akkor fotel, fűtés, hűtés, kaja,
7: internet. Tehát ilyen lest alakítasz ki, ahol heteket válsz, napokat
8: nagyon fontos,
7: válsz.
8: Mert most meg fogod kérdezni, mi volt legtöbb idő, amit a lesbe eddig töltöttem, az 56 nap. Hogy 56 napot, amikor benn vagy egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen űrhajóba.
7: 56 napig voltál
8: benn? Voltam benn, úgyhogy nem jöttem ki.
0: Van benn budi?
8: Van.
9: Nincs.
8: Is.
9: Nincs felé.
8: Külön van piszoár.
9: És erről többet nem beszéltünk.
7: 56 napot voltál benn.
8: 56 napot, anélkül, hogy nem jött. Volt mennél több is, csak úgy, hogy nem mentem haza.
7: Mire vártál? Mi volt az állat?
8: Téli fotózás volt, és az extrém időjárás okozta a körülményeket. Fotóztam, ahogy az állatok interakcióba kerültek egymással. Tartottam egy léket a les előtt, nem engedtem, hogy befagyjon. Minden reggel kimentem ilyen 3 és 5 között feltörni azt a pár centi jeget. Ez 2017-ben volt, amikor utoljára ilyen durva telünk volt. Ezáltal kialakult ott egy víz vízfelület, és az oda csalta a gémeket, kócsavokat, rókát, sast, hogy hozzájussanak a vízhez, plusz raktam ki halakat.
7: Mi volt a kép a fejedben?
8: Nem volt kép,
9: kimegyünk a túlcsás csávóhoz, menjünk
7: fel a csávó, megint becsávó.
8: Minden nap jött valami érdekesség.
7: Tehát nem volt kép a fejedben, csak volt, hogy egyszer valami jó lesz megszületik.
8: Ott volt előttem vagy 4 fényképezőgép különböző objektívekkel, mindig azt rántottam magam elé, ami kellett, ilyen sínrendszerbe föl volt építve, ilyen kis 8-kerekű kocsikon. Egyik kocsikon volt 2 fényképezőgép, a másikon is 2, és azt húztam mindig magam elé, ami kellett. Tehát ez ilyen nagyon...
7: 56 nap után mi történt? Megjött a tavasz? Elolvadt a jég? Befogott a parkon ellenőr, hogy olyan
8: kell. Úgy éreztem, mint Tom Hanks, hogy majd kicsit elég lesz a futásból, most menjünk haza.
7: 56 nap. 2 hónapot egy jelesen ülni. Igen. Azt a mindenségét
8: meg... Eszméletlen jó volt. Tehát olyan feltöltődés volt ez mentálisan is, hogy az ember ilyenkor igazán el tud lenni a gondolataival, igazán szükség van az állóképességre, mert ez azt jelenti, hogy napi 16 óra fotózás.
9: És ezt a magánéletet hogy éli meg? Tehát, hogy így akik várnak téged, hogy hazamegy még.
8: Extrán jól.

0: eset jelenteni, ha elindulnál.
1: Nekik igen.
0: Nekik igen. Na de hát egy év állsz a természettel, nem zavarod őket, nem nyúlsz bele. Azt olvastam, hát, hogy volt valaki, aki kis farkasos képet csinált, úgyhogy saját farkas nevelt. Tehát hogy azért, hogy így csalnak.
2: Buksi.
0: Ugye, hogy Buksi ott volt, lefotóztam a farkas fia, akkor egy kép, a farkas a tiéd, és akkor kezedből eszik, hogy valaki saját farkas nevelt, hogy megcsinálja élete képét egy farkassal.
1: Hát sokkal könnyebb úgy, nem? Hát, hogy azt csinálja a farkas, amit te mondasz neki, az úgy...
0: De miért csalnak a presztízs, vagy a díj, vagy az, hogy a neve bekerüljön? Tehát ő 10 évig nevelget egy farkas, hogy aztán csaljon egy képpel.
1: De sportolók miért dopingolnak?
0: Hát ott azért olimpiát
3: nyersz,
0: hát
3: itt is egy fotós olimpiát
0: nyersz. Na, igen, a saját kategóriában.
1: Nem annak érte, de hogy maga, aki fotós, ő számára is ki van tűzve egy ilyen presztízs cél, akkor azért feszegeti a határokat, és a határok feszegetésében könnyű átbillenni egy-két pixelt abba az irányba, ami már mondjuk nem etikus, vagy később ő se ismerné el.
4: Meg tudod, mi van? Az van, hogy minél szigorúbbak a szabályok, annál jobban kényszerítik az embereket a hazudozásra. Tehát, hogyha mint amit te is mondtál, hogy már az az etikus csak, hogyha ez véletlenül te ott vagy, és akkor veszed elő, nem teremtesz meg azt a helyzetet, amiben te rájátszol arra, hogy ez megtörténjen, és hogy ezt hallgat, ez megint ugyanaz, hogy elmegyünk egy ilyen extrém irányba, és ezzel nem az emberek kedvét veszed attól, hogy helytálljanak, hanem rákényszeríted őket arra,
0: igen,
4: hogy hazudjanak
0: neked. A csaló környezetbe viszed bele, mert annyira szigorúak a szabályok. Igen.
1: Volt egy szélsőséges példa egy pár évvel ezelőtt, és amikor azt a képet láttam, akkor rá is írtam a szerző, hogy gratuláljak neki, mert nem jöttem rá, hogy egyébként kamu. Egy sörényes hangyász evett éppen egy termeszvár mellett termeszeket, úgyhogy éjszakai kép, csillagok a háttérbe, és a termeszváron még azt hiszem, a termeszek vagy valamilyen élőlény még világított. Tehát ilyen nagyon összetett, eszméletlen jó felvétel, és egy pár hónappal később valaki lefotózta ugyanezt a hangyászt, ugyanebben a pozícióban egy turista központnak a bejáratánál kivottunk be.
0: Micsoda!
1: Tehát a csávó megtalálta, ugye ő is ott járt, hogy látta ezt, hogy nem olyan érdekes itt a bejárat, mert elvitte arrébb, ott lefotózta.
0: Egy preparált állat
1: és
0: annyi volt.
1: És nem volt, hogy utána ne vigye vissza.
0: Tehát egy preparált állat volt.
1: Preparált állat volt, igen, ez egy
0: 8 éve. Mekkora csaló, berakott egy preparált, hát oda néz a hangyász, hogy elkaptam, a 3 éve halott ki van tömben.
1: De fotográfiailag meg patent volt a helyzet. Etológiai is patent volt, csak hát nagyon hasonló volt a sörényes hangyásznak a mintázata.
4: De lehet, hogy utána tömték ki? Vagy ez az, hogy jó, ez a fotó.
3: Én sem mondtam volna, de nagy vagy.
0: Nem, nekem még élt, igen.
4: Nem hagyhatod, hogy másodnak is modellt álljon. Ő az enyém.
0: Na, mindjárt folytatjuk Máté Bencével a beszélgetést. 8:30 van, jövünk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tolle trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Anya, arra gondoltam,
11: rendet raksz a szobádban.
13: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
11: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
14: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
15: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
2: Amikor

0: nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
1: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
2: A Protexin kell.
3: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Reklámot hallottak.
6: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Már elérhetők a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. A szervezők közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már augusztus 4-én több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan. A héten már két tankerhajót is megtámadtak. Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezettek be forgalomkorlátozást. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszükületen keresztül haladhat a forgalom. A Majosi összekötő úton útszükület van. Jó utat kívánunk!
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió
4: 3-9 lesz, pontosan 5 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Máté Bencével beszélgetünk. Ugye az egyik fotója Bencének bekerült a 2026-os, az év természetfotós a verseny legjobb képei közé. Még azért mi beszélgettünk a hírek alatt, meg a reklám alatt, és elmondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával indulsz. Tehát ezt már ilyenkor tudja az ember, én ugye azt kérdeztem, hogy a nyertes tudja, hogy ő nyer, vagy majd ott húzzák ki, és mondtad, hogy egyébként te tudod, hogy nem. A fotó miatt, vagy a körülmények miatt, vagy miért?
5: Aki tudja, hogy igen. Az nem tudja, hogy igen, de aki tudja, hogy nem.
6: Az tudja, hogy nem.
4: Tudja, hogy nem. Tehát te tudod, hogy a tiéd igen. Nem. Aha. Közben a háttérben fut, figyeljetek, mosakodó hódok, kajálnak, elképesztő videó, és valamikor hárman vannak egymás mellett, azt nagyon szeretem. Három bandatag így bandázik, és egyszerre.
7: Mama hódolat látta, kis csöcsös volt.
4: Én nézzek, figyeld, hárman kajálnak, ez egy nem is fotó, ez videó.
5: 100 méter van a házomtól.
4: A kertedben.
5: Van egy csatorna, egy ilyen belvíz vagy szennyvíz elvezető csatorna. És hát hol nem, pont ott a ház mellett alakítottak ki egy fészket. Van egy olyan lesen, amit úgy hívjuk, hogy koporsó les, mert a méret az pont akkora, úszik a vízen, és azzal tudtam oda menni hozzájuk.
4: Ők egyébként megszoknak, vagy van az az állat, madárfaj, nem tudom, ősz, bármi, ami egy idő után hozzászok, és teljesen természetesen veszi, hogy te ott vagy?
5: Szinte majdnem bármilyen állat.
4: Szinte bármelyik igen. Állat hozzá
5: az
4: tud szokni.
5: Kisebb, tehát gyíkok, sünök, békák, ezek egy pár óra alatt. A hód, van olyan Németországban olyan ismerősöm, aki a hódot kézből eteti, neki mondjuk 2 hónapra volt szüksége.
7: Aztán neki 4 ujja van.
6: Igen, nagyon ügyesen használja.
4: Tehát valójában minden állat ott vagy, ha rendszeresen lát, ha...
5: Kaját kap tőled. Tehát kaja motiváció. Valamit fel kell ajánlani, és akkor megszokja a szagodat, a mozgásodat, az ajokat, amiket hall, a kajával összeköti.
7: Ez egy párkapcsolat.
4: Egészen elképesztő.
7: Így működnek a párkapcsolatok is.
4: Figyelj, Bence, és a magából, amiről most nagyon sűrűn a topik, és ugye akár Velencei tó, Balató, meg száradó kukoricát látjuk, nyilván asszály már szinte egy a természetvédelemben köszönnek számít, tudjuk, hogy mi van. De hogy te mit érzékelsz az állatvilágból, vagy az eltűnő fajokból? Mert az átlag ember az tényleg a Velencei tóról, Balatóról, meg a kiszáradó kukorica földekről beszél, és azt mondja, nagy a baj. Mondják is. Te azért egy nagyon más perspektívából látod, ahogy kiszárad az ország. Ez mit jelent? Eltűnő fajokat, változó fajokat, szomjazó állatokat, eltűnő vizeket? Mit érzékel egy természetfotós ebből a hát elninyóból, meg a szájjelenségből, ami most már azért évek óta tart?
5: Ebből a témából nehezen fogunk majd poénnal kimászni, mert az eléggé elszomorító.
4: Mindig tudunk vicceset mondani.
7: Lehet, hogy megbüntetnek,
5: aki terepen van, mert aki állatokkal, természettel foglalkozik, ezt látja évtizedek óta.
4: Hogy nagy a baj.
5: Csak amikor, nem tudom én, visszaszorul a lápipóc populációja, akkor az valószínűleg itt benteket a stúdióban nem annyira érzéken érint. Viszont ezeknek a hatásának a következményeképpen előbb-utóbb kiszárad a kukorica. Azt viszont meg már érzékeli mindenki, és már látja, és lehet róla beszélni. Sajnos azt a bűnözést, amit művelünk 200 éve a vizeknek a nem megtartásával, annak a igazi problémáit most látjuk igazán már lakossági szempontból is szabad szemmel, és akkor jönnek a megoldások, hogy fenékküszöb, zsülip, ki kéne engedni, és mindenkinek van ötlete, pont ugyanaz, mint amikor bejött a Covid, akkor mindenki kicsit virológus lett, és mindenki tudta, hogy kell vele viselkedni. De azért jobban belegondolunk, és megnézzük, hogy világ egyéb tájain mekkora érték a víz, és mennyire spórolnak a decikkel is. Amellett óriási kontraszt az, hogy mi ezeket már szisztematikusan évszázadok óta levezetjük, ivóvízzel húzzuk le a WC-t.
4: Kiengedjük, nem fogjuk meg.
5: Az angol gyepet nappal.
4: Okay, de állatvilág szempontjából mit látsz?
5: Állatvilág eltűnnek. Szempontjából már évtizedek ezelőtt is lehetett látni, hogy fogy.
4: Hogy eltűnik.
5: És ez nem csak a víznek a következménye, hanem itt minden kölcsönhatása van mindenre. Amikor elkezd az éghajlat, a hőmérséklet változni, azt a természet lereagálja. És a természetben az egyetlen állandó az a változó, csak nem mindegy, hogy milyen amplitúdóval. És amikor ilyen nagy kilengések vannak, hogy nálunk például nem esett eső 2 hónapja, akkor aminek van lába, szárnya, az elmegy, azt lehet látni, hogy kiüresednek a területek, azt lehet látni, hogy kevesebb fiókát nevelnek, következő évben ugye akkor eleve handicappel indulnak. Ez a lesekbe, természetbe járva nagyon, nagyon durván látványos. Az élővilágnak mióta én fotózok, 4. évszázada, a fele az egyértelműen.
4: Tehát effektíve eltűnt. Tehát vannak bizonyos fajok, amit nyilván mi itt a városban nem érzékelünk, amivel már nem találkozol, nem tudod fotózni, eltűnik, vagy elköltözik, vagy kipusztul, vagy elmegy, de hogy egyszer eltűnik.
5: Minden az élőhelyekre és a vízre épül, a táplálékra, és ez ebből táplálkozik ez a rendszer, hogy mennyi vízünk van, mennyi természetes élőhelyünk van. És miután nagyon kevés természetes élőhely van, és egyre kevesebb víz is, ez most már az élet minden területén tetten érhető, már a városon belül is.
4: Sivárabb, kopárabb, csendesebb a természet? Te mit
5: sokkal tapasztal? Csendesebb, sokkal kevesebb az élőlény, egyszerűen nem tudják lekövetni ezt. Tehát nekünk nagyon jól kell viselkednünk ahhoz a következő években, évtizedekben, nagyon jó döntéseket kell hozni ahhoz, hogy szerintem megállítani nem tudjuk, legalább le tudjuk lassítani. Hogy ezek a nagyon durva, drasztikus változások, ez az elsivatagozás, ez ne évek alatt, hanem évtizedek alatt jelentkezzen. Csak az a baj, hogy ebben már benne vagyunk. Tehát mindig mondják, hogy majd mennyi idő múlva fogunk még ennyi.
4: Hát ez
5: ennyi
4: zajlik. Hát azért ez zajlik.
5: Annyira benne vagyunk a 6. kihalási folyamatban, hogy ennek a mindennapi részesei vagyunk, és városból ez kevésbé látható, mint aki tanyán vagy falun lakik, de ez mindenkinek a közös érdeke, hogy amikor döntéseket hoz a mindennapi életébe, legyen akár az egy internetes vásárlás, vagy egy étkezés, vagy egy helyváltoztatás, akkor gondolj végig azt, hogy a dominó az milyen hatása van a 100. dominóra. Mert ő elindít azzal egy folyamatot, és mindent valahol ki kell bányászni, mindent valahonnan, valahol oda kell vinni. Ezért a felelősségteljes gondolkodásban ez van benne, hogy mindenki saját életébe kezdje el ezt előszedni, hogy hogyan tudná ezt a terhelést csökkenteni, átalakítani, beszéljünk róla, mondjuk ötleteket, és reménykedjük benne, hogy a döntéshozók meg olyan döntéseket hoznak, ami nem téved.
4: Jó, na, igen, gyerekek, én vállalom, én heti egyszer húzom le a vécét.
7: Jó.
4: A mazsolát nem húzzuk le, én heti egybe egy hónap napos kihívás
5: kitartja. Ez kevés lesz, Balázs.
4: Kevés? Jó, hát ez csak gondolom. Ez az bejutott.
8: Egy első lépés.
4: Én is tudok tenni valamit.
5: Igen, de el kell kezdeni.
7: De ilyenkor mindig az merül fel, hogy isszuk a papírszivószálból a kólát, vagy a vizet, vagy a bármit. De hogy ugye, amikor a Trump azt mondja, hogy dobjunk már egy bombát, azért nem, hogy akkor az nehéz azért ezt így ökológiai lábnyomban behozni, hogy tulajdonképpen mindig ez van, hogy alulról kezdjük el magát ezt a forradalmat, hogy próbáljuk meg segíteni a folyamaton, de hogy valójában a döntéshozók azok, akik meg ilyen iszonyatosan távol maradnak a rossz döntésektől, nem akarják, hogy a saját szavazóik ugye hát elpártoljanak tőlük.
5: Hát Trump az egy nagyon jó példa, mert ő tőle rosszabbat elég nehéz lenne találni. Tehát olyan területek, amik 20-30 éve védettséget élveznek, ő ott azért szeretne még olajkutokat fúrni. És
7: Grönlandra gondolsz?
5: Hát bárhol ahol bármit tönkre lehet tenni, a politikum mindig is a társadalom igényeit akarja kiszolgálni. Nekünk az igényünk, hogy a GDP növekedjen, kevesebb adót kelljen fizetni, minden rózsaszín legyen, akkor ebbe az irányba fognak menni. Hogyha nem ilyen akkor a szabad idejével egy pixeles kapcsolatot keresünk, hogy akkor ha most mit csinálok, annak mi a következő dominója, ettől elszakadunk, hanem mondjuk egy 10 dominóval arrébb is nézelődünk, és egyre több olyan ember lesz, akit ez érdekel, és mondjuk a földjét már felajánlja, hogy akkor ez a ne kukorica legyen, hanem föld. Szegény kukoricát hozzuk ide mindig példaként, de hát ugye mezőgazdasági terület vagy víz, vízes élőhely, akkor ezt az igényt a politikum ki fogja elégíteni.
4: Az nagyon tetszik ez a projektet, hogy azt mondod, hogy ti földeket vásároltok vissza, hogy újra élővé tegyétek. Ugye ez azt jelenti, hogy megvesztek egy nem tudom földet, ahol régen kukorica volt, asszályos, nem nő rajta semmi, és elkezditek úgy megművelni, hogy az állatok egyszer csak visszaveszik, és újra élővé varázsoljátok a földterületet?
5: Én azt szeretem erre mondani, hogy a természetvédelemmel az a legnagyobb baj, hogy természetvédelemnek hívják, mert valójában az inkább embervédelem, tehát a természet az meg fogja magát oldani. És amikor én élőhely rekonstrukciókat végzek, akkor azt egyáltalán nem önzetlenül teszem, hiszen nagyon jó abban a közegben létezni. Amikor kiköltöztem egy területre, és szántóföldek vettek körül, zajos volt, büdös volt, jöttek a vegyszerek. Szépen lassan elkezdtem megvásárolni azokat a területeket, amik a közvetlen környezetben voltak, lecsendesedett, nyugodtabb lett, kiegyensúlyozottabb lett, jobb lett a páratartalom, zöldebb lett, tehát 1 millió pozitívuma lett, és akkor én ráléptem erre a vonalra, hogy ami pénzt mozgosítani tudok, amilyen embereket erre be tudok húzni a vendégeim közül, fogjunk össze, és vásároljunk földeket olyan céllal, amire azt mondjuk, hogy élőhely rekonstrukció. Megvizsgáljuk, hogy valamikor ott a szántóföld előtt mi lehetett. Mert ha vízes élőhely, akkor legyen az, hogyha erdő, akkor legyen az, ha gyep, akkor legyen az. A legjobb az, hogyha nem csinálunk semmit, mert a természet szépen ő majd kialakítja magának.
4: És helyre, meg csak, elkezd hát meggyógyulni.
5: Hát vagyunk, és hát én is azért azt szeretném, hogyha valamit kitalálok, akkor lehetőleg holnap ez valósuljon meg.
7: Te nem vagy türelmetlen, ezt szögezzük
8: el. Jó,
7: nem vagy türelmetlen.
8: 8 év egy fotó.
4: Türelmetlen én vagyok, igen.
5: Amikor mi megpróbáljuk megmondani, hogy melyik fű és milyen féle növény hol nőjön, az soha nem tud olyan jó eredményt hozni, amikor hagyjuk a természetet, és jönnek először a gyomok. Parlagfű, vadkender, minden, amit le akarnak permetezni, ők a seben a vart. Ő, aki azonnal megjelenik, és meggyógyítja azt a felforgatott területet, és ezért nagyon, nagyon szükségesek ezek a pionír, először megjelenő fajok. De ők, hogyha nem nyúlsz hozzá, nem kaszálod, nem vegyszerezed, 3-4-5 év múlva kikopnak, nem tudnak érvényesülni, és visszajönnek a stabilabb őshomos fajok. És én most már 20 éves távlatban vizsgálom ezt, 20 év után is minden évben jelennek meg új fajok, és most már mondjuk 40 olyan fűféle van a területen, ahol korábban akkor legyen napraforgó, tehát egy monokultúra volt.
4: 40 fűféle.
5: Amikor én betelepítettem,
4: akkor csak... A 57 napos... Lehet, nem.
5: Hát igen, próbálni, hogy ennek az irodalma már
4: valami biztos beleférje, az ember azért sodorjon egy cigit, nem?
7: Aztán a hóthaveromban leül.
4: Jött az őznénye is, a hóthaverom, meg a csicsakos kazuár. Figyelj, mi hárman akkorát bandáztunk.
5: Egy valamire való kontinentális pusztagyepen, mondjuk a Kisungusár Nemzeti Parkban, egy hektáron van 300 féle lágyszárú. A boltban meg tudsz venni 5-öt. Tehát, hogy nincs esélyed létrehozni azt, amit egyébként tönkre tudtuk tenni egy pár óra.
4: Vakon vagyunk, gyerekek. Mi városiak, elmondom, vakon vagyunk.
7: A látszárúakkal mindig baj volt, de...
4: Vakon vagyunk, gyerekek. Van olyan projekt, most nem a visszatelepítésre gondolok, hanem olyan kép, ami még a fejedben van, és azt tudod, hogy úgy nem haladsz meg, hogy azt nem csinálod meg? Nem tudom, egy bálat, egy mozdulata, egy nap felkeltével, bármi. Még azt mondta, 10 év, de ez a kép, ez nekem még kell, ez meg kell, hogy legyen.
5: Van, de azt nem mondom meg.
4: Miért? Nem azért fogom megcsinálni.
7: Senki nem hallja.
5: Nem, most a módszer között nem akarom veletek megosztani, mert fontos az, hogy amikor jön egy felvétel, akkor az újszerűség varázsát azt be tudja húzni önmagában.
4: Ja, értem, ha most elmondod.
5: Most mire? Beszélünk róla, hogy majd 3 év múlva ezek a képek úgy nagyjából megvannak, ha nem is teljesen készen, de vázlat szintjén megvannak. És hogyha most én előre elmondom pont azokat az unikális dolgokat, akkor már nem lesz olyan, mint az a film, aminek nem ismered a sztoriát, hanem meglepődsz, hogy most a jó, igen, a rossz győz, ki, mi a következő jelenet.
4: Ez tiszta, kell, okay,
7: hozzá egy pocok fog hasalni.
4: Igen, egy pocok, egy szita kötött. De ez azt jelenti, hogy vázlat szintén, hogy te ezt megrajzolod? Vagy ez a fejedben van? Igen, vagy erős kicseket? Komolyan? Ne csinálj!
5: Korábban megrajzoltam, meg fotos, most az AI-nak bemondom azt, hogy azt szeretném, hogy ezen a szélességi körön vagyok, ebben az országban, este 10-kor, nincs fönt a hold, mutasd meg a csillagokat, milyen állásban vannak, és akkor mondjuk keleti iránytól 20 fokra álljon ott egy szürkegém, előtte legyen egy elefánt, és ezeket így összepakolja.
4: Nem,
5: és
4: ne csinálj!
7: Mennyire így gondolkozik, hogy mondjam már meg, hogy...
4: Ne csinálj! Tehát régen rajzoltam, lerajzoltad, igen, most már ilyen megcsináltatod, igen, és tudod, hogy igen, megvan, vizualizálod, elkészül a kép, és tudod, hogy ezt akarod a valódi életben megcsinálni.
5: Ez nagyon fontos inspiráció nekem, hogy lássam, hogy ha elérném ezt a végeredményt, akkor valójában ennek én örülnék-e. Mert lehet, hogy nem is jó az az út, amin járok.
4: És amíg
7: ez
4: vázlat...
7: egy szar! Na, menjünk tovább!
4: Lehet, és amíg vázlat volt, addig hogy tudtad, hogy örülnél, mert AI kép azért más, mint egy skic, amit te lerajzolsz.
5: Elég nagyobb volt a meglepetés, meg hát mindig van valamilyen eredmény, ami jó. Csak kérdés az, hogy világklasszise, vagy csak jó a Facebookra.
4: És az AI azt a szöget azzal a csillaggal jól rajzolja fel egyébként neked? Hát,
5: szoktam vele veszekedni.
4: Megmondom, ez a Szaturnusz Jupiteren nem itt van, 25 fokkal
5: arra. Igen, és arra elnézést kér, és akkor így haladunk előre.
9: Mi bekamúznánk azokat a képeket?
5: Az persze.
9: Simán mi?
4: Simán?
5: Igen.
9: Egy AI képre azt mondanád, hogy ez igen.
4: Az micsoda. Nézd a Máté, nem, ez csak a fejében van.
5: Még amikor fotósoknak mutogatom, ők is elhiszik, hogy én csináltam, mert ugye ezt várják, hogy nem fogom őket átverni, és utána végén mondom, de ez csak egy vázlat, tehát ez látható, hogy nem állna.
4: Az a vázlat, és akkor azt mondom, megcsinálni az éjjel, azt mondom, aha, ezt szeretni fogom, meg akarom csinálni, élőben van rá 5 évem, vagy nem olyan, ami a fejemben volt, én erre most nem szánok 5 évet, és nem csinálom meg. És el is engeded.
5: Legutóbb ilyen volt a napfogyatkozás, ami annyira unikális volt, hogy nem volt teljes napfogyatkozás, csak ország nyugati szélén 70%-os, viszont naplementekor volt. És akkor ez pont egy ilyen evezős túrán voltam, és úgy gondoltam, hogy hát itt természetfotón nem nagyon fog készülni, de az esélyt adjuk már meg, mert a legközelebbi ilyen jelenet, az nem tudom, 300 év múlva lesz, ezt nem biztos, hogy kiváljuk, úgyhogy keresni akartam egy ilyen dombtetőn álló fát, AI-jal legeneráltam, föltettem, hogy segítsetek ilyen helyet keresni, és végül nem találtunk, de jó volt egy ilyen vázlat megmutatni, hogy ezt szeretném, ehhez tudtak javasolni helyszínt, mert ugye nekem ott nem volt terepismeretem.
4: Ez mikor ez? Ez vezetés közben, ez a terepen? Ezek a képeket csak bevillannak? Vagy lesz egy víziód? Vagy álmokban? Vagy tehát hogy csatornázod le ezeket a képeket? Ezek mikor jönnek neked, amit aztán AI-jal megrajzoltad?
5: Álomba.
4: Álomba? Ne csinálj!
5: Egy koncerten az első sorban.
4: Ne csinálj!
7: Milyen koncerten?
4: Ne
7: szóval
4: csinálj!
5: Jó veretős koncerten az első sorban.
4: Tehát veretsz az első sorban, és megjön a gazella a sarkcsillag alatt a leszálló pöszmétével, tényleg?
5: Valamelyik polcon mindig ez a szoftver fut, és jönnek a különböző ingerek, és akkor lehet, hogy éppen valamitől bekapta.
4: Ez mikrodózis, vagy ezek már nagyobb dózisok, amik kellenek? Mikrodózis, gombán vagy mikrozol. Igen, levél vagy gomba, vagy mind vagy rajta, mert ezek magától egy koncertet nem jönnek.
7: De adtál már gombát hódnak? Hogy érzi magát a hód a gombázás alatt?
4: Óriási, én ezt imádom. Állsz a koncerten, és megjön a kép a koncerten.
5: Az már egy illúziót fog összerombolni, hogy most elkezdem mondani, hogy milyen leveleket adtam a hódnak. De pont így ment. Tehát van ilyen first choice test, amikor tudom, hogy ott van a hód, szeretném lefotózni. És akkor levágtam egy 15 féle fának az ágát, és így fellógattam egy dologtatéle, hogy na, melyikhez megy először.
7: Egy hód
5: szóval. És akkor oda megy a fűzfához először, akkor attól kezdve tudtam, hogy a fűzfa.
4: Tehát kiraktál neki egy étlapot, hogy szia, kedves hód, válogass.
5: És akkor jött a...
4: És akkor úgy indult a haverkodás, hogy leraktál egy étlapot, ő kiválasztotta a jót, és onnantól kezdve azt adtad neki.
5: Aztán bepróbálkoztam később, hogy hátra kell neki változtassák, de nem kellett. Mindig a fűzfa levél kellett.
7: Máté Bence egy gavallér.
4: Érted? Étlapot rak a hódok elé, hogy megcsinálja majd a fotót 4 év múlva.
5: Elefántot is megcsináltam.
4: Mit csináltál vele?
5: Elefántnál fotóztam egy itatónál éjszaka elefántot, és azt gondoltam, hogy majd megy a vízre inni. Csak az a baj, hogy rálépett az egyik vakumra, azt összetörte, és azért meg akartam védeni a következő 3 vakut, ezért bekentem csilipaprika szósszal.
4: Már várj, mi van? A vakukat?
5: A vakukat.
4: Hogy bekente, ne törje össze.
5: Igen, mert hogyha megszagolja, és érzi rajta az embernek a szagát, illatát, akkor érdeklődik, és akkor előbb-utóbb eltapossa.
4: De miért volt ott a vaku?
5: Ha meg azért, mert éjszaka volt a kép, és ki akartam világítani, mint hogyha holdfény lenne.
4: Aha.
5: És miután rajta volt a csili, azután nem szagolta meg, viszont inni se ivott, mert a csilit azt a szél belefújta a vízbe. Ez egy öngól.
9: Szobja a
5: hal. Nagyon szenzitív, ezzel nem tud becsinálni. Ő, hogyha nem akar inni, akkor nem fog inni. Viszont felálltam neki különböző táplálékot, felhívtam valakit az állatkertbe.
7: Egy fehéreséget tudok neked adni.
5: Egy elefántot, és mondott egy pár táplálékot, hogy mivel szokták itt etetni. Afrikában vásároltam a boltba, a narancstól az uborkáig mindent, és akkor ott is volt egy ilyen first choice, tehát egy ilyen svéd asztal.
4: Kiraktad neki.
5: Jött az elefánt, gyúrá, ez a narancsra. Semmi más nem kellett neki. És onnantól kezdve tudtuk, hogy akkor az itatóhoz narancsal.
7: A narancsot nem kellett megpucolni a narancsot.
4: Mennyire megy föl a púlzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás emelkedés?
5: Plafonon. Tehát akkor érdemes látni a mérőt. Nem az elefánt miatt, hogy most ki fog szedni a lesbe is megöl, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év témaüldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
4: hallott, hogy jön. Hallott, hogy
5: az
4: jön.
5: A pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefán, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
4: Úristen.
5: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
4: Szívdobogás, adrenalin.
5: Ez nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen stroke közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze lehet erre. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
7: Volt majd rá kiabáltál állatra?
5: Érigvési állapot.
9: Megvan!
5: Hát halkan igen. Ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gól öröm.
4: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan? Vagy csak amikor érzed? Tehát nem is látod, de érzed.
5: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
4: Ja, tehát nem nézel rá kijelzőre, csak lősz, 160-as pulcussal.
5: Visszanézem fél óránként, amikor van egy kis pauza, és akkor ránézek, hogy lássam, hogy jól exponáltam el, meg tanuljak egy picit, de ott a lő dühbe, ott nem szabad visszanézni. Egy csomó képet nyertem már úgy, hogy mellettem ültek 3-4-en, volt valami nagy jelenet, és ösztönösen az ember megnézi, hogy sikerült-e. Következő, meg az azután még jobb volt. És akkor én mutattam neki, hogy egyébként utána ez volt. Mikor? Hát mondom, utána két perc, amikor nézted.
4: És honnan tudja, hogy nem vagy ott? Bocsánat. Tehát a ilyen a szaglása, ő tudja, hogy te ott vagy?
5: Hát emlősökkel nehéz a helyzet, mert ott a szél az, ami a legjobban befolyásolja. Vannak szagmentes lesek, tehát csinálunk benne egy olyan levegőtechnikát, hogy elszívást okozunk.
4: Ne csináld, megőrül, szagmentes lesz.
7: Oda be lehetne rakni Balázs
5: a pályára. A csak befelé tud menni a lesbe, mert egy mondjuk 50 méter elviszi egy csőhálózat.
4: Tehát kiszívja a levegőt a lesből, de elviszi az orosz vagy az ormány elől. Igen. És effektíven nem tudja, hogy ott vagy, vakon van.
5: Akkor másik stratégia, hogyha nem akarsz ilyet kiépíteni, akkor meg szoktatni kell,
9: magad szarral.
5: Szoktatni kell szakhoz, azt meg úgy lehet, hogy fodrásztól hozni kell hajat.
4: Ne gőlök,
5: és hónapokon keresztül hozzászokik. Az elején zavarja, akkor nem jön oda, de amikor folyamatosan válik ez a szag minta,
4: emberi haj.
5: Emberi hajjal.
7: Valaki itt folyton vedik, de azért beleiszok, na jó, mindegy.
4: Figyelj, és akkor milyen közel van hozzád az elefánt? Tehát mi a kontakt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását, mi a közelség?
5: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép. Nem úgy van, mint a filmekben, hogy így a pohár vagy gyűrűzik, hanem nagyon-nagyon puhán
4: csinál,
5: lép, és ez csak megjelenik. Tehát már ott van, nem tud, hogy
4: jön. Nem hallod, hogy jön? Nem, de te 20-30 tonnás állat?
5: Ez 6 tonnások.
4: 6 tonnás, oké, mondj.
5: De a 6 tonna hús az is nagyon durva.
4: De ezt
5: eljön,
4: én már földszinten hallom.
5: Annyi hangja van.
4: Érted? Hát borogatja a kukákat, érted? Rúgtok, szuszok. Hallod? Hol a reggelim?
5: Kanalat, Feri, kanalat!
4: De ő nem tudja, hogy te ott vagy, te meg nem hallod, hogy jön.
5: Vagy nem érdekel, hogy ott vagyok.
4: Zseniális. Jó, egy másodperc, gyere még vissza, jó? 9 óra pontosan, egy másodperc, még elköszönünk, csak nem akarom elkapkodni. Jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
11: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
12: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
14: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
15: Shell. Go well.
16: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
17: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
18: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
19: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
20: Hát a 80-as maratonra.
19: 80 kilométer?
20: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
21: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
2: Reklámot hallottak.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
22: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
23: Költséges volt az iskola kezdés! A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz! Szeretnél

0: Hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tor, minden, ami telekommunikáció.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahoj.

0: Rádió egy top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra figyelmeztet a fogyasztóvédelem. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan internetes oldalakat is talált, amelyek ismert egészségügyi intézmények nevéhez vagy arculatához hasonló felületeken kínálnak étrendkiegészítőket. Ez azt a hamis benyomást keltheti, hogy a termékeket az adott intézmény ajánlja vagy ellenőrzi. A hatóság azt kéri, online vásárlás előtt ellenőrizzük a webáruház üzemeltető adatait, és legyünk óvatosak a gyógyhatást vagy irreális eredményt ígérő termékekkel. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai már elutaztak a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csak nem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány.baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. 25 órás, megszakítás nélküli musical előadással indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart, a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A rendezvény teljes ideje alatt a belépés díjtalan. A látogatók tetszőleges időpontban csatlakozhatnak az eseményhez, és kötetlen ideig maradhatnak. Végül a várható időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, csak még szól a taps, 9 óra után 13 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. És hát itt szájtátva balgatjuk közben Bencét, aki egy fél órára érkezett, aztán maradt egy órát, aztán lassan másfélbe vagyunk.
2: Ő maradt 10 után is.
1: Igen, de mindig menne, csak mi nem engedjük. Igen, lassan beépít ide egy lest, és igen. Csinálom valami, de hát jönnek a történetek, meg most éppen ott vagyunk, hogy néz ki a légynek, meg a szitakötőnek a szeme, és mindig Bencével beszélgetünk.
3: Mondd az igazat, Balázs, amiről beszélgettetek, az Ozoráról
1: beszélgettetek. Beszélgetünk, a vadlesről is, a szitakötő szeméről, egy lélnek a szeméről, tehát amit te itthon egyébként négy fal között lecsapsz, közben olyan fotókat mutat a Máté, hogy ha ezeket a fotókat látnád, valószínűleg soha többet nem ölnéd meg, mert csak egy lélnek a szeme is annyira összetett, és annyira gyönyörű, és annyira színes, hogy így felfoghatatlan, hogy megnéztem, hogy mi ez, úristen, de gyönyörű, és sívom ez egy hétköznapi lénynek, csak a szeme. És ugye ott tartottunk, illetve nem tartottunk ott, mert már nem hallották a hallgatók, de ahol mi abbajtuk, hogy ugye hajat tesztek a lesbe, azért, hogy megszokja az állat az ember szagot, egészen elképesztő, és hogy van olyan lesetek, ami kiszívja ugye az ember szagot, hogy az elefánt az ne érezzen meg. Puhán jön az elefánt, te tele vagy adrenalinnal, ő megtapossa a vakudat, és te próbálod közben életet képét meglőni. És akkor, amit én kérdezem tőled, az ott volt, hogy most éppen mi van? Tehát miben vagy? És mondtad, hogy a makrovilágban? Tehát, hogy most kis dolgokra álltál rá, vagy kis dolgokat fotózol.
4: Nem, azt mondtam, hogy nem mondom meg, hogy
1: a nagy projektet azt nem, az életet képét nem, de hogy most kicsi dolgokat
3: kezdtél. Hajdú Peti szeretné elkapni egy fagyizással a Városliget mellett.
4: Dolgozok egy területen mondjuk 20 éve, ezt nevezzük a kertemnek. Egy néhány hektár, de én ezt a kertemnek hívom. És azt gondoltam, hogy én itt már mindent ismerek.
3: Okay, jockey.
4: Már nem neked nekem újat mutatni, és a makrovilág az olyan, hogy így fürdőzni lehet benne, hogy bárhol, tehát tényleg egy négyzetméter betonon is, ami ott megtalálható pár milliméteres méretben, az maga a csoda, és szerencsére a technika mellett szólva most már vannak olyan eszközök, amikkel ezt nagyon egyszerűen fel lehet úgy nagyítani, jó minőségbe, hogy készít a gép 100 felvételt, végig tolja rajta a fókuszt, mert ugye az élesség az csak nagyon-nagyon pici távolságban működik, de 100 kép meg összerak egy olyan felvételt, amit az előbb láthatok, hogy a minden egyes része éles ennek a szitaköző szemének, és azáltal ez egy ilyen olyan élmény lesz, amit korábban nem láttunk.
1: Mert felfoghatatlan.
4: Csak statikus témákat lehetett fotózni, de ez egy élő szitakötő, ami ugye le van meredve a hajnali párába, de ez szabad kézből, egy séta alkalmával, mindenfajta rákészülés nélkül olyan sikerélményhez lehet jutni, hogy hihetetlen, és ehhez tényleg még azt mondom, hogy zöld terület se kell, tehát hogy mindenhol van.
3: Hagyas iPhone-t javasolsz ehhez a képhez.
1: Igen. Illetve ugyanitt esküvői fotózást válaszol.
2: Ez nagyon fontos.
1: Igen. A kép, ami mögötted van, a szitakötőnek a szeme, nagyjából úgy kell elképzelni mondjuk a hallgatóinknak, hogy aki búvárkodik, azon vannak ezek a nagyon fura tenger alatti lények, ami nem tudom megmondani, hogy ez most csiga, moszat, hal, nem tudod mi. Brutálisan színes, elképesztően részletgazdag, a kék, a lila, a zöld, a sárga, a csillámok, a szőrök, a minden rajta van. És próbáltuk kitalálni, hogy mi az, és mondtad, hogy igen, ez egy szitakötő szem, tényleg nagyon-nagyon durván néz ki. Tehát ugye erre mondod, azt kérdeztem, hogy nem kell menni a cávóba fotózni a Big Five-ot, hanem egy méteren és egy méternek a egy milliméteres szegletébe is van olyan, amitől a szád tátva marad.
4: Ha most az lenne a feladat, hogy mi van a rádióidnek ezen a kis színpadán, ezzel a három darab zöldséggel, itt is egy nap alatt lehetne találni olyan témát, ami ez a színvonalú.
1: Itt kéne a teraszon. Igen.
3: Ha láttad, hát a Feri szemét közelről.
2: Van egy csomó levéltetvünk.
4: Ahol ilyesmi van, ott van élet, és ott meg lehet figyelni.
1: Az minden, nem is centin belül, hanem milliméter, 5 milliméter, 10 milliméter, így vagy makróba.
4: Hát ennyi, centi alatt.
1: Centi alatt vagy. Aha, és ezek lárvák, szemek, szárnyrészletek, repülő legyek, szitakötők, minden.
2: És a legfontosabb, hogy nem tapossa el a vakudat.
4: Ilyen geometriai csodák, hogy mindenbe visszaköszön a fizika, a matematika, azokat az ábrákat, amiket mi próbálunk szabályosan lerajzolni, ez a természetben megvan. Mert ugye az áramvonalasság miatt, az ellenállások miatt, a kikönnyítés miatt ezek az ábrák ott vannak. És például a repülőnek a szárnyát is, én úgy hallottam, hogy az a felhajlás, ami a végén van, azt is arról mintázták, hogy a kesejüknek, akik sokat vitorláznak, az utolsó tolvégek azok így fölgörbülnek. Megnézték, hogy arra aerodinamikailag ez mit jelent, és lehettek, hogy nyilván természet abba az irányba ment, ami neki jó.
1: Igen. Mutattál egy fotót, az egyik légy a másik legyet eszi úgy hátulról, hogy éppen savat köp a bele a fejébe, vagy az agyába, azzal indítja el az erjedés vagy rohadást, és szívja ki az agyát. De mindez egy olyan fotón, amit te nem látsz légycsapóval a kezedben, csak üldözöd azt a nyamvat negyet, mert éjszaka egyszerre szálltál a lábad, és meg akarod ölni. De gyönyörűen néz ki, egy sima mezei házi légy is egyébként gyönyörű ekkora felbontásban.
4: Én ezt csak akkor vettem észre, amikor lehajoltam, és elkezdtem tényleg abba a makrovilába kutakodni, és mindig az van, amikor észreveszem az első ilyen témát, elkezdem fotózni, 10 centire mögött ott a következő. Megint 10 centire, megint a következő, és tényleg az szab csak limitet, hogy mikor kezdve fújni a szél, mert az már annyira mozgatja, hogy nem tud lefotózni. A legkisebb szélfúvallat az lehetetlené teszi ezt a típusú fotózást, ezért lehet korán kelni, mint ti, és akkor ilyen napfelkeltéig.
3: Látod, Balázs, a kis dolgok is lehetnek gyönyörűek.
1: Na látod, teljesen de szép vagy. És ott eszi már ott halott az egyik légy? Meghalt? Igen. Ő már nem
4: hát él. Ilyen nem tudom, hányos karika van kirakva a sarokba, vagy itt.
1: Mondhatod nyugodtan. Ide durvább dolgok is elhangzott.
3: Mert az iskolában vannak a srácok.
4: De már nem nagyon, és akkor élve falja fel.
1: De azért látom legyen. Magam egy hatos telével ott a nagy szobába rohangálok egy ilyen légy után, az megvan?
3: Ez a következő hobbi lesz. Meg a csidok.
1: Igen, igen. De ez azt jelenti, hogy te 10 órára lefekszel a földre, és megvárod azt a hangyabarátot, aki éppen majd arra jön és görget valamit, miközben egy nagyobb hangya készül elkapni, te pedig fekszel, és 2-3 órát simán fekve, ott akkor makrózol egy
4: de
1: kicsit.
4: Értem, hogy mindig be akarsz állítani ilyen katyosnak, de
1: nem. Ha katyos lennél, már nem lennél itt. Ha nem szeretném ezt a beszélgetést, nem szállnék rád másfél órát.
3: Ilyenvel együtt lenni.
4: Nem várok.
1: Ezt most visszautasítom. Nem, imádom, hogy itt vagy.
4: Ér annyi inger fotózás közben, mint az Andrássy úton. Simán. Tehát mindig történik valami, ehhez csak nyitottnak kell lenni, és magadat kell képezni, hogy egyébként, ami történik, azt észreved, és tud, hogy jó. Mi történik.
1: Na de le kell feküdnöd mindig, a hangyához.
4: Lefeküd, nem olyan rossz, csak hogy nem vársz, hanem lefekszel, és ott rögtön történik valami, egy csoda, ami ott van. Egy mikrokozmosz.
3: De amúgy például, amikor ennyire, Zseni. Tehát ennyire, hogy is mondjam, kiélezed az érzékszervet, hogy észreved ezeket a dolgokat, amiket egy átlagos ember nem vesz észre, mert ugye ennél tompábbak vagyunk, tehát, hogy aki mondjuk a belvároshoz van szocializálódva,
2: hát az lemegy. Ez nem elég az, hangos.
3: Igen, annak nem elég hangos, de ugye akkor ez azt jelenti, hogy akkor te teljesen visszafinomítod az érzékszervet, hogy mindenre tudjál reagálni, hogy például akkor ki tudsz merülni a hangya bolytól, vagy így van az, hogy elfáradsz a helyzettől, mert azt mondod, hogy fuss, ez már nagyon sok inger volt.
4: Social médiával kell felvenni a versenyt, amikor fél másodpercenként pörgetsz valamit a telefonodon, és ennek van egy narkotikus hatása, és szerencsére a természet fotózásnak, meg a természet megfigyelésének is van egy narkotikus hatása, és az a fajta átszellőmülés, ami ehhez kell, az pont egy nagyon jó menekülés ebből az online világból, ami elől nyilván én sem tudok elmenekülni, meg nem is feltétlenül akarok, de nagyon jó tudja kompenzálni. Amikor nincs ott a telefon, nem szervezem az ügyeket, nem intézek valamit, nem e-mailezek, hanem minden érzékszeremmel arra figyelek, hogy mi történik körülöttem. Ez a hangokba, például egy olyan helyen van az irodám, ahol kiraktam a természetbe egy mikrofont, benne meg hangszórók vannak. Négy mikrofon kint, négy hangszóró bent. És így valós időben irányazonosan hallom, hogy mi történik odakint. Azt hittem az elején, hogy majd idegesítőn fog egy idő után, most már az zavar, mikor nincs bekapcsolva. Annyira föl lehet turbózni az embernek az érzékszerveit. Amikor voltam egyszer kint fotózni egy vak emberrel, aki egyáltalán nem látott semmit se, és ő nála tapasztalta meg, hogy viszont mennyivel jobban hall mindent. Tehát tárgyakat hallott. Leraktam elé valamit, és hogy visszaverődik róla a hang, így
3: kacsintott a katica.
4: Tudta, hogy mi van ott.
1: Tudta, hogy mi a tárgy.
4: Tudta, nem menne ki, tudta, hogy hol a fal. Tehát, hogy hihetetlen volt, hogy milyen durván engedett csöppenni abba a világba, ami az övé, ami a hangoknak a világa, és akkor döntöttem el, hogy na, én majd ilyet szeretnék, hogy amikor akár egy irodában dolgozok, vagy egy lesbe vagyok, akkor se legyek elszeparálva a külvilágtól, hanem ne csak a látvány, hanem a hangzás is legyen meg. A szagok azok nem mindig kellene.
1: Hangszóróba jön be az irodádba a természet hangja.
4: Valós időben.
1: Azt a mindenit, nagyon kemény.
3: Ez kemény.
1: Kérdezi Jude, hogy volt-e már olyan, hogy valaha féltél fotózás közben?
4: Nem.
1: Nem volt ilyen. Se vadállatoknál, se
4: elefánnál. Mindig vagyok ott. Nekem mindig fel kell készülni arra, hogy hogyan kell viselkednem. Most éppen jövő héten medvéket megyek fényképezni Erdélybe.
3: Örülünk, hogy találkoztunk előtte.
1: Jó srác vagy te.
4: És nekem tudnom kell az, hogy ott mit meddig szabad elengedni, mik azok a jelek, amiket következő jelek követnek, utána megint jelek vannak, és csak utána van támadás. Tehát, hogyha nem vagyok kellően alulképzett, akkor nem fog megtámadni, nem lesz bajom, hanem nagyon oda tudok figyelni ezekre a rezülésekre, de itt használni kell az érzékszervet. Nem csak a szemet, a fület.
1: Alapból nagyon kerüli az embert, jó a szaglása nagyon.
4: Nagyon fél az embertől, de hogyha nem érzi a veszélyt, akkor nem menekül el olyan gyorsan. Úgy lehet baleset, hogy te mondjuk bekerülsz a bocsok, meg az anyag közé mondjuk egy erdei úton, ezért vagy úgy kell menned, hogy mindig van annyi hang körülötted, amiket te kell tesz, amiről ő tudja, hogy ott vagy, vagy annyira lassan és csöndbe, hogy te biztos legyél abban, hogy tuti nincs körülötted, mert nincs annyi ajnőmézet, és nem érhet meglepetés.
1: És milyen jelek vannak még például, hogy te veszélyben vagy?
2: Hát, hogy nincs meg a karod. Elvitte a medve.
1: Igen.
3: Egy kukában vagy.
1: Igen, és hogy befostál. Tehát az egy egyértelmű jel, hogy összefostad magad a pillanatban.
4: Az volt nagyon durva Kenyába, amikor először kimentem, és ott szafari autóról nem lehet leszállni, amikor onnan az oldalán csüngtem, hogy jobb legyen a perspektíva, és odajött mondjuk 3 méterre egy anyaoroszlán. Na, az nagyon durva volt. Tehát azért, ott azért úgy így néztem a vezetőmre, hogy most ez normális, hogy most akkor itt a vége, és akkor mutassam, hogy hol van a pénztárcám, vagy a jattot még odaadjam, vagy tehát mi lesz a végkifejlet, és mondja, nyugi, maradjál. És akkor így rám vicsorgott, utána elment. És akkor figyelj, ez tisztázza, ez így normális. Igen, ő azt hiszi, hogy a kocsinak a része, vagy nem fog bántani, nem megy oda, és akkor én azért jobban hiszek a statisztikáknak, és akkor megnéztem, hogy hány embert evett meg a szafari autóról az elmúlt 20 évben Kenyába az oroszlán, és kérdődő, hogy egyet se.
1: Viszont vannak olyan szafarik, ahol behajt a civil autóból, az egyetlen, itt kitérjünk csak, hogy ne szállj ki. Japán turisták természetesen kiszálltak.
3: Uzsonna.
1: Nem egy olyan videó dobott föl nekem egy időben, amíg le nem tiltottam ezeket, hogy kiszáll a néni, mert azt gondolja, hogy hát ő ott nincs veszélybe, és elindul a kocsitól 3 méterre. És
4: az a durva, hogy a darwini elmélet így sem működik, mert ugye ezekből egyre kevesebbnek kéne lenni.
3: Nem az, hogy a japánok oda járnak meghalni?
1: Egyébként ez lehet, hogy ez egy ilyen szakrális folyamat, hogy elmennek egy nemzeti parkba, és megkalatták magukat.
3: Egyen meg egy oroszlán.
1: Igen.
3: És azt lehet még kérdezni, mert kicsit az előzőben beszéltek el, hogy például amikor befekszel tényleg a természetbe, hogy a telefon, ami nálad van, hogy az zavarja az állatokat, vagy nem zavarja az állatokat? Vagy nincs ilyen, tehát nincs, mert ugye mi beszélünk erről sokat, hogy a telefonnak van ugye egy ilyen kisugárzása, vagy egy ilyen rezgése, valami jelet ad, hogy azt ők érzékelik, vagy nem érzékelik.
1: Hogy hív fel a pizza futára, megjött a kaját?
4: Nem tudom megmondani, volt már olyan érzésem, amikor azt hittem, hogy megmagyarázhatatlan dolog miatt nem, tehát minden működik, és mégis fél, és nem jön oda, és nem tudhatja, hogy ott vagyok. Tehát biztos, hogy vannak olyan érzékszerveink, amik nem csak magasabbak, mint a mieink, hanem más dimenzióban is vannak, de ez bizonyítani nem tudom. Egyszerűen egy érzés, amikor látod a viselkedésen, hogy valami nem oké, de nem láthatja, nem hallhatja, nem érezheti, hogy ott vagyok, de mégis van valami, hogy ez emiatt van, vagy csak véletlen egybeesés, és ezt nem tudom megmondani.
3: Röhögnek rajtad ilyenkor, hogy nézd már, ez azt, hogy nem látjuk.
4: Igen.
2: Mutassuk már neki valamit.
4: Igen. Hát tudnánk együttműködni, mert ha csak néha csak egy másodperccel azt csinálnák, amit én szeretnék, akkor
3: Akkor már nagyon sok
4: kellett nekik.
3: Igen.
1: Kérdez egy hallgató, anélkül, hogy a zsebben turkán, hogy hogyan monetizálod ezt a tevékenységet? Tehát a szponzoraid vannak, mert azt tényleg, hogy kimész 50-60 napra, meg hogy ilyen alázattal vagy a természet iránt is így szereted, de azért valamiből neked is felszerelést kell venni, kaját kell venni, tehát hogyan tudod ezt pénzé formálni, ezt a fajta természet szeretetet és tudást, ami benned van?
4: Az a kérdés, hogy ebből meg lehet ebből élni. Hát, hogyha valaki valamit nagyon magas színvonalon csinál, és nyitotta a világ dolga és a változásokra, akkor mindenből meg lehet élni. Tehát nekem nincs konkrét olyan dolog, hogy abból élek, hanem sok különböző tevékenységet, a képek eladása, az előadások, a képek különböző célú felhasználása, mindenfajta olyan dolog, ami nem is biztos, hogy közvetlen kapcsolatban van már magával a fotózással. Én ezt annak köszönhetem, hogy valamit próbáltam újszerű látásmódba, nagyon magas színvonalon csinálni, és így igyekeztem mindig kevesebb pénzt költeni, mint amennyit kerestem, és akkor nem kerültem bajba.
1: Ez még nagy igazság.
2: Jó tanács.
1: Költs kevesebbet, mint amennyit van. Ez olyan, mintha ezt a természet adta volna, ezt a tanácsot. Milyen egyszerű, és milyen könnyű, és milyen igaz egyébként.
3: A második amúgy, aki ugyanebben van, hát a Növényi Norbi is ugyanezt mondta.
1: Igen.
3: És hogy tulajdonképpen az van, hogyha van valami, ami beszippant, ami a szenvedélyed, akkor megoldod.
1: Akkor előbb-utóbb úgyis megérkezik.
4: Igen, mert nagyon akarod, muszáj, hogy megoldod, és ha valamire nagyon vágysz, akkor azért fogsz dolgozni. De én szerencsére elmondhatom, hogy már nagyon hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem dolgozom pénzért, hanem valamit csinálok, valamit szeretek csinálni. És a járulékos haszna az, hogy egyébként mindig van benne pénz.
1: Hát Bence, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hosszabb lett a beszélgetés, mint terveztük, de nagyon-nagyon élveztük. Azért októberben mi majd olvassuk a híreket, bár mondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával mész a vörös szőnyegre Londonba.
2: Na.
1: Nagyon drukkolunk, hát ha valami köszönöm. Történik.
3: Szólj, ha kell kísérő.
4: Köszönöm a meghívást is.
1: Az sem baj, ha nem, de hogy a fotóidat nagyon szeretjük, és reméljük, hogy valamikor még vendégül tudunk látni. Bence, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon élvezetes beszélgetés volt. 3 perc van pontosan, 9:30 itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai már elutaztak a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csak nem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra figyelmeztet a fogyasztóvédelem. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan internetes oldalakat is talált, amelyek ismert egészségügyi intézmények nevéhez vagy arculatához hasonló felületeken kínálnak étrendkiegészítőket. Ez azt a hamis benyomást keltheti, hogy a termékeket az adott intézmény ajánlja vagy ellenőrzi. A hatóság azt kéri, online vásárlás előtt ellenőrizzük a webáruház üzemeltetőjét, adatait, és legyünk óvatosak a gyógyhatást vagy irreális eredményt ígérő termékekkel. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Hazánk szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé dróntámadás után. Az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Híreink végén az időjárásról. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati-nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-32 fok között alakul, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
4: Számtúlföldet vásárolnánk.
3: Igen.
5: Ócsón sokat.
3: Olcsón sokat, igen.
4: Hektárokra van szükségünk. Ez mennyire jó ki van.
3: Hát, Bence Zseni gyerekek, nagyon, nagyon sokáig hallgatnám még az ember, tényleg elképesztő történetek. Nagyon érdekes srác önmagában, mint jelenség, mint karakter, amit csinál, amilyen képeket készít, az egész srác tényleg nagyon jó. Jó kis beszélgetés volt, hosszabb volt, de nem baj, mi szerettük, reméljük, hogy ti sok visszajelzés jön, hogy nagyon szerettétek, úgyhogy köszönjük. Köszönjük szépen, aki lemaradt, érdemes visszahallgatni kocsiban, este, csak úgy elmerülni ebben a világban, amit így Bence behozott. Azért ez egy nagyon, hát nem is azt mondom, hogy kihaló félben lévő világ, de így nekünk azért nagyon városiaknak azért egy ilyet hallani, ez mindig nagy élmény, hogy valaki így van benne a természetben, és így merül el ebben, ez egészen egyedi. Talán inspiráló is egy-két embernek, hogy nem így élni, de letenni egy-két dolgot, kicsit jobban visszatalálni magához, a természethez, tök jó. Jó kis beszélgetés volt.
4: Megkeressétek meg őt az interneten, hogyha részt akartok venni a projektjeiben.
3: Abszolút, abszolút meg lehet, így van. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Nyalerekről beszélgettünk korán reggel. Eszter nekem adott kanalat, másokat parlagon hagyott heverni, hát ez bedobta a kavicsot a tóba.
5: Megkavartad az állóvizet.
3: A kanágét és a csiamagügy az reggel odavágott.
4: Ne haragudj, Feri.
5: Te mondod
4: nekem, hogy sátán vagyok. Én vagyok a sátán.
5: Jó, majd de
4: báránybőr bújt
5: farkas vagy. De én visszatérek az Anya Szent Egyház Szent Kevelébe.
4: Már nem várnak, Feri, nem várnak. Az
3: Feri és Zsül nem kapott kanalat a reggelihez, és ez elindított egy folyamatot, ebből témánk lett.
4: A reggelihez, amire nem volt időnk!
3: Igen, amit egyébként nem tudtunk megenni, mert megszólás volt, és kidobtak magyar fiatalokat egy Krükk-szigeti étteremről, egy horvát étteremről, mert csak palacsintát rendeltek. Egy kicsit belementünk ebbe, hogy jogos, avagy sem.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Miért csinálják? Fejtsük meg, mi a lélektana akkor? Tehát, hogy előléptetés, fizetésemelés, alázat.
5: Hát csak a jó pozíció már
3: jó pozíció,
5: önmagában.
3: Kevés önismeret.
4: Figyelj, ha ezt akarod éreztetni valakivel, hogy te is szívesen tehát alámész,
3: igen?
4: Akkor szerintem azt kell csinálni, az sokkal elegánsabb, hogy amikor belép az ajtón, hogy letérdelsz, magad elengedi a kezeidet, és az egyiket még megtart, és az a széthúzott a farpofáidat. És akkor ezzel tudod jelezni számára a dominanciát.
5: Jó, de előtte izével nyelven letakarítod a cipőjét.
4: Nem, csak lehet, hogy széthúzod a parfumát, és azt mondod, hogy jó reggelt.
3: Figyelj, kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
5: Öt pontos gyerekek.
3: Mekkora nyallerv? Azt a mindenségit
4: de
3: neki.
4: De ez olyan gusztustan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
3: Egyébként meg igen. Eddig egy igen.
5: Van, aki szereti igen. Ezek szerint.
3: Én lettem az intézményvezető főorvos, asszisztense, az addig olyan kolléga, aki semmibe bevett, meghívott barbecue partira hozzájuk. De nem azért, mert te most főnök vagy, csak eddig nem mertelek
5: ez
3: meghívni.
5: Ez volt a duma, persze.
4: Nem mertelek.
5: Pozícióba kerültél, fontos lettél.
3: Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosónka, a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg. Ehhez kell egy személyiség típus, aki ilyen.
4: Zsú, hogy ez ezzel ilyen... kapcsolatban, hogy szerinted le még van ilyen kapcsolatunk?
5: Elvigyem a kocsit, lemosni.
4: Figyelj, én nem, ha megvan minden oltásod csak akkor, mert abban a kocsiban csak nagyon bátran lehet beszállni.
3: Mikor négy meglett férfi szinte fut a nyugdíj előtt álló főnök elé, hogy jó reggelt, Péter bácsi. Milyen jól néz ki, Péter bácsi. Igen, Péter bácsi. Nagyon jó ötlet, Péter bácsi. Valahol ezt a típust azért úgy nagyon megveted, nem? Aki látod, hogy ennyire látványosan csinálja. Tehát se tartás nincs benne.
4: Jó, de olyan... hogy kell tartással csinálni, Balázs?
3: Nem tudod.
4: De biztos tudod.
3: De hogy nem most mi vagyok még a kollikában, egy tartásanyaló? Nem volt sok igazán szó szerinti főnököm.
4: De miért csak ilyen vicces kedvet, hogy szervusz vezérem.
3: Szia, szőröm, nagy uram.
4: Tengermély tiszteletem, a jó reggelt kívánok.
3: Kollégán karácsonyi céges buli mindenkinek hozott 5-6 centis mézes karácsfigurát, a főnöknek A4-es lap méretűt.
5: Ugye mindenkinek jelent, van akinek jobban.
3: Nyaralásból kollégám csak a főnöknek hozott ajándékot, már reggel 6-kor bejött, hogy becsomagolja neki. Aj, milyen emberek vannak azért. Tehát vagy mindenkinek, vagy senkinek. Csak a főnöknek ez nagyon nyaller. És becsomagolod. Igen, azt a mindenségét neki.
4: Miért nem hozott neki 2 gram aranyat, azt csak így átlesz.
3: Igen, Anikó, hallod? Rólad beszélek, Balázsék, hogy rohadnál meg. Anikó valószínűleg nagyon megtette. Megtette a dolgokat, így van. Főnöki poziban vagyok, komolyan ilyenek vannak. Engem le se szarnak ezek a mocskok.
5: Na tessék.
3: Írja valaki. Jobb az a főnök, akinek senki nem akar nyalni. Szerintem az a jó főnök, nem?
5: Hát vagy jó a őket,
3: vagy nem
5: várja el,
3: vagy jó a kollektív alatt, jó csapatot épített.
4: Az a jó főnök, aki meg is alázza azt, aki nyalni akar neki.
3: Igen?
4: Csicska vagy, csicska. Tessék itt a kávét, miben vagy, csicska vagy?
5: Cégvezetési tanácsok
4: jönnek. Na, van ez a könyv, tudjátok, hogy a vezető eszik utoljára. Ezt nyilván nem tudjátok, mert miért tudnátok. És akkor vezető eszik utoljára. Ez egy olyan attitűd, amivel könnyű menni szerintem, hogy egy jó vezető nem arra vágyik amúgy, hogy kinyalják a segét, amire dolgozik, hanem arra vágyik, hogy nyugalma legyen. És arra vágyik, hogy mindenkinek minden rendben legyen. És nem arra vágyik, hogy ő ki legyen emelve, és akkor így együtt éltessétek őt, mert aki ilyen vezető, az általában rossz vezető.
3: Kinek van itt igaza szerinted valójában? Csúcsidő, étterem, nagy várakozás.
5: De most azért rossz a sztori, mert menjenek a francba a horvátok, úgy vannak tele, mint az állat, érted? Tehát, hogy abban az esetben, amikor van egy 50 asztalos éttermed, és ebből 49 asztalnál teljes teltház van, és mindenki vacsorázik és iszik, akkor szerintem pont nem kéne ugatni azért, hogy van 4 ember, aki csak palacsintát eszik. Ugyanakkor meg...
4: Pontosan mennyi palacsintáról beszélünk?
3: 4 adag. Csak eszertezni ültek be.
4: Nem az, hogy akkor folyamatosan ették a palacsintát?
3: Nem, 4 adagot kértek.
5: Nem kértek ki 100-at,
3: nem.
5: Egy-egy adag palacsinta, mindenki gondolom egy kis víz hozzá, vagy akármi üdítő, egy pohár sör, és akkor kész, ennyi a dolog. A vállalkozói szemléletbe meg azt mondod, hogy az az asztal az alatt az egy óra alatt ötször ennyi pénzt tudott
3: igen,
5: volna.
3: Igen, bukik egy 120-150 eurót. Mondjuk, ahol egy 4 fős társaság megvacsorázik, az nagyjából Horvátországban annyi.
5: Igen,
3: akár, lehet annyi.
5: Hát simán.
3: Vannak ilyen íratlan szabályok, hogy a pincér meghatározhatja a fogyasztási limitet?
5: Nincs.
3: Nyilván írva nem, de hogy íratlanul...
5: Abban az esetben, hogyha... De ezt egyébként, ugye van egy országos szabályzás, ami kimondhatja azt, hogy mi a helyes cselekedet ebben az esetben, plusz az étterem mondhatja azt, hogy kiírhatja nagy betűvel, csak akkor írja ki, hogy
3: minimum
5: este,
3: fogyasztás.
5: Így van, este 6 és este 10 óra között minimálisan fejenként 50 eurót el kell költeni. Ebben az esetben mondhatod azt, hogy ne haragudjon, kedves vendég, ki van írva, hogy 50 euró, a palacsinta meg csak 8.
3: Az milyen, amikor ki kell írnod? Megértem, hogy csúcsidő meg minden, de az étterem úgy presszionál, hogy minimum 50 euró per kop, el kell költened. Tehát ez már eleve szül egy ilyen rossz szájsz, hogy nekem úgy kell beülnöm, hogy ezt el kell költenem, nem?
5: Például te este csak egy sört innál már, vagy egy valamilyen ízét italt a barátaiddal, akkor se ülsz be, akkor se ülhetsz be, mert azt mondja, hogy egyébként ő fönt tartja. Szerintem paré.
4: De a magyarok ezt már rég áthidalták. Ilyenkor vannak a túlárazások. Tehát palacsinta 70 ezer.
3: Ez, igen, ezt igen, a magyarok megoldották a Balatonon, igen. 4 lángos, 2 palacsinta, 2 víz, 22. Ők behozzák, egy eladásból behozzák a szezont, igen.
4: Nincs probléma.
3: Igen.
5: Ugyanakkor meg a másik oldalt nézve, nekik is nyáron kell kitermelni ugye az egész éves bevételüket.
3: Én nem sajnálom őket, én ezért nem jártok Horvátországba. Annyira bődületesen parasztok, hogy én nem szeretem se a horvát vendéglátást, se hogy a vendéghez állnak, se hogy bánnak a vendége. Én kifejezetten nem szeretem Horvátországot.
5: Nagyon jó dolguk van.
3: Bődületesen parasztok.
5: Hát ugye, rengeteg vendég van, megteheti, hogy válogat. Tehát ha most ő megsértődik, a magyarok úgyis, tehát jövőre nem lesz ettől kevesebb magyar turista.
3: Nem, de kivágták őket az étteremből. Azért az kemény, hogy kiviszik őket. És a 4 fiatal srác nyilván nem akarta konfliktus, oda ment 6 horvát pincér, oda ment 4 srác, elmész az étterembe. De milyen megalázó, hogy kidobnak egy étterembört, mert elszel 4 palacsintát. Nem, mennyire el vannak szemtelenedve, mennyire tuskók.
5: Ott meg tengeri halat, érted?
3: Üljél be palacsintázni a tengerpart valami bódéshoz.
5: A palacsintázóban mennyi, ez egy étterem, érted?
3: Ilyen egy igazi étterem, ezt szeretem, ilyen egy igazi étterem. Mennyi haza, főzesi anyáddal palacsintát.
5: 3 hónap a szezon ott is, vagy 4, nekik is egész éves pénzt kell csinálni. Értsük meg a szegény horvát vállalkozó gyerekek.
4: Van ilyen ember, aki ott áll a bejáratnál, és így piszkál.
5: Mit teszik?
3: Igen, nem.
4: Tudom, palacsinta, gyere.
3: Igen, van egy palacsinta díler. De azért az, hogy a pincér megmondja, hogy te mit tegyél, vagy mit ne egyél. Na, hát azért az izének is van vége.
5: Szíve joga az ő vállalkozása, ott a tulajdonos a háttérben, érted? Tipli van gyerekek, 7 eurós palacsintát, azt egyél a strandon, haver. Ez egy étterem.
3: Igen.
4: Azért ez elmondja, hogy a kórhelyben mire számítsunk, nem értek?
3: Direkt beülök ma csak egy somlóira, nem egy teára, és ott ülök 3 órát este.
5: Gyere, várunk, szeretettel.
3: Egy fekete teát fogunk meginni. Péntek este csúcsidőben felszóltok mindenkit, menjetek el ma Ferihez. Üljetek le, és egy mentes víz. Jó?
4: Csapvíz.
3: Egy pohár csapvíz, és minden asztalnál üljetek. Osszolgatok szét. És...
5: Sajnos foglaltak teljes teltházban, nem tudtok leülni.
3: Laptop, szkennelőgép, csapvíz.
5: Tele vagyunk, tehát foglalt minden azt, a sajnos nem tudtok beülni.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
3: Na itt vagyunk, és még egy recept, mert hogy péntek van, nincs is olyan péntek hangulatom, de érdekes, pedig tök de. Fura. Pedig péntek van, pedig gyerekek, de. Elment, már is belevágtunk, és már is elment egy hét. Hívjuk még a nagy hallgatóját, egy receptet meghallgatunk, és elmegyünk aztán nagyot pihenni.
5: Ne hallgast, főzd meg, azt egyél.
4: Azt írja Kicabó, nem sátán, hanem sáti.
5: Sáti, sántán.
4: Sáti.
3: Na itt van már, csak nem szólal meg. Haló!
6: Balázsék!
3: És kívánja! Ugye, nem lesz megszólalni? Hello, mi vagyunk, ilyen korán így van.
6: Nem tudtam, hogy adásban vagyok-e már.
3: Igen, hogy hívnak? Ciao.
6: Attila, sziasztok!
3: Igen, Attila, nagyon jót írtál két heti témánkat, vagy hát heti két témánkat foglaltad össze. Mi a közös Máté Bence természetfotójában és a gyömrői közétkeztetésben? Mindenkinek csak egy hangyányi jutott. Nagyon jó vagy.
6: Igyekeztem, köszi.
3: Igen, ez a gyömrői ügy, erről ezt megbeszéltük a héten, hogy mi történt gyömrön. Van egy ajándékcsomagod, mindjárt megmutatjuk, hogy mit nyersz.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
3: Ez egy glamping, egy jó kis safari. Van valaki, akivel el tudsz menni?
5: Máté Bencével például.
6: Őszinte leszek, ide már van ilyen normál belépő, úgyhogy akkor egy kicsit így meg lesz extrázva.
3: Jó, aludjad.
6: De van persze, igen. Oké. Nagyon szépen köszi.
4: Okay. Észak lehet kattogtatni a fényképezőgépet, ha úgy van.
3: Igen.
6: Igyekezni fogunk, köszi szépen.
3: Jó van, jó mulatás. Köszi, hogy írtál, vicces volt, köszi.
6: Nagyon köszi. Ciao, ciao. Szép napot,
3: sziasztok. Ciao. Milyen recept?
5: A kanálgétes mamma. Néhány héttel ezelőtt.
4: Kanálka néni?
5: Kanálka néni.
3: És a manókerék.
4: Ezzel már lehetne csinálni OnlyFans oldalt, csak egyet szeretnék mondani.
5: Ne folytasd a kanálkát.
4: Itt hagyom, igen.
5: Néhány héttel ezelőtt bedobta a rakott krumpliról, beszéltünk, hogy milyen jó.
4: És
5: ugye?
4: Hol van Feri a rakott
5: besamellel, és például, ha nem kolbászt teszel bele, hanem mondjuk dalált húst, jó fűszeres dalált húst, ezt kanállal lehet enni, tehát besamellel készült rakott krumpli van, rengeteg sajt ráolvasztva a tetejére. Besa behú.
3: Jó,
5: törlöm a kanalat.
4: Ne törölje semmit, Feri. Ezt még megbeszéljük.
5: Ezt te nem törlöd, szíved.
4: Ezt nem törölj.
5: Úgyhogy a mi Facebookunkon kin van a recept.
3: Rakott krumpli besamellel.
5: Besamelles. Nem tejfölös, az is nagyon jó, tehát nem kell most ezeket összemérni egymással, ez egy más dimenzió, de tényleg nagyon menő.
4: Azért is más dimenzió, mert nincs a stúdióban belőle.
5: Így van, mert hiszen kaptál reggelit, most még a rakott krumplit is behozom, azt itt a kanálon veszek.
4: Csofat csia pudingomat sajnálod tőlem a kanalamban. Legközelebb tudom, hogy majd kitúrom belőle szája, jó?
5: Még, ha csak csia puding lett volna.
3: Gyerekek, puszi mindenkinek, jövünk hétfőn, szép hétvégén. Sziasztok, pihenjetek, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
8: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
9: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Péntek van, azaz már csak egy hétvége, és elindul az idei őrület, a Rádió 1 konténer. Van egy csomó kulcsunk hozzá idén is, de csak egy darab nyitja majd. Azok a hallgatók, akik jövő héttől a játékainkban esélyt kapnak, hogy kinyissák, azok egy gyönyörű őszi reggelen együtt megölelgethetik majd egymást a Rádió 1 konténer mellett, a legszerencsésebb pedig elviszi a teljes tartalmát. Kamrád is itt van, ő is megölelgeti most magát itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
2: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
3: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétfőn ugye elstartol a Rádió 1 konténerjáték, és már ilyen hangüzeneteket kapok Viberen a 20-as 311-111-en, mutatom.
1: Szia, ott is szólja mindenkinek, hogy ne erőlködjenek. Már meg van rendelve a trailer, enyém lesz a konténer.
0: Kész, imádom. De jönnek gyönyörű üzenetek is, úgy is olvasom fel. Szia, Atis! Remélem, tele lesz a Rádió 1 konténer szeretettel és békével, mert sajnos a mai világban az hiányzik, és csak annyit kívánok, hogy arra érdemes személy nyerje meg. Hajrá, Rádió 1, jók vagytok, üdv, tocs! Na mi van a Rádió 1 konténerben, hölgyeim és uraim? Jöhetnek a tippek a forró drótunk 20-as

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Ha tetszett ez a zenei óra, maradjon mindenki a következőre. Mindjárt indítok ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át. Add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.

adagoké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétfőtől megérkezik a Rádió 1 konténer, és mondtam, hogy lehet tippelgetni, mi lesz benne. Bea azt írta, sziasztok, szerintem egy rendesen feltöltött bankkártya biztos lesz benne. Nem kell hozzá magyarázat, nem kell hozzá használati útmutató, csak működjön. Nem rossz tipp, nem rossz tipp. Gergő azt írta Miskolcról, Atis, baromi sok ajándék lesz idén is benne szerintem, de egy új ágymatrac jó lenne, ha lenne közöttük. Mostanában annyira jól esne egy olyan alvás, amiből reggel nem fáj semmim. 0620-311-111 a forrodrót. Gondolkodjunk együtt, hogy milyen nyeremények lehetnek egy ilyen nagy Rádió 1-es konténerben. Idén is dugig lesz nyereménnyel, és egy mázlista haza is viheti.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Újra Rádió egy konténer! Újra jön az őrület! Hallgassa a Rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió egy konténerhez!
1: Rádió egy! Csak igazi mai slágermen!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 2 hét és itten új Miley Cyrus album lesz. Ez csak így eszembe jutott, és van erről hír a rádió1.hu-n, és a rajongóknak jó kis csemege lehet. Na de menjünk tovább a Rádió 1-en. Hamarosan játsszuk majd egy nagy kedvencet Enrique Iglesiastól. Jön David Guettától, Jennifer Lopeztől a Save Me Tonight, vagy éppen ez a Fastboytól, Good Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombatig

0: ellátása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hétfőn végre megérkezik a Rádió 1 konténer, és Niki Kecskemétről azt írta SMS-en, hogy a sok ajándék között szívesen látna egy menő, több százezer forint értékű kávéfőzőt is. Egy olyat, ami minden reggel elkészíteni helyette a kávéját, és azt is megkérdezné, na, hogy vagy ma, kisgazdám? Laci meg azt írta, szia Atis, szerintem egy hajóút lesz a konténerben. Tavaly nem volt, szóval idén miért ne lehetne? Drága Rádió 1-esek, hamarosan kiderül, hogy milyen nyeremények lapulnak a Rádió 1 konténerben. Az biztos, hogy hétfőtől keresi a tulajdonosát, a gazdáját, ahhoz

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megmutatnám, hogy mi történik most a Rádió 1 konténernél. A szélszes kollégák ellenőrzik, hogy minden rendben van-e az ajtóval. Hétfőtől megpróbáljuk kinyitni együtt, drága Rádió 1-esek. Most viszont a Daily Mix indul ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
6: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
9: Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. 25 órás megszakítás nélküli musical előadással indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetektől is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, számottevő csapadék sehol sem várható. A legmelegebb órákban 27-33 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, lazulós délután mindenkinek, főleg így péntekre. Kemény volt a hét, főleg a diákoknak. Eddig, mondjuk még nem végeztünk, a mikrofon mögött Molek Csongor. Köszöntök mindenkit szeretettel Paksról és a környékről. Pörgetjük a Daily Mix műsort ebben is a következő felvonásban szintén különféle dance és pop kedvencekkel és feldolgozásokkal. Korábbról is egyébként most a Medúza csapata következik, az olasz trió, és közreműködött ennél a dalnál. A berlini duó a Fast Boys, szól a Bad Memories.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, közlekednek elég sokan, és remélem, hogy az autóban a Rádió 1 szól jelenleg. Figyeljenek, mert vannak közlekedési infóim, paksi autósok. Hadgerjen Paks összekötő úton a 16-os 17-es kilométernél. Még szeptember 5-én, azaz holnap délig kell számítani fennakadásra, és ugrunk messzebb, az 53-116-oson is végeznek munkálatokat. A 0-as 3-as kilométer között útszükület van érvényben. Bibi Rexa és a Faithless ezt a számot idén pakolta össze. Szól a New Religion.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, aki ünnepel remélem velünk tart így szeptember 4-én is. Ida, Regina, Rózsa, Rozália és Tódor, neki kívánok nagyon boldog névnapot, a szülinapos hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. Dua Lipától szól most egy felvétel, nyári sláger ez is egyébként, és jó pár rosszul sikerült randi a háttérsztoria. A felvétel a Training Season.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy paksi hallgatók. Lajtól, a német hölgytől nem a következő sláger az első vidám lazulós nyári felvétel. Hozzáköthetjük a Get Lucky című slágert is, viszont ez a dal nemrég jött ki. Még nincs két hónapja, hogy hivatalosan megjelent, és tulajdonképpen arról szól, hogy élvezzük a pillanatot. A felvétel címe Golden Summer.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én még itt vagyok a stúdióban, és ez a terv egyébként. Délután kettőig paksi hallgatók, remélem velünk tartanak a folytatásban is. A mikrofon mögött Molek Csongor, tisztelettel köszöntök mindenkit, zenél hamarosan High Pattern. A brutál érces hangját pedig ebben a slágerben is elénk vetíti. Norma G. Martin, szól mindjárt az Out to My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igen, szeptember 1-én becsengettek a sulikban, kedves hallgatók, a 2026/2027-es tanévre, és a mostani tanévintóra a paksi Bezerégy általános iskolába látogatott el Heringes Anita paks polgármestere, és köszöntette a diákokat, a szülőket és a pedagógusokat. A polgármester átadta az első osztályosoknak a város ajándékcsomagját, amelyet természetesen a többi általános suliban is megkapnak az általános iskolát most kezdő gyerekek. A csomagban lévő tárgyak az első kettő tanévben biztosan hasznukra lesznek. Kulacs, uzsonnás doboz, székpárna, tornazsák van mindegyikben. És talán tudjuk a legtöbben, hogy várhatóan fejlesztés indul el az említett iskolában ebben a tanévben, viszont arra figyelni fognak, hogy a munkálatokkal a tanítást ne zavarják. És továbbra is használhatja napközben a lakosság a Deák Ferenc utcai volt rendelőépület mögötti parkolót, ami azért fontos, mert a közelben működik ez a suli, valamint a ProArtis alapfokú művészeti iskola. A polgármester a diákok figyelmébe ajánlotta a közösségi buszközlekedést az iskolába járáshoz, amihez támogatást nyújt az önkormányzat a kedvezményes diákbérlettel. És ha már új tanév, egy kis ízelítő a tanévrendjéből, kedves hallgatók, a részletek ott vannak egyébként a telepaks.net hírportálon. Mint tudjuk, az első tanítási nap szeptember 1-e volt, a fél év 2027. január 22-én zárul, az iskolák január 29-éig értesítik a diákokat, iskorú diák esetében a szülőket az elért tanulmány eredményekről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerme.

0: 1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatók, volt nemrég egy bizonyos nyárzáró program a drogprevenció jegyében, a kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, valamint a Csengeidénes Kulturális Központ szervezésében. Az Atomtéren augusztus 31-én a drogfogyasztás megelőzését szolgáló tanácsokat, információkat kaphattak az érdeklődők, és ezen felül minden korosztály talált számára kedves elfoglaltságot. A beszámolót videós tartalommal megtalálják a telepaks.net hírportálon. Következzen most egy olyan felvétel, aminek az eredetie, hát több mint 20 éves, 2003-ban adta ki az Ózon a Dragostalintei című számát, azóta pedig elég sokan átdolgozták már, most meghallgatjuk azt a verziót, amit David Guetta és a OneRepublic pakolt össze. Egy jó kis nyári slágerről van szó, idén is nagyot ment, az I Don't Wanna Wait.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai

105.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Paksi autósok, az 5124-est már említettem korábban. Fad Gerjen Paks összekötő úton, a 16-os 17-es kilométernél még holnap délig mindenféleképpen számítani kell lassabb haladásra, útszűkületre, útkarbantartási munkálatok miatt. Balesetmentes kilométereket kívánok! Benzombon következő slágere volt a leghallgatottabb felvétel egy bizonyos évben, és óriásit megy a mai napig egyébként. Például TikTokon meghallgatjuk a Beautiful Things című számát. For-

Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 4-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy Baja megyei jogúváros önkormányzata egyszeri 10.000 forintos rendkívüli települési támogatást nyújt azon bajai lakóhelyen rendelkező nyugdíjasoknak, akiknek nyugellátása, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátása, illetve rokkantsági járadéka 2026. január 1-én nem haladta meg a 210.000 forintot. A támogatás a legtöbb esetben hivatalból, külön kérelem nélkül kerül megállapításra. A határozatok postázása szeptember 7-től, a támogatás kézbesítése szeptember 15-től kezdődik. A határozatot és a támogatást kizárólag a postai kézbesítő adhatja át. A visszaélések elkerülése érdekében kérjük erre fokozottan figyeljenek. A paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházásához felajánlott anyagok bizonyos feltételekkel EKR bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig áfát nem kell fizetni. A részletes szabályok a Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétett tájékoztatójában olvashatók. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány fenékküszöb soron kívüli megépítését rendelt el a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházáshoz több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics, sóder és zúzott kő szállítmányok formájában. Ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozás fő szabályai szerint EKR bejelentéshez kötöttek. A rendkívüli kis vízes helyzet azonban a katasztrófavédelmi szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a paksi atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az EKR bejelentés alól. Ehhez a fuvarozást végző gazdálkodóknak az erre használt tehergépjárműveket előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. További részletek a szekszárdi hírek oldalán. Szeptember 5-én szombaton kerül megrendezésre a Tour de Baja kerékpáros sportrendezvény, amely miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani. A rendezvény lebonyolítása érdekében szombaton 6 és 18 óra 30 között lezárják a Petőfi-sziget, március 15-e sétány Petőfi szobortól a Sobri halászcsárdáig tartó szakaszát. A gépjármű közlekedés a szigeten a május 1 sétány felé kerülő útvonalon biztosított. Emellett a nap folyamán a túra útvonalakon nagyobb kerékpáros csoportok több helyen forgalmi torlódást okozhatnak, ezért kérjük ezeknek az útvonalaknak a fokozott figyelemmel való közlekedését. Augusztus utolsó hétvégén rendezte a Magyar Atlétikai Szövetség a 2026. évi csapatbajnokságot. A Szekszárdi Sportközpont Kft. Atlétika szakosztálya a második divízióban a 12. helyezést szerezte meg. Sajnos Lombard Ádám betegség, Szemerei Levente sérülés miatt nem tudta segíteni a csapatot, Acsádi Bence pedig már megkezdte tanulmányait az Egyesült Államokban, így nem állhatott a csapat rendelkezésére. Ennek tekintetében minden dicséret megilleti utánpótlás versenyzőinket, akik közül Mészáros Milla 34 ponttal járult hozzá a 228,5 pontos eredményhez, posztolta a Szekszári Sportközpont. Szombat, vasárnap több olyan egyéni csúcs is született, ami a jövőre nézve biztató. Az atlétika szakosztály a Dél-Dunántúl régió legeredményesebb szakosztálya lett, és 2027-ben is a második vonalban küzdhet a pénzdíjért, írja oldalán a Szekszárdi Hírek. Augusztus 28-án és 29-én sikerrel zajlott a magyarországi első folkmaraton, amit az Ördögszegér Tánc Egyesület szervezett. Határon innen és túlról érkező néptáncosok és zenekarok váltották egymást, és 24 órán keresztül folyamatosan táncoltak a várudvaron. Kísérőprogramok

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap délelőtt tuti, hogy a napsütés játssza a főszerepet itt a középső ország részben, a jóslatok szerint, kedves paksi hallgatók, és napközben a nyugati a szelet kísérik majd erősebb élénkebb lökések, 27-34 fok várható. Így alakul majd a csúcsérték, csapadékot nem nagyon mondanak egyébként, és tombol a parlagfű, jelenleg pollen koncentrációja magas tartományban jelen van a levegőben, legfontosabb eszközünk pedig ilyenkor a papír zsebkendő, be kell tárazni. Shakira énekel, a foci rajongók nagy kedvence szól, a Die Die!

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az az olasz előadó következik most, akitől több slágert ismerünk, csak nem feltétlenül Alex Kenji művész névvel. Ezt a dalt viszont igen, a Bambolé lesz a mai búcsú sláger, így péntek kora délután, mivel zárjuk a Daily Mix műsort nem sokára, kedves paksi hallgatók. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, tartsanak velünk bátran a folytatásban, mindjárt kettőtől jön Györke Attis is vissza a stúdióba, holnap szombaton pedig, remélem találkozunk, déltől jelentkezem. Molek Csongort hallották, hello!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Pista a saját születésnapját mindig elfelejti, de az autója szervizelését soha. Mindig a Szalabroncsot választja. Személyautó, kis teherautó teljes körű szervizelését vállaljuk, valamint gumiabroncsjavítást, tehergépjármű, autóbusz, mezőgazdasági gépeken is. Automata váltó, olaj, fékolaj, motorolaj cseréje, futóműállítás, szélvédő, klímajavítás. Ezt is megoldjuk. Szalabroncs Autó és Gumiszerviz, Paks, Tolnai út 2. Szalabroncs.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Fiat kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
5: Öt pontos gyerekek.
4: Mi mekkora nyaller? Azt a mindenségit
6: de
4: neki.
6: De ez nem gusztustalan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
4: Egyébként meg igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosonka, a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg.
6: Zsú, egy hogy ezzel ilyen... kapcsolatban, hogy szerinted lehet még valami ilyen kapcsolatunk?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
8: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
7: Ahoj.

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Én Györke Attila vagyok, és jelentem, hétfőtől a Rádió 1 konténer a tulajdonosát keresi. Összeszedtünk egy konténernyi nyereményt, és bezártuk. Csak egyetlen egy kulcs, ami kinyitja. Na, ezt kell majd megtalálni a játékainkban. Végre eljön az idő, amikor mindenki a Rádió 1 konténerről beszél majd, és nem Taylor Swift esküvőjéről, mert hogy arról még mindig beszélnek az emberek 3 hónappal később is. Nem is értem.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 10 kilométeres a dugó, nem tudni, hogy miért. Azt írta Szabi, az egyes főúton érdemes kerülni. Ábel pedig azt írta Viberen, hogy az M5-ösön 3 kilométeres a sor Röszke felé Lajos Mizsénél. Úgyhogy kitartás mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

0: egy csak igazi mai sláger megy, jó zenékből pedig nincs hiány. Jön majd a nagy Rádió 1-es klasszikus Train-től a Drive-By, Gorgon City és a Foolproof előkészítve, és ez is. Mindjárt jön az infók után a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A jövő héten elstartol az őrület a Rádió 1 konténer, amiben ugye elrejtettünk egy nagy összegű nyereményt, vagy nyereményeket. Nem tudom, hogy idén mit rejthet, én is a hallgatókkal játszom majd. Aki viszont megtalálja a Rádió 1 konténer kulcsát, az nagyon-nagyon fog örülni, ebben teljesen biztos vagyok. Robi Békés Csabáról azt írta, szerintem egy komplett házi mozi van a Rádió 1 konténerben, óriás tévé, kanapé, hangrendszer, minden. Ha megnyerem, viszem velük a konténert és a kulcsot is, és beköltözöm. Kata dobott egy SMS, szerinte idén egy repülőjegy biztosan lesz benne, valahová, ahol télen is nyár van. Azt írta Kata, engem nem érdekelne, hogy hova szól, csak legyen rajta az én nevem. Oké, hétfőtől játszunk, jön a Rádió 1 konténer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ma 5 órától a Live Mixben Loving Arms mixel majd. Én Györki Attila vagyok, aki a következő zenei óráért felel. Szemfelttel kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kick. Több, mint gondolnád.
5: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
6: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Az idei ősz nagy rádiós popslágere a nyárról szól. Jön a friss Loitól és a DJ-től David Puentes-től. Mindkettejükben közös, hogy egészen fiatalon kerültek közel a zenéhez. David Puentes például 15 évesen egy ibizai nyaralás során került kapcsolatba DJ-kkel, tőlük inspirálódott.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Nyugodtnak tűnik a közlekedés az országban. Kevés infót kaptam, egészen pontosan egyet. Level küldte a Vibert, hogy dolgoznak az M60-ason, az M6-os felülhaladó oldalon. A 6-os és az M6-os között kell erre számítani, csak egy sávon lehet itt haladni, a Szajki pihenőbe sem lehet behajtani. Bárki bármit lát, még szóljon, 20-as 311-111 a forródrót SMS telefon Viber.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldést

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténert készítjük, a kulcsokat gyártjuk, az ajándékokat pakoljuk, hétfőre, drága Rádió 1-esek, minden készen áll, és megindulhat az idei ősz legnagyobb őrülete, a játék egy konténernyi nyereményért. Start!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től ma is jön a Live Mix, 2 órás lesz, és Loving Arms lesz a DJ-nk. Addig én, Györke Attila, játszom sorban egymás után mindenki kedvenc igazi mai slágereit, és Tóth Abigail Accent közös dalával kezdem az újabb órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Lettünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
9: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
10: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
11: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlekedj, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
12: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
13: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
14: Skoda.
15: Építkezik? Felújít? Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakabics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakabics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is! Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igaz, mai sláger megy. Jövő hét hétfőtől egy ország kezdi lázasan vadászni a Rádió 1 konténer nyitókulcsát. Még nem tudni, hogy mi van benne, de valaki megnyeri majd. Tessék jönni velünk játszani hétfőtől!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a Rádió 1, 16 óra 17 perc közlekedési infók. Nagyon sokan írták, hogy nyár nincs, de nagyon péntek van az M7-esen a Balaton felé. Már a fővárost elhagyva az M1-es, M7-es kivezetőtől fullon van. Baleset volt az 1-es főúton Tatánál, a Szomódi elágazásnál, félpályán lehet csak menni, írta Basa. 4-es főút Karambol volt Hajdúszoboszlónál, itt is félpályás lezárás van, tudtam meg Zsoltól. És Viki azt írta Budapesten, a belvárosban a Petőfi térnél van dugó az Erzsébet híd előtt. Ha van még hír, jöhet SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: tartozok az infók után, mint a Bambolé.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
4: Hát a 80-as maratonra.
3: 80 kilométer?
4: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
5: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
8: Egy kilogramm csont nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint.
7: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
12: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
15: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Pista a saját születésnapját mindig elfelejti, de az autója szervizelését soha. Mindig a Szalabroncsot választja. Személyautó, kis teherautó teljes körű szervizelését vállaljuk, valamint gumiabroncsjavítást, tehergépjármű, autóbusz, mezőgazdasági gépeken is. Automata váltó, olaj, fékolaj, motorolaj cseréje, futóműállítás, szélvédő, klímajavítás. Ezt is megoldjuk. Szalabroncs Autó és Gumiszerviz, Paks, Tolnai út 2.
17: Szalabroncs.hu.
18: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás
20: plafon,
19: emelkedés?
20: Plafonon. Tehát plafonon akkor érdemes látni a mérőt. Nem, nem az elefánt miatt, hogy most hogy ki fog szedni a lesre és megöl, hanem hogy amikor benne van ugye a 8 év témaüldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
19: hallott, hogy jön. Hallott, hogy
20: az
19: jön.
20: A pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefán, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
19: Úristen.
20: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
19: Szívdobogás, adrenalin.
20: Ez nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen stroke közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze lehet erre. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
21: Volt majd rákiabáltál állatra?
20: fázisi állapot.
17: Igen.
20: Hát halkan igen. Hogy ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gól öröm.
19: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan? Vagy csak amikor érzed? Tehát nem is látod, de érzed.
20: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
19: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz.

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési hírek. Kovács küldte az infót, hogy belassul Budapesten a második kerületben a Törökvész út a Pusztaszeri körönd után. Nemrég megtudtuk, hogy az ötödik kerület is lassú, a Petőfi térnél van dugó az Erzsébet híd előtt. Sokan írták, hogy rottyon van az M7-es Balaton felé a fővárost elhagyva, már az M1-es M7-es kivezetőtől, az 1-es főúton pedig volt egy baleset Tatánál, a Szomódi elágazásnál félpályán lehet csak haladni.

0: a Rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a Rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió egy konténerhez.
1: Szia, Gábor vagyok. Szuper a rádió, és csak itt tovább. Köszönöm.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től a Live Mixben, Kabai Andristól, Loving Arms-tól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamar.

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher Classic 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
16: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt! Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
17: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
18: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlekedj, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
11: Emlékezetes külső dizájn, igen kényelmes belső tér, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Octavia Joy akár 10.699.000 forinttól, és Skoda Karoq Joy akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom! Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket!
19: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132, aliszkaauto.hu.
20: Skoda.
21: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
22: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
23: Köszönjük!
18: Rádió 1! Rádió 1!
1: Csak igazi mai sláger megy! Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
24: És most!
1: Rádió
24: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mi

0: Jó, hát itt megyünk, na, megyünk, igen. Én vagyok a Temus Geri, a Temurral rendelt Juhász Geri, és ilyenkor nem feltétlenül mindig megy úgy a műsor, ahogy kell, de hát nézegetem itt a pultot, hogy bekapcsoltam-e mindent, és nem sikerült. Mellettem Loving Arms, Kavai Andris, hello!
1: Hello, Atis, hello mindenkinek! Én meg itt nézem, hogy mondom, az én gépezetemben van hiba. Azt tudjuk, hogy alapból igen, de hogy ennyire, mondom, én nem hallok semmit.
0: Nem, nálam.
1: De minden esetre az a lényeg, hogy megjöttünk, elindult, megjelent a technikus csapat is.
0: Hát most már egy kicsit ver a szíve Márknak.
1: Igen. Márk, egyet jegyez meg, hogyha Andris itt van, tuti van valami gebasz.
0: Meg ha az At is. Andrisom, figyelj, no. Ez egy mix műsor, toljuk a zenét, beszéljünk keveset, mivel indítunk?
1: Egy szuper jó zenével felpörgetünk mindenkit a hétvége előtt, szeptember első hétvégéje előtt, vagy az ősz első hétvégéje előtt, úgyhogy egy az üzenetünk Atissal mindenkinek, hogy Wonderful Life, Purple Disco Machine előadásában, úgyhogy maradj.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Ez a Live Mix Summer Edition. Két órán keresztül mixel nekünk Kavai Andris, aki szívecskét mutogat nekem, de miért?
1: Hát neked is mutatom.
0: Ja, meg hát itt vagyunk, igen. TikTokon, igen. YouTube-on mindenki látja.
1: Igen, YouTube-on azt írják, hogy imádunk Atis, imádunk Andris, úgyhogy nekik ment a szív. YouTube-on, TikTokon összekevered mint a dolgokat.
0: Mindenhol írnak, hajni is.

0: után szerintem a szülők is megérdemelnek egy kis pihenést, Andris mixe pedig pont jó aláfestés hozzá.
1: Andris nagyon igyekszik, hogy összeszedje a hétvégéteket, megalapozza a hétvégi hangulatot, de meg így a péntek délután hangulatát.
0: Még egy üzenet Rékától, hello, kocsiban hallgatunk titeket, a gyerekek is pörögnek veletek, mindenki fáradt, de olyan jó a hangulat nálatok, hogy mosolygunk, bulizzunk, miközben utazunk. Andris, nagyon jók a zenék, köszönjük.
1: A következő is nagyon jó lesz, zenéjünkat is.
0: Menjünk tovább.
1: Megyünk egy igazi nagy kedvenccel, amit szeptember elején is megállja a helyét, ez Ökcent és a Don't Leave, úgyhogy ezzel megyünk jó hangulattal tovább itt a délutáni Lime Mixben. Maradjatok Attissal és velem a Lamingham Szag.

0: Mix Summer Edition két órán keresztül szól a mix. Mellettem Loving Arms, Kabai Andris, hello!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Óriási élet van, fel vagyunk ugye a TikTokon, fel vagyunk a YouTube-on, jönnek a Viberek, az SMS-eket, nagyon cuk.

0: Tó hallgatónak.
1: Ó, Geri, nagyon szépen köszönjük. Ezt szerinted a mi Gerink lehet?
0: Nagyon remélem. Tomi írta, sziasztok, focizunk a haverokkal, és közben a rádió egy szól. Minden napra kérünk ilyen Loving Arms zenéket, annyira bejön, hogy sokszor uglárunk a pályán foci helyett. Nagy pacsi Andrisnak.
1: Hú, mondjuk ezt a foci meccset megnézném. Én megmondom őszintén, hogy annyira közel nem áll hozzám a foci, úgyhogy ezért ne kövezzetek meg, de azért egy ilyen foci meccset, vagy egy ilyen foci meccsen én is részt vennék. Ahol megy a bulizás, az ugrálás, jó lehet ez.
0: Jaj, de jó zene indult el. Már is rátérünk, közben nézzük a kommenteket. Elkezdődött itt egy dalkérés, rengetegen írnak, hogy milyen zenéket játszál, eddig egyiket sem teljesítetted. Úgyhogy mivel megyünk tovább?
1: Hát nem is tudom, hogy mondjam.
0: A kínálság műsor majd héttől lesz.
1: Igen, de minden esetre más tudtok kérni, mert például kértek tőlünk szíveket itt TikTokon, ezt nagyon szívesen mutatjuk, ahogy Szandi is írja, már ki is rakta TikTokra vagy Instagramra. De minden esetre menjünk jó zenékkel tovább. Ma este ott is nem alszunk, mert hogy bulizunk, itt van a hétvége. Viszont a dal szerint Sleep Tonight, úgyhogy Sweet Disco és Rehab Sunfelt közösségben megyünk tovább itt a délutáni Live Mixben. Megéri Atissal és Lelem Andrissal, azaz a Loving Arms-szal itt maradni a Rádió 1-en.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. Ez a live mix, és van itt még egy óránk. Kérdezzük, hogy miben vannak a hallgatók. Vikike írta, sziasztok, mi Siófokon vagyunk anyukámmal, csajos hétvégén. Innen hallgatjuk a Rádió Egyet, szeretünk titeket.
1: Jó, ez nagyon jó hangzik. A csajos hétvégéket szeretjük.
0: Kitartás mindenkinek az M7-esen, ez a Balatonról jutott eszembe, mert nagyon sokan írták, hogy fullom van már Budapesttől, az M1-es M7-es kivezetőtől, úgyhogy ha bedugultatok, akkor nagy hangerőt kérünk a Rádió 1-nek, mert hogy a mix folytatódik, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 7 óráig mixelünk. Andris, mi lesz a következő óra első dala, mivel készülsz?
1: Na várj, ebben a másodpercben ki is találom. Hát úgy látom, hogy kamaráddal indítjuk a következő órát, úgyhogy egy jó beamine-ra mindenki készüljön fel, már csak emiatt is megéri velünk maradni.
0: Maradjatok velünk, egy órán keresztül mixelünk még itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
4: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és bármára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
12: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu per akció oldalon.
13: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
14: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kick. Több, mint gondolnád.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollett trapista sajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
16: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
17: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
18: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
19: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
20: Anya, arra gondoltam, rendet
21: raksz a szobádban.
20: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
21: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
22: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
23: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
24: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
25: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
26: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
27: A Protexin kell.
28: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
29: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
30: Reklámot hallottak.
31: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
30: Reklám.
32: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
31: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
33: Figyelj, kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
34: 5 pontos gyerekek.
33: Mekkora nyallerv? Azt a mindenségit
35: de
33: neki.
35: De ez nagyon gusztustalan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
33: Egyébként meg igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosónk, ha a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg.
35: Zsú, egy hogy ez ezzel kapcsolatban, hogy szerinted le még van ilyen kapcsolatunk?
31: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: És a mikrofonnál itt van a Temuron rendelt Juhász Geri, aki már is benyomta a gombot, hogy hallható legyen a zene. Mindig kell valami kis extra meglepetés, hogy ne pontosan olyan legyen a műsor, mint ahogy az igazi Juhász Geri szokta ezt csinálni. És mellettem itt van Loving Arms, azaz Kabai Andrés.
2: Hello, Atis, hello mindenkinek. Az a jó egyébként, hogy ezek a kis bakik mindig feldobják a műsort. Múltkor egyébként Gerivel is volt egy ilyen sztorim, de most ebben nem megyek bele.
1: Kérdezzük meg majd a programigazgatót, hogy mit gondol erről.
2: Az a jó hír, hogy még működött a belépőkártyám, amikor jöttem, de már jövő héten nem biztos, hogy fog.
1: Én azt akartam mondani, hogy akkor más rádiókban ilyenkor hírek mennek, meg reklám, mi nálunk, menjen a zene, Andrisom, mi jön?
2: Menjen a zene, csavarjuk oda az elsőnek, ami nem más, mint Kamrád és a Be Mine, úgyhogy a délutáni Line Mix második órájában is megéri Atissal, velem Andrissal, itt Loving Arms-szal maradni itt a Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Live Mix, Summer Edition 5-től 7-ig.

igazi mai slágerek, míg

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix Summer Edition, és egészen este 7 óráig itt vagyunk, mixelünk, sőt, Loving Arms mixel nekünk.
1: Oh, hello, hat is, még egyszer, rádió egy hallgatókat is üdvözlöm.
0: Tiszteletem, uraim, szóval az úgy volt, hogy 15 órakor bezárok, aztán maradtam kicsit varni, és aztán megszólal a mix. Így nem lehet hazasietni, most már végig tolom veletek, ölelés Ruci Mester.
1: Ruci Mester, a varás az nagyon fontos, úgyhogy azért odafigyelj a varásra.
0: Közlekedési infókat is kaptunk. Bebeírta torlódik az M1-es Budapest felé, Tata után a terelésben. Viktortól tudom, hogy fullon van az M7-es a Balcsi felé, az M1-es M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig. Csabesz pedig ezt írt, a teherautó hajtott árokba a 66-os főúton a 9-es kilométernél, egy sáv zárva, tehát a 66-oson.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, bármi van még, jöhet az utakról.
1: Andris? És kapok azért itt üzeneteket. Velünk van Gábor is, a legnagyobb broker, a képességgel vezet. Azt nem írta, hogy hová, de velünk van, úgyhogy jó, hogy itt vagy. Valamint pecázás közben is hallgatnak minket, Lencsiék, úgyhogy sok halat, vagy nem tudom mi a pecázás jó kívánsága, de minden esetre érezzétek jól magatokat. Adjuk hozzá Attissal a jó hangulatot, valamint a jó zenéket. Empire of the Sun, Walking on a Dream, Blondish remixével. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix 7 óráig mixeli nektek az igazi mai slágereket, Kabai Andris.
1: Hey,
0: szia. Sziasztok!
1: Szia is, sziasztok!
0: Király a mai mix, éppen a fólia sátramat pakolom ki, az éjszakai hőmérséklet már annyira nem kedvez a meleg igényes szobanövényeimnek. Ilyen zene mellett szerintem pipak végzek, írt a Marci.
1: Marci, kitartás, nekünk most anyukámnak gyerekkoromban volt ilyen fóliasátraim, innen imádtam ennek az illatát. Nem tudom, hogy vagytok vele, van egy ilyen fóliasátor illatfétisem.
0: Nekem is megvan az illat, visszajön. Srácok, valamit csináljatok a zenével, ez így nem jó. Annyira jó zenéket forgattok, hogy nem tudom abba hagyni a munkát, pedig már mennék haza. Durva jók vagytok, Pacsi Zsolt.
1: Ó, Zsolt, hát máskor szól, hogyha túlórázni szeretnél, jól jön neki is plusz lóvé, akkor mi elütjük veled az időt, úgyhogy de jó, hogy itt vagy velünk.
0: És hát nem tudom, hogy ez Zsoltnak jó vagy rossz hír, de szuper jó zenékkel megyünk tovább a icipici kis szünetünk után is, rögtön egy újdonsággal, ugye?
1: Nincs mit tenni, Robin Schulz-al megyünk tovább a pici szünet után, Better Times.
0: Hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de úgy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás emelkedés?
5: Plafonon. Tehát plafonon akkor érdemes látni a mérőt. Nem, nem az elefánt kíváncsi miatt, hogy most hogy ki fog szedni a lesbis meg, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év témaüldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
4: hallott, hogy jön. Hallott, hogy jön.
5: Az a pillanat. Mer jön a villám, mer jön az elefánt, mer minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
4: Úristen.
5: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
4: Szívdobogás, adrenalin.
5: Ez nagyon, nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen sztrók közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze lehet erre. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
6: Volt majd rá kiabáltál állatra?
5: Állapot.
0: Megvan!
5: Hát halkan igen. Tehát, hogy ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gól öröm.
4: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan?
5: Vagy tudom, csak amikor tudom,
4: érzed. Tehát nem is látod, de érzed.
5: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
4: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz. Milyen közel van hozzád az elefánt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását? Mi a közelség?
5: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép.
4: Nem
5: úgy van,
4: mint
5: a filmekben, hogy így
4: a
5: pohárba gyűrűzik, hanem nagyon-nagyon puhán
4: csinálj,
5: lép, és ez csak megjelenik. Full, annyi hangja van.
4: Én már földszinte hallom.
5: Annyi hangja van.
4: Érted? Hát borogatja a kukákat, érted? Rúgtok, szuszok. Hol a reggelim?
5: Kanalak, Feri, kanalak!
4: De ő nem tudja, hogy te ott vagy, te meg nem hallod, hogy jön.
5: Vagy nem érdekel, hogy ott vagyok.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre több?

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition minden nap 5-től 7-ig. Holnap is majd Kukival. Közben jönnek az üzenetek, Zoltán írta: sziasztok, remélem nem fogtok visszaállni az egy órás live mixre. Nagyon bomba így két órában, maradhatna még tovább.
1: Igen, közben én szíveket mutogatok, úgyhogy visszatértem én is. Én ott is egyébként, hogyha a mai napra kell visszagondolnom, én nagyon jól éreztem magamat veled.
0: Én végigugráltam, úgyhogy imádtam ezt a showt.
1: Álltunk terpezbe, utána visszaugrottunk a dropra, úgyhogy aki követett minket YouTube-on és TikTokon, az mind velünk droppolhatott, úgyhogy köszi.
0: Trixi írta: tudom, hogy nem kívánság műsor, de nekem lenne egy kívánságom még hozzá az, hogy ne legyen vége sose ennek a mixnek! Hát a kívánság műsor, Trixi, az most indul, úgyhogy majd ott fogom teljesíteni a kérésedet. Lehet, hogy véget fog érni sajnos ez a mix, de holnap után folytatjuk, sőt, itt a Rádió 1-en. Ja nem csak holnap, hát este is visszatérnek a DJ-k, 8 órától Discos, itt 9 órától World is My Radio Show. Andris, még gyorsan annyit, hol találkozhatunk veled a közeljövőben?
1: Én megyek ma a Dunakeszire, úgyhogy bízom benne, már írtátok itt többen, hogy majd ott találkozunk, úgyhogy bízom benne, hogy ez így is lesz. De minden esetre még egy kérdést felteszek neked, Atis, hol van a legtöbb rapper?
0: Hol?
1: A reptéren.
0: imádom ezeket a vicceket, a hallgatók néha megörvendeztetnek vele. Most viszont tessék megörvendeztetni a dalkérésekkel, 0623111111 a forradalot SMS telefon, Viber. Taylor Swift-tel indul a következő zenei óra. Ez az Opelite. Andris, köszi szépen, hogy itt voltál.
1: Köszi, Atis, sziasztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy 6 perccel 7 után is. A mikrofonnál továbbra is a Temurral rendelt Juhász Geri. Közlekedési infók, még mindig dugó van az M7-esen a Balcsi felé. Az M1-es M7-es közös kivezető szakaszától Szofi erősítette meg most a korábbi információt. Gabó írta többször is, bedugod az M1-es Budapest felé már Tata után. A 66-oson teherautó az árokban, a 9-es kilométernél tudtuk meg nemrég. Budapesten a József körút lassú, az Üllői út után a Blaha felé, de az Üllői út is bedugult a József körúttól a klinikákig.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: 0620-311-111 a rádió, egy forró dolottya, az utak hírei és az üzenetek jöhetnek. Halló!
2: Hello, szia, én Kata vagyok, és szeretném kérni Shakira Die Die című számát. Küldöm ezt mindenkinek, aki szereti, küldöm a kislányomnak, aki ultra cukin tud rá táncolni, és a férjemnek is.
0: Aki szintén ultra cukin táncol rá.
2: Igen, és kívánok mindenkinek csodaszép hétvégét, és szóljon a buli a Rádió 1-en.
0: Úgy lesz, a kérésedre, a világ

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a kívánság műsorban, egy újdonság jön. Kiknek a kérésére, kik vagytok?
1: Ninát meg Saci.
0: Szevasztok, melyik lenne a dal, amit kérnétek?
1: Az Ecsédennek a legújabb dalát.
0: Amit Martin Garrix-el készített egyébként közösen, Repeat It, külditek valakinek?
1: Egyébként nem, csak nekünk.
0: Senkinek ne menjen, csak nektek.
1: Igen.
0: Jó, van ilyen, nincs ezzel gond. Mit fogtok most csinálni, hogy indítom?
1: Hát elkezdünk táncolni.
0: Tökéletes válasz. Szép estét nektek!
1: Köszönjük!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Judit írta most. Sziasztok, imádtam, hazafelé jöttem, rápillantottam a Summer Edition Mix feliratra a Rádió 1 alkalmazásban. Ez az. Köszi, hogy meghosszabbítjátok a nyár feelinget. Ezen leszünk továbbra is, drága Judit. Adri pedig ezt írta, szia, is éppen az autópályán Budapest felé tartunk, titeket hallgatva hangolódunk az estére. A Good Life című számot szeretném kérni, a 14. házassági évfordulónkat ünnepeljük majd szüleimmel, csodálatos férjemmel és három gyönyörű kislányunkkal. Vivike is kérte, itt van a vonalban, te mit csinálsz?
1: Szia, Atis! Hát, takarítók, takolászok, meg
0: a Rádió 1-et hallgatod.
1: Persze, mindenképp.
0: Akkor a péntek esti takarításhoz, itt a Good Life, jó hétvégét!
1: Köszönöm szépen, neked is!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe egy 8-tól már a diszkós itt mixel. A forrodrót 20-as 311-111, halló?
1: Ti Ati és Attila vagyok.
0: Ati, parancsolj!
1: Hát az aktuális kedvencemet kérném, a Tame Impala és Jenny Dracula című számát.
0: Jaj, de jó választás! Kinek küldjük el?
1: A barátaimnak, akikkel még kihasználtuk múlt hétvégén az utolsó nyári balatonozás lehetőségét. Csanádnak, Zsombornak, Tominak, Briginek. Nagyon jó napot töltöttünk együtt.
0: Na, és hát ez a dal végig kísért téged egész nyáron.
1: Igen, igen, hát a mindenféle Rádió 1-es támogatott fesztiválokon, Rádió 1 születésnap, ott is ott voltam, Strandfesztiválon.
0: De jó. A Rádió 1-es újdonságok közül akkor a Dracula, tiéd, szép estét!
1: Köszi, neked is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolaján. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
9: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy péntek este van, a hétvégét is indítjuk, meg a diszkósítet itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madad, messi, hölgyem és uraim, fiúkánk, milyen tisztelt nagy időm. Publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
6: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én nem leszek itt, illetve itt vagyok, vagy itt voltam, de a lényeg az, hogy nem vagyok, mert egyébként valahol máshol vagyok, és utána meg megyek Várpalotára, Bárány Attila vagyok, leszek, felvételről diszkósít.
4: Van az az ital a bólé, meg van amikor valami bam, ez meg a bambolé, és ezzel indulunk Alex Kenji lemezével, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.
6: Hú!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok, mert többek között a Rozáliák, Idák, Mórok, Mózesek, Rózák és Murielek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kovács Anya, barátom a Viszlenső B közéből, Horváth Csaba, Szabó Leszli és Kuruc Geri a Famousből. Isten étes az ünnepelteket!
2: És megyünk tovább egy olyan dallal, ami ugye Jamaikából származik, ez egy reggaeton stílusú dal volt, de leginkább dancehall egyébként.
1: Ez zenei
2: hír, és Jugel alányult a dalnak, egy kicsit megkeverte, én
1: alányult,
2: még megtettem, alányult,
1: a
2: de nem eléggé nyúlt alá egyébként, mert alányult. én még tettem alá még keményebbet, és így most
1: tulajdonképpen jön az Jugel alányult,
2: igen, így van, szóval, és ez a Jamaican DJ Junior remixe itt a Rádió Egyen.
1: Ez egy dal.
2: Ebben is van bam, mint a bamboléban.
0: És ez egy dal?
2: Ez egy dal, most jön itt a Rádió Egyen.

0: mellett a stúdióban hangolj, DJ is
1: bele. Attila húgel nyúlt alá, ő oda tette alá, keményen.
2: Igen, igen, keményen alá tettem, de nem húgel alá. Ez fontos, meg hogy minden dalban kell egy bam.
0: Minden dalban
2: kell egy bam, ez a lényeg.
0: Ebbe is lesz?

0: Erzsébet.
1: Igen. Mondtam, hogy nem tudom.
0: Erzsébet.
1: Jó. Annyi, hogy a következőben nem lesz ban, mert szomorú a lány egyébként, ez egy sad girl. A folytatásban, de zenei hír jön, Bebe Rexha és David Guetta, Dance Number One volt egyébként ezzel a dallal. Képzeljétek el az Egyesült Államokban a Billboard listáján. Egyetlen egy dal, igen, taszította le. A Moving to the Sun.
0: Jó, az I'm an Angel, nem
1: lemostuk. Igen, lemostuk.
0: Figyelj, pedig az itt nálunk nem megy.
1: Rádió egy, az nem szeretik Angel, az Amerikába megy.
0: Nem, ez is jó vagy. Rádió egy, csak I'm an Angel megy.
1: Most a Sad Girl a folytatásban a diszkosítben.

0: Ez a rádió esti sója, a diszkosít rádió, és azt mondja, már nem is szól.
1: Nem csinál semmit, rádiózom.
0: Csinálod? Egyébként menni kell. Azt kell, hogy mondjam, az elmúlt hetem a ivásról van szó. Tök lehoztam. 9 bulit úgy csináltam, megképzeltek, hogy korty.
1: No, nem igaz.
0: Jó,
1: ez nem igaz.
0: Egyedül vasárnap, ezt akartam mondani, egyedül vasárnap.
1: Hogy?
0: Csak vasárnap, mert ott már volt sofőröm. De az is csak a helyszínen derült ki.
1: Szóval
0: mert Gangó Krisztián velem volt, és mondta, hogy akkor ő hazavezeti a kocsit Cseperem, ő Csepeli. Akkor mondtam, hogy na jó, akkor ígyunk valamit. És akkor innentől kezdve ez volt.
2: Hazudott már.
1: Egyébként elkamusztad volna, ezt én is
3: érdem. Szerintem ez zenéhív volt.
1: Mindenféleképpen, mert ez volt az első. Mindenféleképpen zenéhív
0: volt. Nem itt is volt a vége.
1: Mert a vasárnap volt az első Made in Italy party egyébként, és nagyon-nagyon jó hangulatban, tehát azt kell mondjam.
0: Igen, egyébként olyan itáló diszkokat játszottam, hogy a mai nem ismertem őket. Nem ismerte ezeket az olaszokat, meg mit tudom, én még csináltam egyébként, vagy 10 darab dalból különböző remixeket, hogy tudjam játszani, egész jól működtek. Na, most viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább, hanem jön a Swedish House Mafia, meg Licky Lick közös, ez a Happiness, It's So Sad, ebben nincs van, viszont DJ Junior remix a folytatásban.

0: Rádió egy, csak igazi, ma is Slágerment, diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárántil és jó magam, Hanvai PG, már csak egyet kell aludni, és ugye tetőtől talpig fehérben egy buliba leszünk, Bárántil és jó magam, Hanvai PG, szombaton ugyebár, hát egy ilyen kert, meg rom is van ott, szóval tetszik tudni, hol leszünk.
1: Én trükközni fogok megint. Szerintem az órám például nem lesz fehér, az szerintem nagyjából kék lesz, az övem is, meg a cipőmben is lesz egy kis kék, úgy, mint a múltkor, csak azért is, én lázadó fajta vagyok. Egyébként, ha már itt tartunk, jövő hétvégén, tehát szeptember 12-én szombaton folytatódik a nagy menet, Discoshit Legends, méghozzá a szokott helyen várunk mindenkit szeretettel, Hanvai PG kezd, DJ Junior késik, én pedig háromtól állok majd a lejátszó.
0: Nem, odaérek talán fél kettőre, sietni fogok nagyon. Na, viszont most folytatjuk, és ha már Discoshit party, akkor a Discoshit dalával megyünk tovább, hogyha befejeződik a vokál felvétel ez a dal a kapcsolatban, amit ki kell egészíteni. Így ránéztem a Bárányra, de úgysem mond semmit, meg kamuzik csak. Szóval akkor kijön a videó, akkor kijön majd a videóklip is, de most lejátszom itt a rádió egyen a szorít, ez a Discoshit új dala.

0: Fussa véle, hölgyek és urak, én azzal köszönök el tőletek, hogy ma Várpalotán bulizhattok velem. Egy privátot egyébként már most is éppen tolok. Aztán utána holnap Dunaharasztimon 8:30-kor kezdek, úgyhogy holnap is félőbe leszek. Viszont utána a hajógyári klasszik keretén belül Bad Beach White Party. Nem lesz ez klasszik. Na, én játszom olyan zenét, amit egyébként oda simán el lehet képzelni, meg egyébként játszottunk is hasonlókat. De ezek most újak lesznek, jó? Én ezzel köszönök el tőletek, meg azzal, hogy holnap este 8-tól újra diszkusít a Rádió 1-en.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, tehát tessék készülni, mert szombat este vadonatúj zenéket fogtok hallani minimum 3 órában. Ezen a Bad Beach Classic White Party-n, és hát ami stabil, hogy fehérbe leszünk ott, tessék megérkezni, szavaztok.
2: Nyugodtan kérdezzétek, még én elmondom, tehát nem érti klasszik a buli, de ők újat játszanak. Ez egyébként egy ilyen betegség náluk, hogy újat akarnak minden
0: áron. Ez
2: egy lázadás, igen, de hogyha nem tudtok klasszikot, de én nem játszottam itt, de lemegyek, játszok nektek klasszikot. Bár most nem tudok szombaton, mert egyébként megyek Zsitva besenyőre, meg utána a Dani barátomnak az esküvőjén, az afterén én fogok pörgetni. Most viszont búcsúzom mindenkitől, és ez is kikerül a DJ Junior videócsatornára. Kész lesz a klip hamarosan. Julien Jebel és az Air Conditionerből csináltam egy új remixet, ezzel búcsúzom. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora.

0: Sőt, az imént hallott Bibi Rexa is jön hamarosan egy vadonatúj dallal. Most viszont érkezik Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a Verdi's Man Radio Show-ban.

0: két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show péntek este lekörözheti-e David Guetta felfedezetje magát David Guettát, és milyen nagy dobásra készült Tiesto. Na erről is szó lesz 10 után. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Rádió Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Baby.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: World is Mine.
3: Hello mindenkinek, ha minőségi dance és house zenékre vágytok így péntek este, jó helyen vagytok, mellette még mindig Lotfi Begé, menjünk tovább.
4: Érkezik Alex Kenji és a Bambulé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

A Rádió Egyet halljátok itt a World Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt, olykor bizony új zenei stílusokat is. Mellettem Lot Fibegi a lemezjátszói mögött, aztán Pulmex jön 11-től és a Stadium X Éjféltől. Két fantasztikus David Guetta dal között vagyunk éppen, ez volt a Memories,

0: Ez volt Another és a Talk to You péntek este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Hype-aton érkezik most, ő egy fiatal olasz tehetség, de egyébként David Guetta fedezte fel, aztán felkarolta, elkezdett vele együtt dolgozni, több közös daluk is van már. És képzeljétek el, David Guetta nemrég egy rádió interjúban azt nyilatkozta róla, hogy szerinte Hype-aton akár az ő sikereit is felülmúlhatja majd a következő években. Figyeljünk rá oda!
1: Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Oh, wow.

0: World Is Mine Radio Show on Radio 1.
1: Oh, let me see, I talk now. Lord.

0: bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Van Hello mindenkinek, innentől tehát Pulmex a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz Pulmex!
2: Hello, sziasztok, Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
1: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el.
2: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort. Gordo Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este. Kösz, hogy itt vagytok és velünk indítjátok a hétvégét. Pulmex a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, ugye szeptember van, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőz feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este. Hello mindenkinek, kitartást azoknak, akiknek még munkával telik az este, és hát jó pihenést, jó hétvégét azoknak, akik mára már letették a munkát. Szevasz, Paul Max!
1: Hello, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit!
0: És mi esténként 9-től nagyon szeretjük játszani a rezidens DJ-nk, a World is Mine Radio Show rezidens DJ-nek a dalait, mint ahogy tőled a Headlights-ot is tulajdonképpen játszotta mindenki, úgyhogy most kedveskedünk egy kicsit Christophernek.
1: A keddi rezidensünkről van szó, aki 11-től szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádiós kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajanát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Oldies Mine Radio Show péntek este, Pull Max a lemezjátszói mögött, vele jön lassan a finálé, az utolsó 15 perc, aztán vár még látod a Stadium X is, éjfél és éjjel egy között, és hát nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, ez egy óriási nagy fesztivál himnusz volt idén nyáron.
1: És nagyon-nagyon szeretem az ilyen house-os újragondolásokat, ez a Green Velvet, Medusa és Genesis közöse a La La La Land, és ez nekem egy abszolút favorit volt, és tényleg olyan jó ez a baseline, már itt hallhatjátok, közben el is indítottam, nagyon-nagyon előremutató, nagyon különleges, és tényleg tudja azt, amit kell. Igazából ennyi erről a zenéről, hogy egy folytatásként egy exkluzív zene, La La La Land, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

mindset.

0: egyet halljátok itt a Third Is Mine Radio Show péntek este. Pulmex tulajdonképpen saját magának forma volt az elmúlt egy órában, innen mész tovább felé.
1: így van, szeretett városomra Érdre megyek, és ott fogok zenélni, ha jól emlékszem, fél óra múlva, úgyhogy kicsit gyorsan égen a telpon.
0: Akkor Pulmex, hajrá, engedlek is, jövő héten találkozunk.
1: Így van, de köszönöm szépen a mindenkinek, akik hallgattak, és az elmúlt egy hét ez nagyon durva volt, hogy ahogy említettem korábban, a nyárán is durvábbat mentünk, szeptember első hetében voltam Pécsen, Zánkán, és holnap pedig Romániába is megyek, úgyhogy ott is várok ma mindenki szeretettel, na de rohanok is Érdre, kellemes hétvégét mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, rögtön jön a Stadium X!

0: bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
2: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is my

0: Mine radio show starts now.
1: The world is mine.
2: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
3: én pedig Sully,
2: és mi vagyunk a Stadium X.
3: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen. A dal címe Take It Higher, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-al megyünk tovább, és

még mindig Mégepes a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Vibe Right címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Bassimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

Truth is my weapon.

0: Gabe és Fetszín közösségtől szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots. We're taking off.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabel készítettünk közösen, érkezik a Pongo. Maradjatok velünk!

Ez volt Linska újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét egy saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez az X-Hour velünk, a Stadium X-Hour.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha valaki figyel, fülel, az hallja, hogy... Igen, továbbra is a legnagyobb kedvencek szólnak megállás nélkül. Most Minellit választottam, ez a Rampampam itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy kis fesztivál hangulat. Így szeptember első hétvégéjén, szerintem jól fog esni, nagyon sokat bulisztunk erre, különböző eseményeken, tulajdonképpen minden jó buliban szólt, és ha Rádió 1-es fellépővel találkoztunk egy fesztiválon, már pedig erre is nagyon nagy esélyünk volt, akkor is hallottuk, mert hogy óriási kedvenc a Swedish Disco Rehab és Sam Feld igazi mai slágere, a Sleep Tonight, amit indítok, picivel fél kettő előtt. Ezzel folytatom a Rádió 1-en, kellemes éjszakát!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi folytatja David Puentezzel, aki egy nagyon menő DJ és producer, és szinte mindig, ha kiad egy dalt, abból sláger lesz. Ebből is az lett a Golden Summer, amit

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kettő dolgot pedig egyértelműen lehet tudni rólunk. Az egyik, hogy a legmenőbb játékok nálunk vannak, és hát a tavalyi év leges legmenőbb játéka a Rádió 1 konténer volt, ami idén visszatér, szóval megint lehet gyűjteni a kulcsokat, és megszerezni az esélyt, hogy egy egész konténernyi reményt bezsebeljünk. Hát valami szenzációs. Na, a másik pedig, hogy nálunk zenélnek az ország legjobb DJ-i, ilyen DJ Metzger Viki is, aki nagybogival is dessel készítette ezt a dalt. Jó lesz a kújra, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi